0: Egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.hu

0: slagerkukac.hu oldalra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga. Rádió.

helyzetben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van. Yeah!

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga életünk része.
2: A

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Népszerű volt az Open Farm hétvége Hargita megyében, túl zsúfolt lakásokban él a romániai fiatalok több mint 60%-a. Túlnyomó részt napsütéses lesz az égbolt. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok, köszöntöm Önöket. Mozdonyokat ervezett el az adóhatóság, így próbálják megbehajtani a csődbe ment Csefere Márfa 1,3 milliárd lei értékű adótartozását. Ezúttal a Csefere Márfa 3 mozdonyát és 11 személygépkocsiját ervezték el. Mintegy 4000 vagyontárgyat már feltöltöttek a platformra, 14 vagyontárgyat pedig már el is adtak. A Csefere Márfa vagyona 2021-es értékbecslés szerint több mint 3 milliárd lei. Az értékesítésből befolyt pénz a központi költségvetés. Bekerül. Az állami teherfuvarozó vasúttársaságnak az e-licitáci platformra mostanáig feltöltött legértékesebb vagyontárgyai egy bukaresti irodaépület, egy temesvári épület, valamint egy brassói és egy konstancai ingatlan. 12 Hargita megyei település része annak a védőkörzetnek és megfigyelési zónának, amelyet a veszettség megjelenése miatt jelöltek ki. Az állategészségügyi kivizsgálás még zajlik, veszettség ellen oltják az állatokat, de több ember is védőoltást kapott. Kedden ülésezett ugyanakkor a Hargita megyei prefektusi hivatal által összehívott különböző szakhatóságok és intézmények képviselőit magába foglaló megyei betegség megelőző központ. Akciótervet dolgoztak ki a veszettség megjelenése miatt szükséges intézkedésekről, és határozatba foglalták azokat. Amint arról már korábban is beszámoltunk, két Csíkszent Tamáson tartott szarvasmarha esetében igazolták a laborvizsgálatok a veszettség kórokozóját hétfőn. Mintegy 1200 érdeklődő látogatott el a szeptember 25-e és 27-e között megszervezett második Open Farm hétvégére, amely során 16 Hargita megyei gazdaság és helyi termelő nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt, közölte a Visit Hargita. A program célja, hogy közelebb hozza a lakossághoz a vidéki élet a helyi élelmiszerek előállításának folyamatát és a fenntartható gazdálkodást, miközben közvetlen kapcsolatot teremt a termelők és a fogyasztók között. A szervezők szerint a második hétvégére vége látogatottsága azt mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a helyi termékek eredete, a gazdaságok mindennapjai és az autentikus vidéki élmények iránt. A kezdeményezés célja, hogy a térség mezőgazdasági, gasztronómiai és kulturális értékei közvetlenül is megismerhetővé váljanak a látogatók számára. A program a szervezett hétvégéket követően sem ér véget, a tanúsítvánnyal rendelkező helyi termelők, gazdaságok és élelmiszerfeldolgozók előzetes bejelentkezés alapján az év más időszakaiban is fogadnak látogatókat. Tavaly az Európai Unióban a 15 és 29 év közötti fiatalok 26,9%-a élt túlzsúfolt lakásokban. A legmagasabb arányokat a Románia, Lettország és Bulgária regisztrálta ezen a téren, közölte az Eurostat. Az Európai Uniós Statisztikai Hivatala szerint a fiatal 15 és 29 év közötti korosztály esetében a túlzsúfoltsági ráta 10%-ponttal volt magasabb, mint a teljes népesség esetében. A statisztikákból az is kiderül, hogy a túlzsúfoltság aránya a kor előre haladtával csökken. A szakemberek szerint a hűvös éjszaka után ma is száraz, túlnyomórészt napsütéses időre számíthatunk, 17-20 fok körül várhatók a nappali csúcsértékek adáskörzetünkben.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Itt van már az elsője, pénztárcámnak a belseje, tudjátok mi az állapot vele, rím szerint. Elkezdjük a mai kiadást, csütörtök van reggel 7 óra múlt néhány perccel, hárman a hármas szabályal és sokszor hárman veletek, reméljük.
1: Nagy Andrét hallottátok, Berecki Szili mindjárt érkezik, friss és ropogós, jó zenével, én Máté Kincső vagyok. Csodás, csókos csütörtök reggelt kívánunk nektek így október 1-én, köszi, hogy itt vagytok velünk.
2: Én is jó reggelt kívánok mindenkinek. Kis péntek van, úgyhogy hangolódjunk lassan a hétvégére. Addig is Ed Sheeran és a Celestial című dal. Ezzel fogjuk indítani a mai műsort.
3: Ez a hármas szabály. A maga

0: Ricky Martin, Vezsá, ez volt a Private Emotion, vagy Private Emotion. Ez, az a dal, ami igazából azért szól reggel 48-kor, mert hogy van, ahol bulik most érnek véget, ez az utolsó lassúzás, a takarítás közül. Tehát, hogy ez nagyjából az a kategória, de nagyon szeretjük, nagyon jó, nagyon vagány volt. Köszönjük szépen, jó reggelt mindenkinek. Hát indul a mai napunk, és hogy mondjam, változatlanul maradjunk ennyivel. Tehát, október 1-én változatlanul kormány szempontjából, de ezt mindjárt megbeszéljük. Viszont egy fontos dolog, képzeljétek el, hogy nem mindig eszembe jut ilyenkor október 1-én, nekem ez egy nagyon fontos nap, és képzeljétek el, hogy ezelőtt 4 évvel indult ez a fajta hármas szabály.
1: Tudd meg, hogy idén én is észben tartottam, az az igazság. Főleg azért, mert valamiért kattant, hogy te minden esztendőben ezt a dátumot nagyon megjegyzed, úgyhogy nekünk is maradandó dátum teljesen érthető módon, úgyhogy boldog 4. szülinapot a hármas szabály ilyen típusú felállásában.
2: Hova visztek el vacsorázni?
1: Endre, hát csak szeretném jelezni, hogy a nő a csapatban én vagyok.
2: Ja, tehát, azt hittem, hogy az öreget viszik el.
1: Bármilyen típusú elvárások mentén azt hiszem, hogy nekem van jogom első körben szót emelni. Okay. De mit szólnátok, hogy komolyan, ha idén nem is, de jövőre, ha még a jó Isten éltet, és még létezünk rádiógagaként ilyen felállásban reggel a hármas szabályban, akkor az 5 éves évfordulóra elviszlek titeket reggelizni.
2: Reggelizni.
1: Komolyan, és onnan villás reggeli közben fogunk műsort gyártani.
2: Ez jó, most már csak azt kell, hogy ismerősöd van-e valamelyik vendéglőnél, akik 4-kor nyitnak.
1: Nem kell 4-kor, de azt valakivel le tudjuk beszélni, hogy 6:30 kinyissanak, ügyesen. Mondom, onnan fogunk műsort gyártani. Ezt valahogyan valakikkel, ha más nem a fentiekkel, legyen az a vezetőség, legyen az az Isten nézem, maga, hogy de hogy valakivel leszervezzük, hogy összejöjjön.
2: Hova teszem le itt a szójaszósz, hogy a sushi
1: nem
2: belemártson?
1: Nem itt, Endre, na hát, férfi is logisztikai, mindennemű kötözködések kint, valahol vendéglőben, villára szúlott szőlőszemmel a szádban, úgy nehéz lesz beszélni, de valahogy megoldjuk, szóval, hogy ilyen kapsz pesgőt.
0: Azt mondták, nem lehet. Igen, nem lehet reggelizni, azt mondták, műsorgyártás közben a stúdióban, de azt nem mondták, hogy reggelizés közben nem lehet műsorgyártani.
2: Igaz.
1: Úgyhogy
0: ki kell játszani a szabályokat. Amúgy is nem tudom, tehát hogy az idén voltam először úgy ilyen bráncsozóban, életemben, hogy ami ilyen, tényleg egyszer gondoltam, na próbáljuk ki, mert ugye hát az emberek mindig, ha valahol elmennek, akkor vacsorázni mennek. Most az idén egyszer elmentünk bráncsozni, és rájöttem arra, hogy én ezután többet nem vacsorázni akarok menni, hát reggel felkelsz, nyugodtan, még ott az egész napon, és isteni a reggeli. Tehát olyan mondom, mit szerintem tettél? A bráncs az... Hát ilyen, ez a tipikus szendvicseket, tudod, vannak ezek a budjantott tojásos, besameles szószos, kicsit avokádós, kicsit tépet húsos, egy picit,
2: akarja mondani a kolléganő, hogy egészségedre.
0: Köszönöm szépen, értettem, én is
1: így értettem. A sárga irítség, ez a reálmas mustára sárga, szóval, hogy igen, egyszer ki kellene próbáljam én is ezt, komolyan csak fancy hollywoodi filmekben láttam ilyet, vajon itt nálunk a környéken van ilyen broncsozó?
2: Mimózát töltöttek-e?
1: Micsodát? A mimózát. Töltöttek meg halomsz káposztára gondolok.
2: A mimóza az narancslé és prosecco megfelelő arányban elkeverve.
1: Ez a villás a reggelik elmaradhatatlan kelléke?
2: Ettől lesz villás a tekintetet.
1: Igen. Kicsit ilyen keresztbe áll majd mind az X-es villa, de jó lesz. Igen, a filmekben legalábbis ez tűnik narancslének a kisebbek kedvéért.
2: Érdekes, hogy pesgős pohárból isszák.
1: Igen, azt már senki se érti, de lehet, hogy csak a fenszízés véget ilyen szempontból. Na, akkor 1 év múlva.
2: Így van.
1: Szépen
2: megünnepeljük. 1 év múlva 2-kor kerünk.
1: Hát tényleg, ez lesz a legjobb az
0: egészben. Rá van. Látod, a boomer, aki tudja, hogy 7-től el kell végezni a munkát. Tehát ő erre volt nevelve a kommunizmusban, hogy 7-től el kell végezni a munkát. Ember, a munka közben végezzük el a kaját, vagy fordítva.
2: Tehát,
0: a
2: szórakozás közben egy kicsit dolgozunk.
1: Tehát. Igen, tehát lehet azt is csinálni, de egyébként nem erről szól minden áldott reggelünk. Ja, ezért szidnak minket.
0: Hát igen, hát ezt is csak szórakoztok.
2: De az a jó, hogy ezért is szeretnek. 0730548888, így van, írjátok meg, mert annyira bizonytalanok vagyunk magunkban, mint egymásban, nem. Szóval írjatok nekünk, folytatjuk jó zenével, Offenbach és a Wasted Love.
3: Mindenről dumálunk.

0: Offenbach és a Wasted Love. Pontosan 8 perc választ el minket 8:30-tól, vagy
1: 8:30.
0: Én már reggeli jár az agyom.
2: Mimózát reggeliztél, szívószálla.
0: Hát nem, sajnos nem. Na mindegy, 7:30 lesz, mindjárt ezt akartam mondani. Úgyhogy jó reggelt kívánok. Na, úgyhogy megbeszéltük a szülinapit, úgyhogy nézzük, térjünk vissza picit arra, hogy az országnak azért nem lett új születésnapja, hanem hát ahogy vártuk, folytatjuk, ahol a tapasztalatunk abba hagyta. De szerintem most már rutinosak vagyunk. Én már furcsa lenne, hogy kormányunk legyen, úgyhogy ez egy egész jó.
2: Igen, most már annyi ideje nem kellett megtanulni egy új miniszterelnök nevét, hogy rendesen hiányérzetem van. Mert máskor egy év alatt legalább 3-4-et megtanulunk.
1: Nekem is ez volt a frusztráció, hogy egy adott pont után nem tudtam követni, hogy mikor kinek a nevét hol kell emlegetni. Igen. Ez a legegyszerűbb, amikor semmit sem lehet emlegetni.
2: De az a jó, hogy a bukott kormányt, a Bolozsán férjét annyit emlegetik, hogy miért bukott, meg így buktatták, meg miért nem, stb. Hogy most már megtanultuk a már régóta nem miniszterelnök nevét. Ha jobban megtanultuk most, mióta nem az, mint amíg az volt.
1: Amen.
0: Pontosan igen. Tehát, hogy jelenleg, hogy ennyi kormány alakítás van, és ennyi miniszterelnök jelölt, már nem éri meg neki megtanulni a nevüket, mert úgyse fog hasznodra válni, nem? Tehát, hogy most valaki tudja, hogy hívták ezt a tegnap leszavazott miniszterelnököt? Hogy hívták?
2: Muresán.
0: Na ez az, hogy?
2: Muresán,
0: az a valami...
2: Na látod.
0: Izé, látod. Nem magyar neve volt egyáltalán, de nem is román neve volt. Siegfried Muresán, így hívták, igen.
2: Így van.
0: Ő volt az, aki... Na de ez így feledésbe merült. Hát szevasz neki, köszönjük szépen, hogy itt volt a romániai közéletben nettó 3 napot, mehet tovább, jöhet a következő.
2: Igen, azon...
0: Ez azért... Elég erős.
2: Azon gondolkoztak egyesek, ilyeneket láttam, hogy elemzők gondolkoztak, hogy úgy, ahogy Johannes lecserélte a nevében a J betűt pontos íre, miután államelnök lett, hogy vajon Siegfried az ezt Z-re lecserélie? Hogy úgy írják, ahogy ejtik.
1: Minek is?
2: Mert hát azért, hogy a román anyanyelvvel könnyebben ki tudják olvasni, hogy vegyenek össze.
1: Jaj.
2: Szét.
1: Nem hiszem, őszintén. Vagy minek is. Tehát, hogy nem. Vagy hozhat még meglepetéseket az élet, persze.
0: Tehát, hogy neki ez vett, de nem Siegfriednek mondják? Siegfriednek mondják?
2: Erre
0: azért, mert én már látod, mindenhonnan Siegfriednek hallottam.
2: Tehát le kell cserélni a betűt a neve elején, mondom én.
0: Én azt mondom, hogy ha lecseréljük, hogy mi miniszterelnök. Látod?
2: Ja, és már nem is kell. Már tiszta hiába beszélünk erről. Azon gondolkozom, hogy mikor szervezik az ilyen nemzetközi diplomáciai találkozókat, ahol van a román miniszterelnök neve, csak egy pont-pont-pontot tesznek, nem? Hogy az, aki jön, éppen aktuális, ő írja be a saját nevét.
0: Úgy van a hát nem tudom, ilyen, igazából ilyen misekönyvekben a katolikusoknál, egyszer olvastam fenn az oltárhelyi misén, mindegy, a lényeg az volt, hogy valami a pápákat nem írják bele úgy a könyvbe, hogy milyen pápa van jelenleg, hanem úgy van írva, hogy N, tehát egy kicsi N-nel, tudom miért, N, pápa. És akkor te kell tudjad azt, hogy éppen jelenleg aktuálisan ki a pápa. Na most lehet, hogy így kellene beleírni a romániai mindenféle cikkekbe, stb. Hogy ne avuljon el az egész dolog. Hogy X miniszterelnök, vagy N miniszterelnök, vagy valami hasonló.
2: Igen, és akkor volna egy ilyen kóti, vagy egyszerűen minden miniszterelnököt nevezünk Garfieldnak.
1: Na,
2: mostantól kezdve, ezt javaslom.
1: Egyébként van is az attitűdben, a viselkedés formában valami nagyon Garfieldos, még akkor is, hogyha kampány időszakban, igen, nagyon lelkesek, nagyon tenni akarnak.
2: Sokat szundikál.
1: Igen, Garfield okosabb napja, én is így csinálom, mondom, mint kampány időszakban a politikus, aztán mindegyikből előbb vagy utóbb, így vagy úgy, ilyen Garfield hangulatú lustálkodó. Szereti, ha simogatják, a szőrét típusú politikus lesz.
2: A hátán.
0: Igen, viszont. Viszont annak örüljünk, hogy a magyar politikusaink, akik ott voltak és jól letették az asztalra, amit le kellett tenni, ők viszont most is pozitív elbírásban részesültek. Úgyhogy ennek azért örüljünk, ez kicsit legyünk büszkék erre.
2: Na hát, maradunk ennyivel.
1: Úgy
2: már megint.
1: Úgy tagad a májkasom, hogy csak na.
2: Én azt mondom, látom, hogy egyelőre mindenki reménykedjen, hogy záros határidőn belül, míg az ország ennél jobban szét nem esik, lesz valahogy Garfieldunk. Ezt akartam mondani. Játszatok velünk nem sokára, majd fekete-fehér, igen, nem ezt akartam mondani. Szóval 0730-54-88-88. Ma is játszunk.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van. Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd. A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a

0: Rihanna és az S&M című dal, 3-4 perccel lassacskán most már 7:30 után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt például Marikának, azt írja, kívánom, hogy szeretetben, békében teljen október minden napja. Jaj, de szép kívánság, nagyon szépen köszönjük, illetve Simon is itt van, jó reggelt kívánok mindenkinek, jó reggelt, hogy telik az idő, Isten értesen, remélem, hogy sokáig így fogtok maradni, mert nagyon jók vagytok így együtt. Köszönjük szépen, drága Simon, igen, hát köszönjük, mi is bízunk benne aztán.
1: Igen, bízunk benne, hogy így lesz, és így marad. Közben, ha már csodaszép beköszönések és köszöntések, akkor Imolától kettő fotó is érkezik Messengeren. Az egyiken jelzi, hogy Hello október, köszöntelek, szeretettel, szép őszi reggelt kíván nekünk Imola, illetve még írja, hogy szeretettel kívánok egy boldog, békés októberi hónapot, egészségben, bőségben és sok szeretetben. És hogyha már csütörtök, akkor vidám csütörtök reggelt mindenkinek, írja, hogy kívánom, hogy ez a csütörtök reggel hozzon sok örömet, jó kedvet, pozitív energiát és sok szép pillanatot a napotokba. Kellemes napot kíván, és viszont kívánjuk, jó, hogy itt vagy velünk te is, drága Imola.
2: Nem tudom, hogy miért gyömöszölte az AI a napraforgó csokrot a Ridikülbe, de így szép, ahogy van, ez egy ilyen szép jó kívánság, csokor, köszönjük szépen tényleg. Közben pedig Dávid is jó reggel, csókosat, üdv októberben, írja. Vihar Franciából köszönt, Tourból, sötét van és esik, csúfidő, de mi szebbé tesszük neki, írja még, köszi, hogy itt vagy.
0: Pontosan Erika 11. kerületből lefotózta a napfelkeltét, örülünk, hogy Pesten is felkelt a nap. Gyuri Kölnből jelentkezik.
1: Csak egy pillanat, igen? Mielőtt Erikán túlhaladnánk. Olvasod, mit ér? Azt írja, nagyon aranyos, hogy szeretünk titeket, ha reggeliztek, ha nem. Drága Erika, ne légy ennyire optimista, mert van az a hisztis férfi ember, aki ha nem eszik, akkor katasztrofálisan tud viselkedni. Én női változatban ez vagyok. Úgyhogy egyszer csak hallgassál meg reggeli nélkül. Lehet, nem leszünk ennyire kedvesek.
0: Van az a hisztis férfi ember.
1: Igen.
0: De én most női változatban ez én vagyok. Véletlenül sincs fordítva ilyen, tehát ilyen nem lehet, hogy vannak a hisztis nők, akik nem megreggeliznek, és vannak néhány férfi is, vagy van néhány férfi, nem fordítva. Jó, elfogadjuk. Gyuri Kölnből is itt van, kedves is itt van velünk, jó reggel neki is. Közben egy picit ugrok egyet, hogy erre még legyen időn, Kántor írja, hogy áll a petíció, én voltam a 100. aláíró. Hát hol áll a petíciónk?
1: 148, ha jól látom, írja nekünk. 149. Atta. Most már 149. Ó, hát nagyon ügyesek vagyunk. Akkor nagyon rövid zárójelben, de ugye elevenítsük fel, tegnap szeptember utolsó napján a Green Day nagy sikerű Ébresz fel majd szeptember végén slágere apropója, mi
0: Ébresz fel,
1: intergalaktikus Green Day napot hirdettünk, és ehhez készített Szili egy petíciót, és ezt kérjük szépen az újonnan csatlakozókat is arra, hogy írjátok alá bátran.
0: Új országunk is van.
1: Igen, milyen országunk
0: igen?
1: van?
0: Beköszönt Ausztria.
1: Ausztria!
0: Wiener Neustadt.
2: Wiener Schnitzel.
1: Schnitzel, az jó? Szeretjük.
2: Köszönjük, nem vicceljük el senkinek a lakhelyét, de azért szeretjük, hogy ilyen sok helyről írtok és hallgatok. Anikó is beköszönt, csókos szép október csütörtök reggelt kívánok nektek. Sok szeretettel, sok puszis szívecskés emoji, ami csak kell hozzá.
1: Így. Aztán Zoli írja szintén, hogy szép jó reggel, csókos csütörtököt mindenkinek, ahogy Kincső mondja, így ragadós a hülyeség, drága Zoli, ez a vagány az egész történetben, illetve Ágitól érkezik egy üzenet, jó reggelt, lehet rájöttek, hogy túlértékelt egy miniszterelnök neki státus, minek az nélküle is tud ugyanolyan rosszul menni az ország. Legalább ezt élőben cenzúráztam azért. Igen, szóval rosszul menni az ország, legalább megspórolnak egy gigafizút. Üdv és szép napot továbbra is, írja nekünk Ági. Mi az,
0: hát nem, mert szerintem sokkal többbe kerül az, hogy keresgéljük a miniszterelnökünket, meg a kormányokat, mint hogyha az, hogy lenne egy stabil, gyengén működő kormány. Szerintem ez szerintem sokkal többbe kerül.
2: Nézzétek meg a valuta árfolyamot, a hitelminősítésünkkel és egyáltalán nemzetközi kapcsolatokat, és akkor majd el lehet jobban keseredni, hogy miért nincs nekünk Garfieldunk. Minden esetre játszunk, fekete-fehér, igen, nem nagyon figyeljétek a telefonokat, mindjárt kezdődik az e-havi októberi jó kis játéksorozat.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere! Rádió
1: Gaga. Reklám.
2: Júj!
3: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
4: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
5: Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsiné.ro honlapunkat. Hadd nagy vi a kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
9: 4 fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka lakópark. Boróka lakópark. Az én házam, az én váram.
10: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
11: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
10: De szuper ötlet!
11: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
10: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
12: Megérkezett az ősz a Roland Suitba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székelyudvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
13: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
14: Pások utca 14.
15: Tél, nyár, eső vagy kánikula. A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
19: ismét sláger.

0: fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
1: Október 1-e van, egy új hónap, új lendület a fekete-fehér igenem játékban, sőt, új kör indul, úgyhogy minden új lássuk, hogy a játékosok új-e.
2: Olyannyira igen a játékosok, és hogyha minden igaz, akkor nagyon új. Jó reggelt, hello, szia!
3: Szervusz, sziasztok!
1: Jó reggelt, Ildikó! Hogy vagy, mit csinálsz ma reggel?
3: Jó reggelt! Készülök munkába fog indulni.
2: Munkában? Hamarosan. Mit dolgoz a kedves Ildikó?
3: Hát...
2: Titkos?
3: Nem annyira tanügybe dolgozom.
2: Tanítasz? Gondolom, igen. Még nem játszunk, most még válaszolhatsz rendesen, mert ez még csak a körbe érdeklődése a ma reggelnek.
4: Most még csak puhítunk,
2: igen. Tehát, hogy tanár vagy, tanítónéni vagy, ovinéni vagy?
3: Iskolapszichológus, tanácsadó tanárként dolgozom.
2: Nagyon jó. Akkor Endrét el fogjuk küldeni hozzád. Mindünk közül a legfiatalabb.
4: Ez nem a szülőknek jár, kicsi, a diákoknak jár. De én is jövök szívesen.
3: Először a szülők jönnek.
2: Na, akkor Endrét küldjük első kérben. Drága Ildikó, hogy a játékról is néhány szót ejtsünk. Ugye új kört indítunk ma a hármas szabályban, úgyhogy első körben az a dolgot, feladatot, hogy válasz, kivel szeretnél játszani.
3: Endrével.
2: Na most akkor
4: minden bánatomra választapok. Így van, rendben. Akkor na, viszont jön a visszaszámláló, igen. Ildikó, figyelj, mostantól egy percig érvényben a szabályok, jó?
3: Rendben.
0: 3, 2, 1, start!
4: Ildikóval játszok, aki iskolapszichológus. Sok diákkal dolgozol, Ildikó?
3: Rengeteggel is, egyre többel.
4: Ez azt jelenti, hogy egyre könnyebben megnyílnak? Igénylik a munkádat?
3: A problémakör egyre tágabb, ez azt jelenti.
4: És újabb és újabb kérdésekre kell választ is találni, gondolom.
3: Újabb és újabb kérdések, nehézségek, nehézségi fokuk.
4: A szülőknek is épp ilyen pont ilyen nehéz, mint a gyerekeknek?
3: Én szeretek szülőkkel dolgozni, és akkor eredményes, ha szülő is partner ebben a munkában.
4: És a szülők is egyre nyitottabbak, úgy érzed?
3: Érdekes kérdés. Találok nyitott olyan szülőket is, találkozok olyan szülőkkel is persze a munkámban, akik nyitottak és partnerek szeretnének lenni.
2: Yes.
4: És azt kell mondjam, Ildikó, egyrészt gratula tényleg, sehol nem fáj nekem ez a vereség, igazából a te nyereséged, azt kell mondjam, hogy ez jóformán egy interjúanyag is lehetne. Igen. Akármelyik órasában be lehetne játszani a rádióba, mert érdemben beszélgettünk.
2: Igen, és hasznos, vagány, fontos gondolatokkal gazdagodtunk, úgyhogy ezt a részét külön köszönjük, részemről meg azért jár a hatalmas nagy dicséret, hogy ennyire összeszedett, patent, jól beszélő, fit és tényleg ebben a korai órában is jól működő aggyal, pláne női aggyal, drága Ildikó, ritkán találkozunk a játék közben, úgyhogy gratulat, tényleg nagyon-nagyon ügyes voltál.
3: Köszönöm.
4: Látszik, Ildikó, hogy a szavakkal dolgozol, azért ezt így éreztem abból, ahogy válaszoltál, tényleg köszi.
3: Köszönöm én is ezt a
1: Köszönjük szépen, Ildikó. Köszönjük szépen, nagyon örülünk, hogy játszottunk veled, és akkor nagyon sok sikert kívánunk a munkádhoz, és nagyon köszönjük azt, amit teszel a diákokért, meg a szülőkért, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy értékeli más is, úgyhogy hajrá neked, mi sok erőt kívánunk.
3: Köszönöm.
1: Illetve hát akkor van egy bögréd, mi ennyivel tudunk ma hozzájárulni a ma reggelethez, honnan hallgatsz minket?
3: Sepsiszentgyörgy.
2: Ó, de szuper.
1: Hát akkor a kollégák várnak téged.
2: Várunk, igen, ide ebbe a stúdióba, téged nagy szeretettel, hogy átvedd a bögrét. Jó munkát kívánunk neked, csodás napot, köszi, hogy itt volt.
4: Szia! Szia!
3: Köszönöm nektek is, szervusztok!
1: Szia!
5: Székelyföld velünk ébred!
0: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán. Hármas

0: mi is. Tehát, hogy azért úgy oda vágunk. A mai nap is például nagyon erős vagányjáték volt, de nagyon erős is volt az ellenfél, úgyhogy ilyeneket keresünk holnap is majd, addig is jöjjenek a legfrissebb hírek 8-kor, utána folytatjuk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
5: Volna. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
6: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem.
7: A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Már visszahangosítottam a rádiót.
5: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet, de a nap végén nagyértékű ajándékunk is a tiéd lehet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730-54-88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
6: Én hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
5: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
5: Október 6-ától a Rádió Gagán.
10: Reklám. Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méterárú rövidárú üzletbe Székely udvarhelye. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
11: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
12: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
13: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
14: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
15: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padló burkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
16: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
17: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
16: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
18: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
19: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Paraidi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
20: Paraidi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
21: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Paraidi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
22: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
23: Gamma Electronics.
24: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok rákcsáló.

0: hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rágcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Tűz ütött ki tegnap délután Székely udvarhelyén a Szent János utcai garázsoknál. 8 személy ellen emeltek vádat, akik rátámadtak egy szolgálatban lévő mentőautóra a Kolozs megyében. A hűvös reggelt enyhe, napsütéses idő követi. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Nikus Ordán államfő bejelentette, hogy hétfőn újabb egyeztetést tart a parlamenti pártokkal a Kotrocsény palotában az új miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Az államfő tegnap Prágában a csehországi látogatásáról tudósító újságíróknak elmondta, hogy az egyeztetéseket követően még aznap délután megnevezi a miniszterelnök jelöltjét is. Az elnök arra kérte a pártokat, hogy addig tartsák meg belső egyeztetéseiket, és ezúttal olyan javaslatokkal érkezzenek, amelyek megszerezhetik a szükséges parlamenti támogatást. Mint ismert, tegnap ismét elbukott Nikus Ordán jelöltje a kormányfői tisztségre, miután Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök kormánya a szükséges 233 támogató szavazat helyett csak 182-t kapott. Ezzel a május óta tartó romániai kormányválság újabb fejezete zárult le, amivel gyakorlatilag egy lépésre került az ország az előrehozott választásoktól. Több tűzoltóautóval vonultak ki a tűzoltók tegnap délután Székely udvarhelyen a Szent János utcai garázsokhoz, ahol tűz ütött ki az egyik építménynél, majd a lángok többre is átterjedtek. A tűz négy garázs tetőszerkezetét, illetve a tetőre húzott emeleteket érintette. A tüzet körülhatárolták és sikeresen el is oltották, közölte a Székelyhonnal Alina Csobotáriú, a Hargita megyei katasztrófa védelem szóvívője. 8 személy ellen emeltek vádat, miután a Kolozs megyei Pusztakecseten feltartóztattak és megrongáltak egy szolgálatban lévő mentőautót. A támadás során a mentő sofőrje megsérült, amikor egy kő betörte a jármű szélvédőjét. A dési ügyészség tájékoztatása szerint elrendelték a 8 vádlott bíróság elé állítását. Mindannyian előzetes letartóztatásban vannak. Az érintettek ellen egészségügyi dolgozó bántalmazása, rongálása, közrend és a köznyugalom megzavarása, valamint a közúti közlekedés akadályozása vagy nehezítése miatt indult eljárás, számol be a Mediafax. Az incidens még augusztus 8-án este történt, az ügyészek szerint a vádlottak közül többen két járművel elállták a szolgálatban lévő mentőautó útját, a mentőben pedig a Kolozs megyei mentőszolgálat munkatársai és egy beteg tartózkodott.
3: 50 évesen lezárta a profi mini futballpálya futását Klein László. A székelykeresztúri kapus 8 év alatt a marosvásárhelyi Novavitával 3 román bajnoki címet, Bajnokok Ligája trófeát és Európa kupát nyert, emellett 2 BL ezüstérmet is szerzett, a román válogatottal világbajnoki arany és bronzérmet, valamint 2 Európa bajnoki ezüstöt ért el. Klein a családjának korábban megígérte, hogy 50 évesen befejezi a profi sportot, a mini focival azonban nem szakít teljesen, alacsonyabb osztályban továbbra is játszik. Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál válogatott koppenhágai összetartását egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A 41 éves támadó közösségi oldalán azt írta, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány sajtótájékoztatója és a portugál szövetség elnökével folytatott beszélgetése után döntött a távozás mellett. Ronaldo azt mondta, amikor eljön az ideje, elmondja, milyen okok vezettek a döntéséhez. A portugál sajtó szerint a háttérben az állhat, hogy Jesus korábban a kispadra ültette, és a dánok ellen sem számolt vele a kezdő csapatban.
2: Hűvösen indult a reggel adás körzetünkben, ezt követően azonban felmelegszik az idő, és a délutáni órákban már 18-20 fok körüli maximumokat mérhetünk. Száraz, túlnyomó részt napos időnk lesz ma is.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Jó reggelt mindenkinek. Október 1-e van, indul egy újabb hónap, és hát csütörtök van, az nem egy újabb hét, egy újabb hétvége még lehet, és rengeteg lehetőség vár még ránk. Indul a három szabály.
1: Így van, egy újabb hónap mindenféle lehetőséggel arra, hogy mindent helyrehozzunk a világban, amit elrottontunk szeptemberben. Itt vagyunk hárman, Berecki, Szili Máté, Kincsi és Nagy Endre, a javítókulcs nálunk.
2: Jó reggelt kívánunk nektek, gyertek csatlakozzatok hozzánk 0730 54 88 88, írjatok véleményt, írjátok alá a petíciót, mondjuk ma is, illetve gyertek hallgassunk közösen jó zenét. Az órát a One Republic-kal indítjuk. Jön a Run.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemű.

0: Save Me Tonight énekli Jennifer Lopez 11 perccel vagyunk 8 óra után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Óriási nagy szeretettel. Elértük a 150 feliratkozott a petíciónkra. Csak gondolom, hogy az 1000 még azért messze van.
1: Hát kis lépés ez nekünk, de ez erre meg lesz. Sok kis lépés egymás után. Nézd meg, Zoltán meg is írta. Alá van írva részemről. Na, ilyen üzenetekből nagyon várunk. Köszönjük. Jóval többet.
2: Még majdnem 700.
1: Körülbelül igen. De 800-900-al is megelégszünk.
2: Hát ezek, akik meg is írják, hogy aláírták, de mi van azokkal? A csendes többség, tudod? Az mozgatja a világ.
0: Azt hittem, hogy a matek az erősséget, tudod, hogy ha van már 150-ünk, úgyhogy még 700-at kérünk szépen, hogy az 1000 lassan legyen. Oké, hát ez kicsit félre ment. Bánikás, jó reggelt kívánok Németországból, Ludovic. Vagy Ludovic.
1: Ludovic.
0: Ő nem volt miniszterelnökünk? Tudjátok, volt az a Ludovic Orbán.
1: Most beszéltük le, hogy olyan felejthetőek ezek a nevek, meg annyian vannak, tehát egy órával ezelőtt erről csicseregtünk. Igen, köszönjük szépen Ludovicnak, hogy olyan nagyon messzi távolból is bennünket hallgat. Hát milyen vagány ez, drága Ludovic, írjad alá te is a petíciót. Sokan leszünk, jóféle dolgok. Na, de tudjátok, miről nem beszéltünk ma még? Október 1-e van. Igen. Mondanám, hogy az ősz első hivatalos napja, de a szeptember volt, de október 1-e mégiscsak egy mérföldkő tekintettel arra, hogy az időjárás, hogy például a mai dátumhoz valami kellemetes világnappal boldogítotok engemet?
2: Nagyon jó október 1-e, képzeljétek el, három vagány dolognak is világnapja van, lehet válogatni, sőt több is. Na, kezdjük mindjárt a vegetariánusokkal, oké, meg volt. Akkor
0: jó salátát!
2: Igen? Mindenkinek jó salátát kívánunk a vegetariánusok világnapján.
1: Finom salátákat ettem cipruson.
2: De amúgy, tényleg a viccet félretéve is.
0: Jó, Sali?
1: Igen.
0: Helyi Sali vagy mi?
1: Hát figyelj, ott, ahol a görög jaurt, tényleg görög jaurt, meg a telemea, a görög telemea, az tényleg az.
2: Tényleg extra szűz,
1: meg az extra szűz, meg az oliva bugyó, az a szuvenírboltól, a sarki ABC-ig és a periteróban mindenhol ott van, szóval, hogy igen, ott az ízek.
2: Na, szóval vissza ide, tényleg jártatok már úgy, hogy valahol mondjuk ilyen megszervezett menü, vagy asztaltársaság volt, és mindenkinek lerakták a kaját. Ugye ilyenkor előre szólnak azok, akik vegetariánusok. És akkor kihozzák a kaját, megszok, hogy bécsiszel, pityokkal, izibizi, nem tudom, stb. És mellét lerakják a vegetariánusnak a menüjét, és olyan gusztom.
0: Rántott sajt.
2: Igen, gombafejek.
0: Gombafejek, panírozva, igen, nem tudom, milyen hasábburgó, aranykrumpli, és ilyen saláta, meg koleszló,
1: koleszló,
2: de jó, igen.
1: Úgy mondják, hogy koszló?
2: Koleszló, igen.
1: Koleszló.
2: Az enéma.
1: Koleszló. Ezt én is meg kell tanuljam, mert legalább 6 féle receptet már kerestem hozzá, imádom ezt a salátát. Mondjam, hogy én eddig, hogy mondtam? Koleszló, csókolom. Igen, de ne kérdezd, hogy került az oda. De Vargyasban is van erre. Akkor gondoltam, legyen itt.
2: Mondjátok rendesen székely ember, hogy koszlovos káposzta van-e?
1: Koszlovos?
2: Hát igen.
1: Hát ez már majdnem koszovós.
2: Hát igen, majdnem ott.
1: Ha már itt tartunk a vegetáriánusoknál, hadd mondjam el, hogy annyira sajnálom Szentgyörgyön, most már lehet beszélni róla, mert sajnos megszűnt az az étterem, vagy egyáltalán az a, én nem is tudom, hogy catering cég volt első körben, de hogy volt egy időszak, amikor vegán kajákat lehetett enni, itt az egyik helyi vendéglőben, kávézóban. Én komolyan mondom, olyan szinten volt orbitálisan pozitív csalódás, hogyha valaki nem szól nekem, vagy én magam ugye vagyok annyira nem hülye, hogy lássam a menü, hogy nincs hús abban a kajában, észre nem veszem. Bennem akkor tudatosult egy ilyen vagány kis brancsos, egyébként ügyes kis összeülés alkalmával, egy pirítós kenyeret úgy megtömtek mindenféle földi jóval, hogy olyan szinten laktam jól, én, aki egyébként halmozott tányérról zabálom a húst hússal, ha kell, ha nem, hogy szerintem nagyon ügyesen lehet ezt csinálni ízében, tápanyagértékében és minden másban is úgy, hogyha az ember ehhez ért. Csak ahhoz érteni kell, ugye. 0735 84 88 88. Mi a véleményetek erről? Írjátok meg nekünk.

0: földön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van. Rádió
1: Gaga. Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: halott pénz, gazdag vagy szegény című dala, egy nagyon jó értékeket bemutató dal, 8 perccel fél 9 előtt, mondtam, hogy elérünk ide, 8 perccel leszünk fél 9 előtt, meg is jöttünk. Bogica írja nekünk, jó reggel, csodás majdnem pénteket mindenkinek. Endre, csak úgy kérdezem, hogy az augusztusi melegre is van recepted? Tudod, mondtad, amit az előző hónapban elrontottunk, azt most, az van, hogy én nem tudtam kiélvezni. Rendesen megpróbálom azt visszahozni, az egész szeptemberben nem sikerült. Írja nekünk Bogica. Én ezt nem értem most.
1: Mert én mondtam még óra elején, hogy október lehetőség, hogy mindent, amit elrontottunk szeptemberben, azt majd helyre hozzuk.
0: Jó,
1: és például ki lehetne élvezni a nyári meleget, amit elhalasztottunk, de már nem lehet.
2: Hát ez az október egyelőre nagyon nem úgy néz ki, mintha vénasszonyok nyaráson, ilyen kánikuláson, pántos blúzocskában szaladgálnak. Megy, mert itt olyan hideg,
0: ahol meleg volt. Jó, most reggel igen, de
2: jó. Na, valahogy túléljünk, maradjunk annyiban, hogy valami épkézlebb lelki vigaszt támaszt tudjunk adni Bogicának, és lesz még szőlős lágykenyér, mondják, ugye mi felénk, hát majd, ha más nem, jövőre. Reméljük, hogy a jövő nyár az nem arról fog szólni, hogy a kánikulát elmulasztod, drága
1: Bogica. Nem merek ígérni nagy dolgokat, hogy ne kérjék számon rajtam, de ha minden jó, majd lesz még nyár talán. De ugye a mai világban ne ígérjünk felelőtlenül.
2: Így, közben Alpártól kapunk egy fotót, rövid kis üzenettel írja nekünk, jó reggelt nektek innen a hűvös mezőről, és látszik a fotón, hogy valóban kint vannak munkagépekkel, egészen komolyan dolgoznak a szántókon, aztán vagy, hogy igen, mert azok traktorok, ugye?
1: Traktorok, és nem tudom, milyen gépek ezek, valami masinák, de ennyire kinagyítva nem látszik, minden esetre munka van, biztos, hogy süvít a hűvös szél ebben a korai órában odakint. Ilyenkor jó a modern traktor, mert nem csak a légkondi, de fűtés is van benne.
2: Ja, ülésfűtés is? Pontosan. Annak rendje is, mondja szerint, biztos igen. Biztos igen. Én, ha egyszer nagy leszek, és ha a helyzet úgy kívánja, én komolyan mondom, elmegyek ilyen sofőrinának. Valami ilyen nagy gépet vezetni. Az nem vagány? Az szerintem
0: de,
2: vagány.
0: Nagyon merő. De.
2: Gondoljatok bele, aztán én leszek az, a kirogatja nektek az üzemeltet, hogy üdv innen a hűvös szántómezőről, vetőről, és mit tudom én, mutatom a fotókat.
1: Pálinkát, magarettás, jó reggelt, a munka mezeiről.
2: Úgy. Még keresem Dezsőt, elkocintjuk, és azt dolgozunk. Hát ennyi.
0: De ez menő. Én szeretem az ilyen. Pont valamikor, hát már amelyek beszéltük pont Endrével, hogy van annak egy bája, amikor egy ilyen kis törékeny nő valami olyan nagyot vezet.
2: Azt mondta, törékeny, tessék? Tessék.
1: A munkagéphez képest. Ez pozitív, azt akartam mondani, hogy kecses.
0: Hogy egy kecses, bájos, törékeny nő, de a jó értelemben vezet egy olyan muszkulós traktor.
1: Kellett dicsérjed a nőket, meg is kaptad a bűnket.
0: Hát ez ilyen.
2: Maradjunk annyiban, ha rózsaszín lesz a traktor, ezt már letisztáztuk korábban, akkor megyek gond nélkül. Na jól van, köszönjük a fotót, és köszönjük az üzeneteket, ne feledkezzetek el a petícióról, írjátok alá, és mindeközben vegetáriánus világnapot ülünk, igen. És meg van-e valami említése?
1: Megkívántuk a mellettünk levő vegetáriánus sercegő rántott sajtot. Ilyenkor ezek mindenki vegán vagy vegetáriánus akar lenni, de amikor például ott vagyunk a disznóvágáson, senki nem kérdi, hol a saláta.
2: Szóval igen, vagy a rántott sajt.
1: Ennyit a gasztróbigottságról.
0: Hát a disznófősajt, ezért lett a disznófősajt, nem?
2: Hogy legyen valami meg a dolog is benne.
0: Bepanírozod a disznófősajt, tessék rántott sajt. Azt, hogy mi van benne, nem mindegy.
1: A saláta és bőbsaláta. Rendben vagyunk. Mindezt is megoldunk. Pontosan.
2: Közben Attilától érkezik egy üzenet, akkor mielőtt tovább lépnénk a másik világnapra is, mert ez még ide tartozik. Azt írja, hogy jó reggelt, én csak annyit tudok, hogy nagyapám meg dédapám nem koszlómoszlózott, sőt, a középkorban az evett nem állati eredetű ételt, aki nem volt képes vadászni. Most nem akarok senkit bántani, tisztelem a nézeteit mindenkinek mindaddig, amíg nem akarják reál erőszakolni.
0: Tehát a koszlómoszló az a köret valami mellé. Ja. Hát azt a bécsi szelet mellé is pont ugyanolyan jól esik. Hello.
1: Meg egy jó hamburger mellé. Meg Attila még az is, ha már felhozod a régi szép időket, valamikor a társadalmi réteg és szegénység kérdése volt, hogy ki mennyi szer jutott húshoz. Ilyen szempontból szerencsés időket élünk. Becsüljük is meg a finom húsikát. Például 0730548888 írjatok nekünk.
3: Mindenről dumál.

0: You're welcome. Chaperon és a The Giver fél kilenc másodperceken belül, és folytatjuk a mai kiadást. Itt vagyunk a csütörtökben, és csodálatos október 1-e van. Van még néhány dolog, ami fontos lehet egyeseknek. Például már megint kávévilágnap van, pedig nemrég volt egy, aztán most megint másik van. Úgy néz ki, hogy minden kávé óriás cég vagy franchise saját világnapot indít, mint egyesek a Green Day-jel, az csak úgy megy. Mindeközben pedig a házi sütemények napja van ma.
1: Ez fontos. Jaj, úristen.
0: Úgyhogy egyrészt, mielőtt még bármi egyéb receptek irányába elmozdulnánk, óriási nagy tisztelet és mindenféle köszönet azoknak a nagymamáknak, előttünk járóknak, akik egészen más időkben, egész más konyhai felszereltséggel, óriási türelemmel bügyürgették addig, ameddig olyan lett, hogy egy boltba se tudják, hogy eladni.
1: Jaj, úristen, az a baj, hogy megnyitjuk ezt a kis kaput, rögtön hát konkrétan csűrkapu lesz belőle, azt akartam én mondani, mert ha van gyenge pontja szerintem a halandó földi létezésnek, az a házi süti. És tény, hogy hál' Istennek vannak olyan cukrászdák is, vannak olyanok is, tegyük hozzá, akik nagyon vacak cuccokat csinálnak, de hál' Istennek vannak olyan cukrászdák is, ahol tényleg tudják hozni ezt a zsenomenális házi ízt, ami nem tudom, nagymama töredezett keze miatt olyan, amilyen, és nem tudom, hogy koppintják, de valamiért sikeredik összehozni ezt. Egy biztos, én ma a sütit kéne süssek.
2: Ja, ez egy jó ötlet. Melyik a nagy házi süti kedvenc?
1: Nekem minden nemű kavart, kevert tészta az, amit én készítek, mert az nagyon egyszerű. Igen, nagyon egyszerű, mert hamar megy, pák, és tényleg úgy kocsvasztod és készíted és ízesíted el, ahogy éppen kedved szottyan. De hogyha gyerekkori szép élmény, akkor a Rigó Jancsi nagyon, a Kati tészta. Jaj, a Kati tészta. Annak idején kölyökkoromban az ilyen jóféle, mondjátok, kultúrotthonos lakodalmakban, amikor házi sütésű tészták voltak kitéve hosszú asztalokra, akkor én voltam az, aki végig szaladt mindegyik tányíron, és csak a Katikat kiettem belőle. Bocsi.
0: Ja, és akkor olyan Katitlan lett az teljes dolog. Közben ott van még vannak ezek a nagyon-nagyon sok munkát igénylő, nagyon sok vékony labból álló házi sütik, amiket aztán tényleg...
2: Zserbó?
0: Igen, például a zserbó, vagy akár mindenféle szeletek, aztán ott a citromos szeletek, meg a stb. Szeletek, meg a modern, van most már ilyen üdítő márka elnevezésű szelet is. Igen,
1: köszönöm szépen. De az nem sok rétegű, annak az a magány része.
0: Az van alsó réteg, s felső fantariteg.
1: És középen egy kicsi krém.
0: Ja, s a krém réteg.
1: Annak rendje is mondja szerint. Ja, nálad ez a sok, a három réteg?
0: Igen, de nem, tényleg a zselbóra gondoltam, az legalább...
1: Az elég sok lap, azt hiszem 5-6 lap kéne legyen benne. De ha egy tisztességes katitésztát akarsz enni, az is alsó hangon 4 lapból áll, teszem én hozzá.
2: Az is 4 rétegű. Hát az ilyen lapos? Az amúgy van, hogy piskóta krém, piskóta tejszínhab?
1: Ne.
2: Valahogy így van, nem piskóta, hanem ez a nem piskóta.
0: Én már látom, hogy googlizzuk meg a Kati tésztát. Tehát ez most mindenki nyugodjon bele, ez meg fog történni.
1: Jaj, ez nem az a Kati tészta, amire én gondolom.
2: De nem erre gondoltál?
1: Van ennek valószínű az a változata, ami nem piskótából készül. Gondolom az. Ami ilyen lapokból, tudjátok, igen, sok lap kisütve. Bár ez sem néz ki rosszul, szó köztünk maradjon.
2: Nem, sőt, ez nagyon finom is. Ez így valószínűleg egy kicsit ilyen kekszalámiszerű a belső része, az a csokis része, az kicsit ilyen rumoskás, valami kakaós. Ez az menet. Amúgy azt szerettem volna visszatérni a fantaszeletre, nekem a fantaszelet az örök kedvenc, ez mindenhol. Tehát, hogyha valahol házi süti van, az első dolog, hogy kiszedek egy fantaszelet. Ez szerencsére könnyen megkapható, hogy vannak azok a helyek, és büntetni kéne azokat a helyeket, akik tejszínhabbal vagy ilyen tejszínes krémet raknak a fanta és a piskóta közé. Az tehén túró. Az tehén túró.
1: Na igen,
2: krém.
1: Az attól finom.
2: Nem tejszínes, nem ilyen... Az rendes krém.
1: Berecki Szilárd kikérte magának és a társadalomnak. A fanta szerethez akkor tehén túró dukál kezé csokolom.
0: Így van. És ne roncsuk el, véletlenül se keverjetek bele mazsolák. 0735488888. Ha kedvenc házi sütit mindenki megírja, akkor 12-ig se végzünk a maival.
3: Székelyföld velünk ébred. 3 szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
2: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
3: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
4: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
5: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
6: Kész a 10 órai! Benedek szalám és szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervezted rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Fások utca 14.
12: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
16: ismét lágerek,

0: közben kikapcsolt mikrofon mellett listázunk, és ilyen barkobásat játszottunk, hogy melyik az, amelyik egyforma, de az alsó fele olyan, mint a felső, de a felsőben van egy lyukacskas, látszik benne a lekvár. Azt tudjátok?
1: Hát van az isler, aminek nem lyukas a teteje,
0: nem, az egyforma,
1: tudom.
0: Össze van borítva,
2: igen,
0: de egyforma.
2: És az le van... Igen, csoki is azt akartam, hogy le van öntve csokival, nem? Az a, és annak az is csoki a krémának, nem lekvár van a középén.
0: Nem, igen. És akkor melyik a kibújik a lekvár belőle, mint a szög a zsákból?
1: Szili, tudja? Szili, tudja, mert beszéltünk róla.
2: Villanyos ler. Ki volt, most olvastam el, ember, nem teszem. Linzer.
0: Ez a linzer?
1: Ez a linzer ezek szerint, igen, és a linzer is valószínűleg egy csomó minden múlik azon, hogy maga a piskóta rész, hogy van már, mint a tészta rész, tudjátok, hogy most miként van bekeverve, megsütve, de nagyon sok minden múlik, hogy milyen lekvárt teszel oda közben. Mert én nem tudom, hogy például Hecserlivel valaha kóstoltam el, de Hecserli lekváros változatában azt nagyon meg tudna menni. Most mind ilyen narancssárga lekváros emlékképek ugranak.
2: Az a barack lekváros,
0: vagy én még ilyen eper lekváros verzió. Is emlékszem.
1: Jó kicsi Hecserli lekvárra. Jaj, tatac.
2: Igen, csak a Hecserli nem folyik ki, annak nincsen ilyen tartása minden barasznak.
1: Ó, hát egy kicsi étkezési zselatinnal. Kicsi étkezési zselatinnal megoldod, ha nem. Egyébként is, hát nem arról szólt egy fél gyerekkorunk, hogy az islert is, meg a linzert is szétszedtük, és kinyaltuk belőle, amit ki kellett nyalni.
0: Igen, mindenki azt hinni, hogy csak az amerikai gyerek jött rá, hogy az Oreo kekszet el kell fordítani, igen, és úgy kell szétszedni. Közben de
1: évszázadokkal
0: mondod, mert mi már a melyiket linzer szeretet elforgattuk egymásra.
1: Jaj, tudjátok mi jut eszembe? A habos rolló. Ki hogyan szeretné? Megvan a habos rolló?
2: Belül, ha van, és körülötte ilyen tekercs,
1: igen,
2: valami keményebb,
1: kicsit olyan, mint a kürtös kalács, mini, egészen mini kürtös kalács, a tésztája természetesen más, de egy dugig volt tömve tejszínhabbal.
2: Igen. Ez Istenem, olyan, mint amikor beleharapsz, ez olyan mesi is az íze, azért, mert beleharapsz is, de nem is. Tehát, hogy úgy érzed, hogy haraptál, de mégis az érzés, hogy nem haraptál semmit.
1: Olyan volt szét a szádban egyből. Hú, ez de jó volt. Azt hájas tésztalapból csinálják vajon?
0: Nem tudom, inkább valamilyen.
1: Azt hiszem, milyen hájas lapszerűség.
0: Mindjárt utána nézzük. Közben még ez, ha már ilyen mindenfélével töltött dolgok, akkor ott van a képviselő, szenátor és miniszterelnöki fánk közül az egyik kedvenc, ugye a képviselő fánk. Nagyon ízlik, nagyon vagány. Azt is mindenfélékkel töltik. Van, aki tejszínhabbal, van, aki ilyen vaníliás krémmel, ott vannak különböző szintek és szintek.
2: Van az eredeti, az ugye vaníliás krém és tejszínhab. De nem vaníliás puding, hanem vaníliás krém és tejszín. Van, aki csak vaníliás krémmel tölti, nekem ez a kedvencem személy szerint, és van, aki csak tejszínhabból. Az egy picit ez ilyen low budget megoldás.
1: Na nekem az is a nagy kedvencem, amikor vaníliás krém van belül, illetve teteje jól megvan hányigálva, szépen felpúpozva még tejszínhabból. Tehát az a süti, az, amit én is úgy eszek, hogy nem nézem a cukrászdába, hogy mennyire vagyok urinőm, neki egy az egybe. 07-30-54-88-88 jöhetnek a kedvenc sütik, akár receptek is, köszi előre is.
3: Mindenről dumál.

0: Csorog a nyálog, ez vények. Mert ez a sütis téma, ez engem kiveri a biztosítékot, legalábbis nálam egészen biztos, de még beszélgetünk róla, úgyhogy küldjetek fotót, írjatok üzenetet.
1: Még szerencsé, hogy nem ragadt le itt a keverőpulton egy gomsa sok tejszínhabtól, de a veszély az megvan, higgyétek el, hogy olyan forró hangulat beleolvad a porcukor.
2: Ja, igen, próbáljuk túlélni valahogyan ezt a rengeteg üzenetet, amit küldtök. Köszönjük szépen, várjuk a továbbiakat, és gyertek sütízünk közösen, illetve gyertek hallgassuk meg a legfrissebb híreket, rögtön utána pedig jövünk is vissza.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot

0: egyikéért.
1: Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
2: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán.
3: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
5: Blautek.
4: Melegre tervezve.
6: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
7: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
8: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
9: 0786 498 098
8: Vitality Klinika egészséged szolgálatában. Magyar Mennyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
9: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar Mennyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
8: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
10: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
11: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
12: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
11: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
13: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
14: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termál víz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
15: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
16: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Áramszünetre figyelmeztetik a szombatfalvi városrész lakóit. Lábbusz program indul Gyergyódítróban. A kormányválság megoldása érdekében ajánlja magát a Szociáldemokrata Párt. Kellemes, túlnyomó résznapos időnk lesz ma is. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. A pénzügyminisztérium október 1-je és 15-e között is fenntartja a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os ideiglenes

0: Csökkentését. A döntés a kétheti piaci értékelést követően született meg, miután a nemzetközi jegyzések és a kiskereskedelmi árak továbbra is komoly nyomást mutatnak az üzemanyagpiacon. A kedvezményt a 2026/162-es törvény által létrehozott mechanizmus alapján alkalmazzák tovább, így a standard gázolaj tényleges jövedéki adója 2100 lej per 1000 literes szinten marad. A pénzügyminisztérium megvizsgálta a jogszabályban előírt mutatók alakulását és a mechanizmus által megengedett maximális mértékű kedvezmény megtartása mellett döntött. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 9 és 17 óra között áramszünet lesz a villamos hálózaton végzett javítási munkálatok miatt Székelyudvarhely több utcájában. Nem lesz szolgáltatás többek között a Nikolai Bölcseszk utcában a 2 és a 20-as, illetve az 1 és 25-ös házszámok között, az Orbán Balázs utcában, a Hunyadi János utcában a 19-45, a Mihály Eminescu utca 7-23, illetve 8 és 26-os házszámok között, valamint a Tamási Áron utcában, a Veselényi Miklós, a Dózsa György, a Sólyom, az Agyagdomb, de a Hármapán Kft-nél sem lesz villany. Szarin Grindianus szociáldemokrata pártelnök tegnap már is kijelentette, hogy pártja kész alternatívát kínálnia az eddigi megszorító politikával szemben, és reményét fejezte ki, hogy Nikus Ordán államfő mielőbb egyeztetésre hívja a parlamenti pártokat. Grindianus szerint Románia a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség vezetőinek politikai ambíciói miatt újabb 10 napot veszített, noha kezdettől fogva tudható volt, hogy a két párt nem képes parlamenti többséget létrehozni. Tájékoztató kampányt indított az RMDS az online telefonos és banki csalások megelőzésére. Az Állj meg, csaló elnevezésű kezdeményezés elsődleges célja, hogy segítsen az embereknek felismerni a gyanús helyzeteket. Az RMDS közleményében figyelmeztetett, hogy a csalók gyakran banki alkalmazottnak, futárnak vagy bajba jutott családtagnak adják ki magukat, és sürgősséggel vagy fenyegetéssel próbálnak pénzt, a banki adatokat vagy biztonsági kódokat megszerezni. A megelőző üzenetek eljuttatásában rövid videók, rádiospotok, valamint online és nyomtatott tájékoztatók készülnek a kampány keretében, amely december közepéig tart. Az izraeli N12-ös csatorna úgy értesült, hogy terrortámadás volt a Dubai-Tel Aviv repülőjáraton tegnap történt incidens, amikor is az egyik pilóta megkéselte a másikat. Az első hírek arról szóltak, hogy a Fly Dubai járatát vezető két pilóta összeverekedett, emiatt kellett az utasszállítógépnek kényszerleszállást végrehajtania. Az N12 azonban Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt is megszólaltatta a történtekről, aki azt mondta, az egyik pilóta késsel támadtatására, és megpróbált egy szeptember 11-ihez hasonló támadást végrehajtani. A késelést elkövető pilótát letartóztatták, és jelenleg a szaudi hatóságok kihallgatják, számol be a BBC. A szakemberek szerint délelőtt derült marad az égbolt, de délután is kitart a napsütés, és kellemes száraz időre számíthatunk, 18-20 fokos nappali csúcsértékekkel.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: 9 óra múlt néhány perccel, és mi vagyunk a felelősök azért, hogy mindenhol már ragad a porcukor a munkahelyeken, íróasztalokon, stb. Úgyhogy óvatosan, mert sütisztünk eddig, de ki tudja még merre vissza mai nap. Folytatjuk a mai hármas szabályt, még 2 óránk van belőle.
1: Igen, és tele vagyunk porcukorral, szeretettel, meg sütőporral is. Nagy Endre itt van, Berecki Szili is itt van, én Máté Kincső vagyok. Jó reggelt, várjuk a fotókat, videókat, üzeneteket, írjatok.
2: Így van, és közben a zenét hallgatunk, természetesen a jó sütemény mellé kell a zene, és Géli következik, és az ABCD, fú, hogy kívánjuk a süteményt. Úgyhogy ez lesz most a dal, amivel indulunk, hajrá!
3: Ez a hármas szabály. A maga nem.

0: Diaz Menta és a Méreg című dal 10 perccel 9 óra után, október 1-én csütörtökön, szép napon itt vagyunk veletek és folytatjuk a műsorunkat. Hát itt bedobtuk a, vagy benyúltunk a make-up tárba, ezt úgy szokták ezt mondani, mert hogy a, hát házi sütikről beszélgettünk, ugye, és hát ilyenkor azért. Csavasz ír, a krémes házi hájból és nagymama által kavart krémből, nem puding, meg hasonló kocsvalék alapok közé, meg két dolog, egyetértek. Ez a képviselő fán, gondolom, ez arra gondol. Egyetértek, meg kérlek szépen, ne nevezd a pudingot kocsvaléknak. Köszönöm szépen.
1: No, hát mert?
0: Hát mert a puding az maga a szent manna.
1: A szent manna.
2: Attól függ, mert hogyha a puding vanília krém helyett van, akkor kocsvalék. Ezt te magad is mondtad.
0: Ah, jó, na jó, oké. Nem azt mondtam, hogy kocsvalék. Ne hagyd szavakat a számba. Azt mondtam, hogy nem oda való. Nem azt mondtam, hogy kocsvalék.
2: Nem adtam szavakat a szádba, pudingot adtam a szádba.
1: Csak a tisztánlátás véget, ugye, alapjáratot. Nem tudom, nekem semmi bajom a pudinggal, bár tény, hogy abból is azért, ha sütiről van szó, nálam a puding a megúszós változat. Uh-huh. Tehát vannak azok a krémek, házi krémek, aminek az alapja a puding, és akkor azt egy kicsit felturbózva, továbbfejlesztve, és a többi uh-huh. lehet valami nagyon guszta dolgot csinálni, de hogyha csak és kizárólag simán a pudingot belekeverjük valamibe, szerintem is a megúszós.
0: A puding az puding, a süti az süti, szerintem ez két külön dolog. Volt az a régi, tipikus, vajas, cukros krém, biztos tudjátok.
2: Igen.
0: Ami nem tudom, legalábbis nálunk ez nagy divat volt, még most is tortákba is belerakták, meg volt ebbe epres változat, mindenféle, hogy még úgy érezted a vajnak az ízét a krémbe, illetve még kürcölt egy kicsit a cukor a fogad között.
2: Igen, mert nem volt porcukor, csak kristálycukor, répába volt, és nehezen olvad. De nem ennyi bele a molekulás struktúrában. Viszont van egy nagyon türelmes sütemény, amiről nem beszéltünk még, közben itt olyan fotógyűjtemény érkezett, hogy glück, de azt még el kell mondjam, hogy a hájas tészta megvan, amelyik ilyen 1000 ívből van egymásra hajtogatva. Addig hajtogatják ember, hogy a nap felkest, lemegy 6-szor, és utána, amikor kinyílik, mint egy szép rózsa a sütőben, és a közepén ott van az a finom fanyar lekvárka, akkor fú.
1: Az a jó a hájas labba, illetve hogyha szépen van tűrögetve, de ugyanez a helyzet egyébként a rétessel is, ugye?
2: De rosszul tűröd, nem nyílik ki.
1: Nem, ez az, hogy ezt nagyon meg kell tanulni, viszont ha egyszer az ember keze rászokik, és nem tudom, úgy beivódik a tudatalatti
2: a
1: szerintem ezek azok az értékek egyébként, amit érdemes lenne, amíg még vannak drága jó nagyanyáink, tőlük eltanulni érdemben, hogy kell ezt jól csinálni. Mert hogyha egyszer csak kihal a földön az a tudás, hogy hogyan kell tűrni, nem tudom, hajtogatni tényleg akár a hájast, akár a rites lapot, akkor ott lesz vége a világnak.
0: Ez a hosszú házasságnak a titka. Ha jól készítesz hájas tésztát, megtanulod, hogy kell tűrni hosszú éveken át.
1: Hát akkor ez miért nem a férfi dolga?
0: Így béke marad. Nem ez az a süti, amiket ütni kell? Hogy oda kell csapni az asztalhoz. Állítólag, hogy van a tésztájához, hogy ilyen edzett legyen, vagy nem tudom, az mindig oda kell csapni, vagy meg kell boxolni.
2: De ez nagyon ez jó fész. Mert két dolgot is mindjárt megold. Ugye beszéltet, hogy a tűrőképesség, mert tűrögetni kell, és másrészt pedig tényleg a feszültséglevezetés, jól mondja Kincső, és akkor innen ott nagyobb a békesség abban a családban, ahol sok hájas tésztát sütnek.
1: Igen, plusz ahol puliszkát esznek reggelente, mert azért a puliszka keveréshez is kell az a férfi erő, ahol egy csomó mindent is le lehet vezetni, például. Ugye teszem én hozzá. Közben nagyon drágák vagytok, foglalkozom kicsit veletek is, írja például Ildikó, hogy a nagy is sütötte darásfészek, sima cukros kürtős kalács, tehát ezek a klasszikus, ikonikus darásfészek, atya úristen, és nem a boltban kapható minden nemű feltekert, hanem az, ami odahaza tepsibe készül, úgy csuk.
0: A héjas, ja. Akkor öntött. Ja. Jó, de jó. Majd megkívántam. Na, 0735488 hasonló üzeneteket írjatok, minket el lehet csábítani, úgyhogy mi tietek vagyunk, csak írjatok nekünk, kérlek.
3: Mindenről dumál.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: Az a szamba, aztán isler, aztán mindenféle katitészta, meg zserbótészta, meg havosroló, és madártej. Na egyébként madártej kapcsán Ágota küld egy üzenetet, azt mondja, sziasztok, nekem a kedvencem a madártej szelet, fehér piskóta, vaníliás krém és tejszín haba tetején, és küldött néhány fotót példagyanánt az internetekből is, hogy hogy kell ez körülbelül kinézzen. Én bevallom, drága Ágota, az életben nem ettem még madártej szeletet, de ez baromi jól hangzik.
1: Ez már csak azon múlik, hogy valaki megkínáljon. A többi az garaság.
0: Igen, hogy megtanulja megsütni, ugye, a saját
2: számíze
0: szerint. Igen?
2: Hát igazából nagyon, hát a madár önertej is nagyon egyszerű, úgyhogy valami, gondolom, valami tojásos porcukros krém lett, vagy ilyen vaníliás krém lett.
1: Főzöl egy madártejet, és megvárod, míg szeletelhető.
2: Raksz bele egy kicsi zselatint, és kész is van.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy az étkezési zselatin az csodákra képes, és az nagyon sok minden, mert mit ereszték, vagy sűrítés, vagy nem tudom. Szóval igen, ezt akár össze lehet hozni. Közben pedig az egyik hallgatónk, Rozi, a tepertős pogácsát emlegeti fel, azt írja, sziasztok, a finom tepertős pogács miatt, vagy amit a múlt héten sütöttem, szinte kezéhez sem jutott. Na, ez mit szeretne jelenteni?
2: Hát... szinte... szerintem valami arra akartam mondani, hogy készhez se jutott, vagy ja, lehet, tudom én. Hogy olyan gyorsan elfogyott.
0: Ki sem tudott hűlni rendesen, gyanúm szerint. Igen. Én ebben mondjuk úgy tudok is hinni, látva a fotót, amit csatolt nekünk a Rozi, mert tényleg gyönyörűek ezek a pogácsák, olyannyira, hogy én magam is elmajszolnám őket most.
1: Jön még üzenet, nézzétek meg, azt írja nekünk Zsolt. Az a vajas krém, Szili, amit említettél, korábban ugye volt egy kis nosztalgia ebben. Igen. Na abból, amikor margarinnal csinálták val helyett, még most is felfordul a gyomrom, írja nekünk a hallgató. Hát voltak történelmi korszakok, amikor a margarin volt a vaj, és igen, a szegénység igen. volt a bőség.
0: Igen.
1: És ott néhány receptet egyébként kreatív módon meg kellett oldani, ha fele hozzávaló nem volt, ha valakinél volt egy vaníliarúd, hű, az egész utca csodájára járt.
2: Az biztos. Meg olyan margarin volt akkor ugye, hogy azért egy régi 1300-as dácsa lehet megindult volna tőle.
0: De ha nem kipöpocolása tökéletes volt, így is ott is.
2: Tökéletes volt, így van.
1: Ez még az a kor volt, amikor még az Unirea nem konyak volt, hanem margarin.
0: Vagyis is, állj meg. Igen,
1: volt egy átfedés.
2: Istenem, közben a kedves írja, hogy azt hiszem velem baj van, mert nem szeretem egyik fajta sütemény sem, max az almás tésztát, de max azt. Menjek dokihoz? Igen.
0: Hát, kedves, nem. Szerintem nem, mert én nagyon sok férfi embert ismerek egyébként. Valamiért ilyen megmagyarázhatatlan fétis szintű vonzódásotok van nektek férfiaknak az almás tésztához, de nagyon sok férfi embert ismerek, mondjuk 10-ből legalább 6-ot, aki tényleg nem eszik másfajta sütikét, csak almás tésztát. Tehát én nem tudom, hogy esetleg mi az összefüggés alma és ananász között, de majd egyszer elmagyarázzátok, hogy honnan jön.
1: A mai műsor után majd megtörténik valahol Székelyföld valamelyik meg nem nevezett sarkában, hogy a házi asszony szépen egy csipkés kombinében azt mondja, amikor belép a hálószobába, hogy úgy döntöttem, drágám, hogy dobjuk fel egy kicsit a hálószobai életet, és elővesz egy tálca almás tésztát.
0: Pontosan.
2: Oh, jó. Már belebizseregtem.
0: Ugye, hogy van valami. Nézd meg, a hideg verejték kiült a homlokadra, Berecki Szili. Komolyan, de akkor jól érzem, ugye, hogy van valami megmagyarázhatatlan vonzódás. Ez mitől van vajon?
2: Ez
0: valaki nekem meg kéne magyarázza egyszer.
2: Valaki egyszer jó rendelte fel ezt az almás tésztát, az biztos.
1: Az alma az eredendő bűn, ugye? A tiltott gyümölcse.
0: Igen, aha, szóval, ne, tudjátok. Az expa belemagyarázza azt is, ami nincsen.
2: Már is megmozdul a kígyó.
1: Csak úgy hullnak a fügefa levelek mindenféle.
0: Ó, jaj. És mindannyian ott is vagyunk a paradicsomban. 07 30 54 88 88. Hát igen, a sütik mögöttes tartalmairól is bátran írhattok nekünk, akár igen, az említett SMS számon, ott vagyunk Messengeren, WhatsAppon és bárhol, mindenképp fotók, videók is jöhetnek.
3: Rádió Gaga. Mindenről dumál.

0: Alex Godino és a What a Feeling című dal 3 perccel múlva 9:30. Kati írja, sziasztok kedvenceim, nekem a kedvenc nagyon nagy süti, az egyik a nagymamámtól az ánisos kavart süti, Istenem milyen íze volt, és a másik nagyitól a mézes pogácsa, meg a rácsos dzsemes süti, én is sütöm most, de nem is olyan, azt írja nekünk közben, hogy drága kincsein, a Kati tésztának 3 lapot sütök, amiből egyet összetörök a krémbe, így a 2 lap marad, na de ahány ház, annyi szokás. Amúgy az én kedvencem a Kati tészta és a régi diós torta, szép napot, Kati.
1: Jaj, nagyon jó, milyen jó, hogy valaki szóba hozta ezt, és köszi szépen, Kati, hát igen, alapvető elmaradhatatlan kellék a Kati tészta töltelékének az összemorzsolt Kati lap.
2: Kati krémbe, Kati lap.
1: Kati tésztát akarok ma. Komolyan
0: ezt tudjátok, hogy jött létre ez ilyen. Valaki megsütötte 3 napot, ó, lesz egy szép rétekes tészta.
1: Ne.
0: És akkor a másodikat rád, de egy összetűr. Nem hiszem.
2: Nem, baj, töltelék jó lesz.
0: Na, mindegy.
1: Igen, ja, igen, igen, tehát kárba nem menjen, és milyen jól kialakult így a történet. Én pont ezért szeretem egyébként a séfek munkáját is, ami a kreatív részét illeti, de a cukrászmesterséget is, mert hogy nincs olyan, hogy elrontott a lapanyagot.
2: Pontosan, köbüvesik, azért rakják szépen a falat, hogyha eldől, jó járda legyen belőle.
1: Így,
2: tehát
1: így,
2: ez
1: így.
2: Ugyanaz az elv, a lényeg az, hogy valamire még jó lesz. Hunornál a Zserbó az örök kedvenc óriási piros szívecskével írja ezt, megvan érzelmileg támaszok közben. Kiderült, hogy mi a helyzet Rozinak a pogácsájával. Mert ott egy kicsit az autókorrekt megtréfált, és tényleg az van, azt írja Rozi, hogy kézhez se jutott. Tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogy nem mire nyúltak volna, utána már el volt fogyva.
1: Igen, igen, hát gyanúm szerint valószínű nagyobbacska is a család, egyrészt, másrészt mondom még egyszer, hát úgy néznek ki azok a tepertyűs pogácsák, hogyha az orrom elé tennétek, körülbelül egy maradna abból a sokból, ha rám is az
2: éjségemre. Az, amelyiket nem látod az orrottól.
1: Igen, pont, meg elbújt a sütőpapír alatt valahol.
0: Nem azért, mert nagy orrod van, csak gondoltam megvédem Endrét, ez egy poén akart lenni, egy kicsit félrecsúszott, neki is esett le, úgyhogy ne vedd rossz néven, szerintem.
2: De ha nem védesz meg, nem is kellett volna védjél.
1: Igen, lehet, hogy csak
0: figyelmetlenül.
1: Igen, örülök, hogy főszerepet kapott az orméretem a mai desszertes téma kibontásunkban. Jaj, milyen aranyos. Közben nézzétek meg, Erika azt írja, hogy kincső, gyere udvarhelyre, és én sütök neked, vagy nektek. Hát megyünk az egészen. Hát ez nem újon. Köszönjük szépen, Erika, előre is. Nem tudom konkrétan, melyik sütire gondol most ebben a pillanatban, Erika, de én lassan ott tartok, hogy bármelyik megfelel, a Katiért nagyon oda vagyok. Na, de almás tészta ügyében jut eszünkbe, mert ugye korábban szóba került, már Tamás írja, hogy az amerikai pitében is az almás pita a nyerő.
0: Na, láttam.
1: Én láttam, nem látom, de láttam azt a filmet, igen.
2: Így van,
1: meséltek, fiúk?
2: Nem.
1: Mennyire örvendett?
0: Nem, én is láttam azt a filmet. Mi? Az, hogy az almás pite?
1: Az,
0: nem,
1: hogy az
0: jó,
1: almás
0: nem,
1: pite?
0: Nem tudom, az egy film.
2: Az csak egy fantázia.
0: Csak egy film.
1: Jaj, nem biztos vagyok benne, hogy alsó hangon legalább 3000 kamaszlegény volt ezen a jó kis sárgolyón, ahol élünk, aki egyszer ezt kipróbálta.
2: És mindannyian csalódtak, ezért nem kell mindent kipróbálni, amit látunk.
0: Honnan tudod?
1: Nem olyan, Endre. Nem olyan, mint a filmben.
0: Megígérte?
2: Nem, maradjuk annyiban, hogy nem olyan, mint
0: az igazi. Mondták, hogy ki kell rakni az ablakba. Mamáink
1: is megmondták gyerekkorunkban, hogy sütit nem szabad melegen enni, mert megfájdul a hasuk.
2: De kiraktad az ablakba, jött a szomszéd legény. Nem lehet.
1: Jaj.
0: Ó, Istenem.
2: És
1: igen.
2: Megette.
1: Meg. Maradjunk annyiban, hogy Csaba is hozzáteszi a magáit, azt küldi nekünk üzenetben, hogy non plus ultra. Gyanúm szerint, de csak egy ilyen kis óvatos sejtése van, hogy ő is az almás tésztára gondol. Ugye?
2: Biztos, hogy igen.
0: De persze, egyértelmű.
2: De mindenkinek a kedvence az a non plus ultra, tehát Csaba, így is, úgy is igazad van, bármire gondoltál.
1: Erika közben pontosított egyet, hogy a madártej szeletre gondolt, az udvarhelyi, székely udvarhelyi invitáció kapcsán megyünk. Drága Erika, ezen nem újon. 0735548888, további meghívások is jöhetnek egyébként, de a véleményetekre is kíváncsiak vagyunk.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
3: Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeségedből az erősséged válna?
4: Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába? A MyJourney nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer, magánóra szintű figyelmet, közösségi motiváció, tudatos versenyfelkészítés 10 hónapon át lépésről lépésre.
3: MyJourney nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a MyJourney nyelviskola.com weboldalra.
6: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
8: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
9: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 990 egy 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
10: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
11: Elavult stratégiák, üres ígéretek. Elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
12: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
13: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
14: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi. Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
15: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Pársak utca 14.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
20: A reklám után
21: ismét lágerek,

0: kimerészelt volna abban kételkedni, hogy az édesség, a sütemény meg a házi sütik, és a valamilyen féle fajta formájú pajzánság nem kéz a kézben jár mégsem. Nézd meg, itt van mindjárt Leló üzenet, az egyik legpolkoreptek cukrász üzenet, amit valaha is olvastam.
1: Hát olvastad?
0: Nézd meg, olvastam. Leló polkorek cukrász üzenete, négerkocka, baraszformájú sütés, Móriczka Pete. Nem tudom, mi a pontos neve. De az, így van.
2: Fontos. Nálunk Móriczka Puca.
1: Menjetek már, neki. Van ilyen?
2: Ez a sütinek a neve.
1: Létezik hát most... ilyen?
2: Persze, így szokták mondani, hogy Móriczka Puca nálunk. Hát
1: megáll, komolyan mondom. Móriczka Pete, én erre rá googlizok. Ó, na hát... Hová valósibult ez a Móriczka?
0: Nem tudom, de belehempergőzött a kókuszreszelékbe.
1: Azt a minél. Na de ez szimpatikusnak tűnik, bevallom nekem abszolút egyált, holott retro süti írják itt, egyáltalán nem ismerős ez a finomság. Valami olyasmi lehet ez, mint a habosoroló, ugye csak, ha jól látom, csokoládával van kívülről van. Megforgatva, meg kókuszreszelék, ez szerintem én
2: meg valami más a krém.
1: Szeretném.
2: Azt hiszem, hogy más a krém benne. Úgyhogy, meg a néger kockát is most már azért egy kicsit a színesbőrű kockázzuk, jó? Már
1: afroamerikai kocka. Igen.
2: Afroamerikai kocka, nagyon jó. Nagyon jó, szeretjük. Igen, közben kaptunk Atától fotót, nem a miattánktól, hanem egy másik Atától, kicsit fennebb van, hogyha megnézitek. Akkor én azért szeretem az ilyesfajta sütiket, mert nézitek, mert még a téglalap alakú még megvan. Tehát, hogy mikor megsütik olyan becsületes nagy táblában, és abból van 6 darab, akkor én ezt imádtam, amikor volt az esküvünk, előtte való nap ilyen sütivágás volt, és akkor a környező barátok meg mindenki csinált ilyen az anyukák süteményeket, olyan jó volt. Mindennek a szélét. De jó volt.
1: De ez a szél evés, gyermekkorunk. Mm-hmm. Tehát komolyan, amint érdünk kopilleria a négyzeten, a köbön, a nem tudom hányadikon, komolyan. Tehát az egy jó csésze, vagy ibrik, jó hideg tehéntejjel, házi tehéntejjel, és le majszolni, és le lopkodni a süti széleit, hát a világ legjobb dolga volt.
0: És Nagy mindig olyan rendes volt, hogy egy kicsiben mindig nagyobb szélet vágott le, mint amekkorát le kellett volna vágni a tökéletes téglalap alakú óriási nagy tepsi süteményért, azért, hogy jusson már kicsinek rendesen.
1: Igen. Közben Atta kérdezi a fotók mellé, hogy megkóstolnánk-e. Hát drága Atta, ha itt a rajongásunk nem volt egyértelmű az elmúlt néhány másodpercben, akkor a válasz egyértelműen igen. Most azt nem tudom, hogy ezt Atta sütötte-e vajon? Simán kinézem belőle.
2: Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Mert alatta aztán már össze is van rakva mindenféle tálcára, meg de tányérokra, úgyhogy gondolom, hogy ez valami.
1: Hétféle sütikete.
2: Rendezvényre készül, de nagyon jól néz ki. Ildikó közben írja, hogy jaj, még jutott eszembe réteges lappal vaníliás krémmel sütött krémes béles és csúsztatott palacsinta.
1: Jó. Na igen. Baj lesz itt a nap végére, maradjunk. Annyiban én már most éhes vagyok.
0: Baj van. Közben még a legvégére ide fér. Andrea írja, ne felejtsük el a megúszós kekszszalámit se.
1: Kis
0: proletár kekszszalámi. Egész műszakokat lehetett a gyárban ledolgozni véle, és semmi baj nem lett belőle.
3: Székelyföld velünk ébredt.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig.

0: A házi sütik világnapján süti-süti, de hát mi a helyzet a baklavával, ugye? Kérdezi Honor, hogy ettem-e ilyet Cipruson? Nem.
1: Ez egy nagy baklavis volt. Törészed.
0: Baklavis.
1: Igen, igazán jó lett volna ezt az egészet megkóstolni. Na de majd nem baj. Legközelebb úgy is azt mondtad, még visszavágysz oda.
0: Persze.
2: Így van, egy újabb esély, hogy ne legyen baklavás, baklövi, és közben érkeznek a hírek. Nem játszunk a szavakkal többet. 10 óra mindjárt jönnek a hírek utána. Még egy órányi hármas szabályra. Várunk titeket is, persze.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes TV.

0: Instát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
1: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
2: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
3: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
4: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné.
5: A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket.
4: Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
6: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
7: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
8: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
9: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
10: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
11: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
12: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
13: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
12: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
14: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
15: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek, óriási választéka, szakszerű kivitelezés és a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
16: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méterárú rövidárú üzletbe Székelyudvarhelyen.
17: Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Tűz ütött ki tegnap délután Székelyudvarhelyen a Szent János utcai garázsoknál. 8 személy ellen emeltek vádat, akik rátámadtak egy szolgálatban lévő mentőautóra a Kolozs megyében. A hűvös reggelt enyhe, napsütéses idő követi. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Nikus Ordán államfő bejelentette, hogy hétfőn újabb egyeztetést tart a parlamenti pártokkal a Kotrocsény palotában az új miniszterelnök jelölt kinevezéséről. Az államfő tegnap Prágában a csehországi látogatásáról tudósító újságíróknak elmondta, hogy az egyeztetéseket követően még aznap délután megnevezi a miniszterelnök jelöltjét is. Az elnök arra kérte a pártokat, hogy addig tartsák meg belső egyeztetéseiket, és ezúttal olyan javaslatokkal érkezzenek, amelyek megszerezhetik a szükséges parlamenti támogatást. Mint ismert, tegnap ismét elbukott Nikus Ordán jelöltje a kormányfői tisztségre, miután Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök kormánya a szükséges 233 támogató szavazat helyett csak 182-t kapott. Ezzel a május óta tartó romániai kormányválság újabb fejezete zárult le, amivel gyakorlatilag egy lépésre került az ország az előrehozott választásoktól. Több tűzoltóautóval vonultak ki a tűzoltók tegnap

0: Délután Székelyudvarhelyen a Szent János utcai garázsokhoz, ahol tűz ütött ki az egyik építménynél, majd a lángok többre is átterjedtek. A tűz 4 garázs tetőszerkezetét, illetve a tetőre húzott emeleteket érintette. A tüzet körülhatárolták és sikeresen el is oltották, közölte a Székelyhonnal Alina Csabatáriú, a Hargita megyei katasztrófa védelem szóvívője. 8 személy ellen emeltek vádat, miután a Kolozs megyei Pusztakecseten feltartóztattak és megrongáltak egy szolgálatban lévő mentőautót. A támadás során a mentő sofőrje megsérült, amikor egy kő betörte a jármű szélvédőjét. A dési ügyészség tájékoztatása szerint elrendelték a 8 vádat bíróság elé állítását. Mindannyian előzetes letartóztatásban vannak. Az érintettek ellen egészségügyi dolgozó bántalmazása, rongálás, a közrend és a köznyugalom megzavarása, valamint a közúti közlekedés akadályozása vagy nehezítése miatt indult eljárás, számol be a Mediafax. Az incidens még augusztus 8-án este történt. Az ügyészek szerint a vádlottak közül többen 2 járművel elállták a szolgálatban lévő mentőautó útját, a mentőben pedig a Kolozs megyei mentőszolgálat munkatársai és egy beteg tartózkodott.
1: A bukaresti Dinamo érdeklődik a Sepsi OSK 18 éves tehetsége. Bacula Hunor iránt a háromszéki klub azonban jelenleg nem akarja eladni a játékost. Bacula ebben az idényben alapemberré vált, 2 mérkőzésen a csapatkapitányi karszallagot is viselte, és megszerezte első gólját a Szuperligában. A román U19-es válogatottban is eredményes, legutóbbi 3 meccsén 2-szer talált be. Hadnagy Attila sportigazgató szerint egyetlen klubtól sem érkezett hivatalos megkeresés, és Baculának most a fejlődésre kell koncentrálnia. Marosvásárhely rendezi 2027 májusában a férfi jégkorong világbajnokság Divízió 1B tornáját. A mérkőzések május 1-e és 7-e között lesznek a felújítás alatt álló marosvásárhelyi jégcsarnokban, amelynek korszerűsítését várhatóan novemberben fejezik be. A román válogatott Japánnal, Kínával, Dél-Koreával, Spanyolországgal és Hollandiával találkozik. A tornáról a Nemzetközi Jégkorong Szövetség Tenerifei kongresszusán döntöttek. Románia 3 éven belül másodszorra rendez felnőtt férfi világbajnokságot.
0: Hűvösen indult a reggel adás körzetünkben, ezt követően azonban felmelegszik az idő, és a délutáni órákban már 18-20 fok körüli maximumokat mérhetünk. Száraz, túlnyomor és napos időnk lesz ma is.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: késő puszi mindenkinek, szevasztok, 10 óra múlt néhány perccel, rögtön a legfrissebb hírek után folytatjuk, illetve ezzel az órával már zárjuk is a mai hármas szabályt. Szevasztok, itt vagyunk mind a hárman, köszi, hogy ti is.
1: Köszi, hogy itt vagytok, és be is szeretnénk mutatkozni nektek mind a hárman személyesen, ugyanis Máté Kincsőn, Nagy Endre és Berecki Szilvia a mikrofonok mögött. Lehetek szívesek, ti is küldjétek el a neveteket.
2: Így van, jönnek még ketten zenész, Kane James Hype és Miggy de la Rosa, az ő nevük is megvan tehát, és egy olyan verdába ülnek, ami pirosban, szép sárgában, legalább nem annyira csúnya, de mind a két verzió megfizethetetlenül drága. Jön a Ferrari, jó reggel 10-kor is.
3: Ez a hármas szabály. A maga nem...

0: Az utóbbi napokban el vagyunk kényeztetve itt előadókkal. Hát ez volt Olivia Rodrigo és Stupid Song 11,5 perccel 10 óra után. Megyünk tovább, közben kaptunk egy útinfót Zetevarján. Elbújva pisztoly radar, úgyhogy ennyi, hogyha gyorsan mentek. Igen, gonosz. Meg gonosz gyorshajtók.
1: Jaj, persze, hát mondjuk Zetevára.
0: Én a rendőrökkel nagyon... vagyok, tisztelet, becsület.
1: Igen, nyalízzál, hát ha nem büntetnek meg, hogy ne. Vigyorog és mellé felrakjuk az köszönjük internetre szépen. A videót, megúszod legközelebb.
2: Köszönjük szépen a szolgálatot, ugye csak figyelmeztetés lesz.
1: Igen, annak rendje is mondja szerint. Sütizünk, és az az igazság, hogy hatalmas nagy sóhajjal szaladunk neki a mai műsor utolsó órájának, mert az az igazság, hogy jobbnál jobb üzeneteket küldtök, rengeteg minőségi tartalommal. Például Sándor rövid, de annál tömörebb üzenete. Almás diós csókolom. Azaz, azt már én teszem oda, hogy csókolom. Almás diós, tehát a korábban szóba került, hogy az almás tészta valamiért a férfiak hőn imádott, és titokban mindig sóvárgást okozó finomság, akkor az almás diós az, ami szerintem mindent überel.
2: De a Csongi fotóját láttátok? Azért nézzétek meg ezt a dolgot. Tehát a cukormáza tetején, a rétegek, a sok lap, az, ahogy össze van szépen rakva, és fel van vágva egy kör alakú, ugye, mert vannak dobostorták, vannak vidékek. Indítsunk innen.
1: És akkor a dobostortáról van szó.
2: Vannak vidékek, ahol a dobostorta az téglalap alakú.
1: Hó!
2: Vannak téglalap alakú dobostorták. Igen.
1: Például
2: gyermekkoromban Kükülő mentén, ne gyere oda turistának, úgyse lehet semmi látni, valamióta elköltöztem. De hogy ott például téglalap alakú a dobostorta, és a kör alakú dobostortát nehezebb összerakni szerintem.
1: Nehezebb, persze, jóval nehezebb, de mi az, hogy téglalap alakú a dobostorta?
2: Kocka, nem kocka, nem tudod, ilyen
1: téglatest.
2: 90 fokos a négy sarka.
1: Igen, az téglalap és téglatest. Azért nehezebb, drága Szili, mert hogy nehezebb.
0: De mitől nehezebb? Kerekre vágod a lapot, az cső.
2: De ez kerekre van sütve, látszik a lapnak a szélén. Szerintem kerek formában
1: is tették kerekre alapot, vágod, igen. Vagy kerekre sütöd. Attól igen. Függ, hogy késed van élesebb, vagy torta formád.
0: ez
2: vagy,
0: így van.
2: Vagy az eszem élesebb.
0: Nézzük ma, milyen lesz a dobos torta. Mi, ami élesebb, a késem, vagy a torta formám? Nagyon jó. Hát végülis, de miért ne lehetne, hogy ilyen rendes süti szeletekre is lehet vágni a dobos tortát. Csak nem lesz az annyira olyan, amilyen kell. Olyan autentikus. Aztán közben rájöttem, miért dobos torta, azért, mert itt ránézve a képre se egyenletes egyik részese. Úgyhogy innen is üdvözlők a dobosokat, meg kell tanulni egyenletesen játszani, akkor egyenletesen lesz a dobos torta.
2: Ez egy aszimmetrikus tempóban
1: nem, jártott. Csak óvatosan kérdezem, hogy nem azért dobos torta, mert hogy eredetileg is ilyen henger alakú volt?
2: Lehet, igen. Lehet, megfejtettük. Nem hiszem, az elészetnek dedikálták.
1: Annyit tanulunk, annyit okosodunk. Csongor egyébként ezt az üzenetet küldi a csodás fotója mellé. Sziasztok! Örök kedvenc a házi dobos, nincs finomabb. És egyébként ezzel például édesapám se vitatkozna, nagy kedvence neki is, a legnagyobb kedvence a dobostorta. Egyébként nagyon-nagyon finom tud ez lenni. Aztán Ágota üzenetét vállaljuk be. Idézet következik, szeretném jelezni. Azt írja Ágota, hogy egyébként, ha már ilyen érdekes nevű sütik, akkor nagymamám specialitása a cseregefánk, amit egyes tájakon apácapucának hívnak.
2: Mondtam én, hogy itt azt a porcukros mindenit.
1: A csöröge, nálunk úgy mondják egyébként, hogy csöröge. Most így felszaladt szemöldökkel olvasom, hogy Ágotáéknál ezek szerint cseregefánk, nálunk az csöröge, de hát ez az apácás vonatkozás, ez tetszik.
2: Nagyon érdekes. A néplélek.
0: Apácapuca vagy mi?
1: Apácapucája. Igen.
0: Ja. Nem mondja senki, hogy ez a gendert cucc, ez ilyen új dolog. Hát látod, a hagyományban is benne van.
2: Igen,
0: nem
2: ez
0: tudom,
2: jó
0: hogy honnan
2: kérdés.
0: Jött ez amúgy.
2: Jó kérdés. Próbálom vizualizálni, de inkább ne.
1: Nekem úgy lebeg lelki szemeim előtt, látom, csak azt nem tudom elképzelni, hogy ki volt az, aki először felmérte, és rájött, hogy van némi nemű hasonlóság.
2: Egymás mellé tartotta, ez pont olyan. 07-30-54-88-88.
3: Mindenről dum.

0: Az bizony, az bizony gyémánt. Konkrétan gyémánt korona is lehetne, az a torta, amit küldött nekünk Zoli, legalábbis a fotót róla
1: ez a
0: sajnos. Ez a szent dobos, mert konkrétan úgy néz ki, mint a magyar szent korona, vagy a szent magyar korona, és nem tudom őszintén azon gyémánt azt hiszem, hogy nincs, de lehet butasságot mondok, de ha jól emlékszem, nincs. Egy biztos, hogy ez a fotó és ez a torta, Zoli, amit megmutattál nekünk, ez valami zsenomenális. Én nem tudom, hogy cukrászatban készült-e, vagy valaki ezt házilag a kis mancsával, 10 ujjával összerakta, de ha igen, ha az utóbbi, akkor hatalmas, hatalmas dicséret jár, mert ez gyönyörű.
2: Tehát én az ilyen karamell cucc?
1: Igen, az rendes, mert ugye a dobostort teteje az ilyen keményített cukormáz, ilyen karamellmáz, de ezt hogy görbíted? Hogy
0: hát
1: ne repedjen el?
0: Amíg még puha, meg folyékony, vajmest folyékony halmaz állapotában van a karamell, addig begörbíted, és úgy hagyod megkeményedni, megszilárdulni. Mert a tészta, ugye, amire ráöntöd a karamellt, az alapjáraton még azért annyira flexibilis.
2: Sorba áll a család. És a gyufát húzunk, és aki a legrövidebbet húzza, az rakja be a karát alá, vagy a combját, vagy a sípcsontját, vagy valamit, és akkor arra öntik rá a cukormázat, a forró cukormázat, és akkor így köt meg.
0: Simán lehet.
2: Nem?
1: Na, ez a legegyszerűbb módszer szerintem is.
2: Azért már így ránézése, amúgy ez nem az a tipikus vékony karamell, hanem valami vastagabb cucc szerintem. Ilyen olyan a hatása, mint a kürtös kalács lenne, de tudom, hogy nem az, még miért megtámadnátok, de nem az, hanem kicsit olyan a hatása, de gyönyörűen néz ki. Tényleg ez a csoki mindenne.
0: Köszönjük szépen, el vagyunk kényeztetve. Közben Bernadettől érkezik egy üzenet. Sziasztok, nagymamám sokat sütött rácsos tésztát, meg almás rétes tésztát a sütőben, tehát a lerben. Nagyon szerettük, teszi még hozzá Bernadett, illetve szép napot kíván, viszont kívánjuk neked is, drága Berni. Jaj, rácsos. A rácsos. Finom
1: almás tészta. Van a diós féle, van az almás, és van, amikben ilyen lekvár van a rács alatt, és az is szépen megsül, vagy megkaramellizálódik. Nem fogok tovább résztekbe menni, mert nem lehet beszélni.
0: Nehéz. Tudjátok meg, nem csak beszélni, olvasni is. Mónika, Eria, sziasztok, annyit beszéltek a tésztáról, hogy rendesen kívánja az ember. Hát, Mónika, az az igazság, hogy mi magunk is kívánjuk. Ez a legnagyobb baj, hogy ez lesz itt a vége. Köszönöm a kedves szavakat. Illetve Piroska még egy üzenettel áll elő, azt mondja, amúgy a Kati tészta úgy született, hogy összetört egy lap, és akkor lett összekeverve a krémmel. Amúgy 3 lapból áll, valamikor állt, valamikor nagyon rég, teszi még hozzá. Tehát ezt kibogoztuk mi magunk is, a magunk vicces módján, de akkor ezek szerint igaz.
2: Így van, Imrének az üzenetét is köszönjük. Jó reggelt, szerkesztők, végre lehet kincsőnek hallani a hangját. Hát a süteményekhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy én mindenben, amiben málna van, legyen a sütemény vagy ital, én a málnának vagyok a megszállottja, és az Eugéniát, hogy ne hagyjam ki, mert azon nőttem fel, remélem kincsőnek jól telt a szabadság a cipruson. Írja nekünk Imre, mi is reméljük, hogy jól telt. Azt mondta, jól telt. De az Eugénia az süteménynek számít?
1: Hát nem éppen házi süti. Én házi Eugéniát még nem láttam.
0: Én sem. De hát az inkább amúgy is a keksz kategória, nem? Igen. Tehát effektív két keksz összeragasztva, de azt el tudom hinni és képzelni, hogy mondjuk például az Islerről, amiről korábban beszélgettünk, szóval, hogy erről Imrének pont az Eugénia jut eszébe. Én magam is nagyon szerettem az Eugéniát, de már felnőtt koromban képzeljétek egy gyerekként.
1: Igen, ez érdekes, hogy akkor, szóval, amikor csak az volt, akkor nem, most mikor így ennek nosztalgia hulláma van, egy minden régi ilyen dolognak, most akkor mindenki azt keresi, mert jaj, bezzeg, a régi szép időkben csak az volt, ami ugye két keksz, ami nem is keksz, összeragasztva olyan vajas csoki krém, amiben se vaj, se csoki nincsen. De azért mindenki szereti.
0: De akkor miből állt össze? Miből
1: azt szerintem jobb, ha nyugodt éjszakán kedvéért nem tudjuk.
0: Tényleg?
2: Á, nem, az nem volt olyan vészes szerintem. Az valamilyen nagyon basic csokis krém volt. De nagyon finom volt. Főleg az a fajta Eugénia, ami egymás mellett volt kettős, úgy kellett kivontani, hogy addig tekerted, amíg az egyik kibújt.
0: Igen. Én nagyon-nagyon szeretem. Őszintén, na. 0730-54-88-88, még a vége felé itt oda jutunk, hogy Eugénia kérdés lesz. Írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek.
3: Mindenről dumálunk.

0: Egy imádság C-durból, Lilywoodék voltak The Prickkel és Robin Schultz-val együtt. 10:30, fél 11, és itt elmentünk a házisütik irányába, és csak a gyomrunkra gondoltunk, vagy az ízlelő bimboinkra, meg arra, hogy mindenféle finomság hogy van összerakva benne, és mitől olyan, amilyen, de pont azzal nem foglalkoztunk, hogy mitől olyan, amilyen. Attól olyan, amilyen a házisüti, hogy vannak azok a régi ősi receptek, amik családban, hát ugye szépen generációról generációra szállnak. Sőt, nekem az a kedvencem, hogy vannak olyan háztartások, és írjatok, hogyha így van, ahol megvan még a nagymamának a régi zsír, olajfoltos, cukorfoltos, tinta, ceruzával írott receptes füzete.
1: Kicsi papír pecnikkel kiegészítve.
0: És nem internetről kinyomtatva, nem lézeres nyomtató, hanem tényleg az, amit sokszor látszik, hogy még bele van toldva, olyant is láttam, hogy Erzsi szerint a piskotában még ez is jár.
1: Igen.
0: Olyan, mint egy ilyen doktori dolgozat, hogy ilyen lábjegyzetek vannak, betoldások vannak, vélemények vannak. A felszegben a szomszédasszonynak, a sógorasszonya úgy csinálja, hogy azt is beírjuk, ha esetleg trükkök vannak beleírva, ilyen, tudod, ilyen...
1: apró praktikák, amit menet közben beleírva, tanulsz meg, vagy
0: a citromhéjával hogyan, hogy mikor keverd, vigyázz, ne akkor keverd bele, csak miután a kakaó benne van, zárójelbetéve felkiáltó jelen, és még így függőlegesen a margóra is írva van, nagyon vagányak ezek.
1: Igen, meg ma már szerintem ez hatalmas érték ilyen szempontból. Tehát én most így lelki szemeim előtt látom is például édesanyának a receptes füzetét, ami kb. Egy az egybe ez, és valóban előrökölt receptekkel, stb. Én például nagyon tudom szeretni, látjátok apropó könyvmolyként az olyan olvasmányokat, vannak most már ezek a gasztró recept regények, úgymond, amikor tulajdonképpen receptes könyvet olvasol, de történet van szőve, köré, mellé, és akkor az ugye zseniális olvasmány is. Tehát, hogyha ez így megmarad írott formában, az zsenomenális. Viszont azt is hozzá kell tegyem, hogy én nagyon, de nagyon tudom szeretni ezt a short videós, reels-es világot, ahol 30 másodpercben megtanítanak sütni. Csókolom.
2: Igen, igen, valószínűleg nem lesz olyan még az eleje, de azért ez amúgy nem adja automatikusan azt, hogy zsírfoltos a recept, és régi a recept, és oda van rakva, hogy jó lesz. Nem ettől lesz jó. Hát nem adja automatikusan mai világban, amikor azt is tudjuk, hogy maghőmérőnek köszönhetően a darázsfészekkel tésztáját akkor veszem ki a dagasztóból, és csak akkor keverem hozzá a vajat, mikor megfelelően 24,5 Celsius fokos a tésztának a maghője, ezeket most már mind tudjuk. Kicsi újból tudjuk az egészet mérni, mindent tudunk, le van írva, stb. AI videó, stb. Tehát mégsem lesz olyan. Uh-huh. Úgyhogy nem hiszem, hogy az a adja még egy kicsi lisztet, nézd rá, adja még egy kicsi lisztet. Tudod, ebben sokkal több volt. És lehet azért, mert nem sajnáltuk ki belőle az anyagot, nem? Vagy mi lehetett ennek az oka?
0: Szerintem a türelem. De valószínűleg, hogy az, most milyen jó, hogy szembe jut az a két dolog, hogy 30 másodperc alatt megtanítanak-e short videóban sütni, de elképzelhető, hogy például Erzsi néni, amikor ránézett, és a szemében és az érzésében volt a maghőmérő, mert nem kellett rászúrjon semmit, vagy megnézze, neki több ideje volt belefektetve annál a 30 másodpercen, amit mi szánunk-e sortra, hogy megtanuljunk elkészíteni egy tökéletes darázsfészket.
1: Plusz az évek és a tapasztalat ilyen szempontból, tehát én ismerek olyan szakácsnőket, édesanyákat, családanyákat, mit tudom én, háziasszonyokat, bárhogyan is nevezzük őket, akik richtig állítják, hogy érzésre sütnek, főznek, kérem szépen. Tehát az, hogy valami érzésre tudjon működni zsigerből.
0: És mindig ugyanolyan lesz.
1: És mindig ugyanolyan finom lesz.
2: Így van beírva a receptbe.
1: Jaj, igen.
0: Amennyit gondolsz.
2: Rum essence érzésre. Oké, persze, rendben.
1: Van az ízlésre, és van az érzésre.
2: Liszt, amennyit felvesz.
0: Oké, jól veszi mi? Nem
2: nagyon örülök neki, tényleg. Meglát, a tojás hab keménysége érzés alapján.
1: De annak van egy jó tesztje a tojáshabnak, azt nem próbáltad sose?
2: De nem
1: az, hogy meg kell fordítani, hanem a fejed fölé tartod, fejjel lefelé.
2: Én az öcsém feje felé tartottam, hogy jól teszteltem.
0: Akkor kiderült, hogy mindegy.
1: Te gondosz nagy tesó. Annak vendje és módja szerint. 0735488888, még egy icke-picikét itt vagyunk, és beszélgettünk erről, úgyhogy ha szeretnétek, még írhattok.
3: Székelyföld velünk éget.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: Reklám.
1: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
0: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
2: Blautek.
0: Melegre tervezve.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Júj!
7: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi.
8: Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
9: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
10: Bergtor.ro. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
11: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
12: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
11: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
12: Viking Kft. A te biztonságodért.
13: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika. Egészséged szolgálatában.
14: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel?
15: A tökéletes helyszínt keresed?
14: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
15: Areohotel.ro.
14: Tökéletes rendezvények. Areo.
16: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
17: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
16: Gamma Electronics.
18: Társadalmi célú hirdetés.
19: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
20: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
21: A reklám után
22: ismét láger

0: Még eszembe jutott egy titkos recept, amiért jobb volt valamiért a süti. Az érzelmi mindenféle mellett. Ez a másod a cukor. A cukrot annak idején nem sajnálták semmi sütiben. Nem én most, hogy ilyen mindenmentes, egy picit kevesebb cukorra csinálom, hogy legyen egészsége. Ha kettőt eszek meg belőle, ne legyen lelki furdalásom, hogy annyi kevés cukrot. És most mindenhol ki akarjuk spórolni a cukrot, rakunk bele egy kicsi ízesítőszert. Régebb ereszett áti cukor, az mindig kihozta az ízeket.
1: Egyébként igen. Plusz a másik, hogy nézzétek meg, mennyivel gazdagabban garázdálkodtak például őseink, elődeink a méz kérdése. Tehát cukor helyett, apropó, az a plusz ízvilág, amit behoz egy méz, vagy nem tudom, az egész történetben, és ott van most a mézes tészta is eszembe jutott, nem tudom, hogy ki szereti. Nekem nem olyan nagy kedvencem, de van, amikor rákattanok, akkor viszont dögivel tudom majszolni. Alapjáraton mások voltak, szerintem tényleg az alapélelmiszerek is, ezen is nagyon sok minden múlik. Én nem tudom, ti sót mostanában vettetek-e, de hogy háromszor annyi sót kell tegyek az ételben, mint ezelőtt 15 évvel, hogy sós legyen az az étel, az is biztos. Tehát nem tudom, mi van a sóban, és ugyanígy a cukorral is.
2: Már a só sem a régi, tudom. Úgy néz ki, minden változóban. Közben meg azon gondolkozom, hogy tényleg van olyan recept, ami csak attól működik, hogyha nem sajnálsz ki belőle semmit sem. Most ilyenben fogsz te neki, olyan piskolt a tésztát, kavarok itt neked teljes kiürlésű köleslisztből, aztán nézed, hogy hogyan nem fogasz szépen a sütőben úgy viselkedni, ahogy akarnád, mert nem az lesz a vége, amit akarnál. Ugyanez egyébként a mindenféle cukorpótlókkal is, akármilyen cukorpótlót használhatsz, elképzelhet, hogy ugyanaz a kémiai reakció nem fog a hőhatásra elindulni, és nem ugyanaz lesz a végeredmény.
1: Plusz a másik, és ez most jut eszembe, bocsánat, friss ciprusos élmény ez is, hogy higgyétek el, hogy vásároltam kólát, nevezzük nevén, nem mondom, hogy milyen típusú kólát, barna kólát, annak rendje is, hogy ez szerint.
2: Van zöld is?
1: Nem, de narancssárgát már ittam. Szóval, hogy mindegy, az a lényeg, hogy felhívták a figyelmemet előre, hogy ez nem olyan lesz, mint otthon, és egyébként tényleg közelébe se járt, se szénsavasságában, se ízvilágában.
2: Kis az itthonik. Kisporolták a bubit?
1: Más víz, más cukor, más, és már rögtön még ez a franchise is, ami jól ismert márkanév, még az sem ugyanolyan, mondjuk, ha országot váltasz.
0: Áj, ezt a macsak mindenitnél, még a liszt sem ugyanolyan. Igen, közben írja még nekünk egyik hallgató, hogy sziasztok, a lányommal új receptes füzet átmásolt a receptek mellé, zárójelbe odaírjuk, hogy Manci mama receptje, Terike néni receptje, édesanyám Mákos, diós tekercs, recept fecnie, megvan már szkocsozva, igen, legalább 25 éve írta nekem, kicsi drágám már nem tud írni a Parkinson miatt, és sajnos sütni se, írja nekünk. Viszont mennyire jó, annyira jó, szerintem a sütemény a legnagyobb értékőrző. És most így a műsor végére ezt így megállapíthatjuk, nem? Hogy a süti, az mindig egy kicsit visszavisz. Egy 30-at, igen. Egy 40-et, egy 50-et, egy 20-at, valamint visszavisz a korból.
1: Igen, egyértelműen. És az a helyzet, hogy bárhányszor, nem tudom, ti hogy vagytok vele, vagy tényleg otthon ti férfi emberként süttök-e sütit, az első néhány illat, ami a lerből úgy kicsap és megcsap, az első néhány illat az olyan, mintha 6 évesen állnál mama mellett kb.
2: Így van, minden sikerült süti mögött, ott van az a 25, amit elrontottál előtte, amiről nem beszélhetsz senkinek, ez is ott van azért.
3: Otthon,
4: a fürdőszobában,
3: kocsiban,
4: munkahelyen,
3: bárhol. Ébredj minden

0: Azt hiszem, hogy itt Ildikó lezárja a sütik sorát az ő kedvencével, ami nem más, mint a pucapánkó, úgyhogy most már keresem. Kerek a pucasztori, mehetünk haza.
1: Mindig is tudtuk, hogy a világ e körül forog, de hogy a világgal együtt a sütemények is e körül forognak, ez a mai nappal úgy néz ki, hogy végérvényesen kiderült.
2: Hát minden esetre köszönjük szépen, komoly tanulságokkal maradtunk. Tehát itt oké, hogy pucapánkó, meg oké, hogy mi volt a páca vulvája, amit én még tanulságként magammal viszek. Zseniálisak vagytok, köszönjük szépen, holnap reggel újra jövünk, legyetek akkor is itt velünk. Puszi, sziasztok!
0: Szevasztok!
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem,
5: a mindennapjai része
4: vagytok. Köszönöm,
5: köszönöm. Megvisszahangosítottam a rádiót?
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet, de a nap végén nagyértékű ajándékunk is a tiéd lehet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Én hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán.
6: Reklám. Egészségesen szeretné élni? Akkor

0: 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
1: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Transz.
2: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
3: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
4: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
2: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
5: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badagoz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badagoz Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
0: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szovalta üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
6: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat. Mielőtt a tél beköszöntene, válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
7: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben! A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
9: Fások utca 14.
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Áramszünetre figyelmeztetik a szombatfalvi városrész lakóit. Lábbusz program indul Gyergyóditróban. A kormányválság megoldása érdekében ajánlja magát a Szociáldemokrata párt. Kellemes, túlnyomó részt napos időnk lesz ma is. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. A pénzügyminisztérium október 1-e és 15-e között is fenntartja a standard gázolaj jövedéki adójának 25%-os ideiglenes csökkentését. A döntés a két heti piaci értékelést követően született meg, miután a nemzetközi jegyzések és a kiskereskedelmi árak továbbra is komoly nyomást mutatnak az üzemanyagpiacon. A kedvezményt a 2026/162-es törvény által létrehozott mechanizmus alapján alkalmazzák tovább, így a standard gázolaj tényleg jövedéki adója 2100 lej per 1000 literes szinten marad. A pénzügyminisztérium megvizsgálta a jogszabályban előírt mutatók alakulását és a mechanizmus által megengedett maximális mértékű kedvezmény megtartása mellett döntött. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 9 és 17 óra között áramszünet lesz a villamos hálózaton végzett javítási munkálatok miatt Székelyudvarhely több utcájában. Nem lesz szolgáltatás többek között a Nikolai Bölcsészkó utcában a 2 és a 20-as, illetve az 1 és 25-ös házszámok között, az Orbán Balázs utcában, a Hunyadi János utcában a 19-45, a Mihály Eminescu utca 7-23, illetve 8 és 26-os házszámok között, valamint a Tamási Áron utcában, a Veselényi Miklós, a Dózsa György, a Sólyom, az Agyagdomb, de a Hármapán Kft-nél sem lesz villany. Szarin Grindianu szociáldemokrata pártelnök tegnap már is kijelentette, hogy pártja kész alternatívát kínálnia az eddigi megszorító politikával szemben, és reményét fejezte ki, hogy Nikus Ordán államfő mielőbb egyeztetésre hívja a parlamenti pártokat. Grindianu szerint Románia a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség vezetőinek politikai ambíciói miatt

0: Újabb 10 napot veszített, noha kezdettől fogva tudható volt, hogy a két párt nem képes parlamenti többséget létrehozni. Tájékoztató kampányt indított az RMDS az online telefonos és banki csalások megelőzésére. Az Állj meg, csaló elnevezésű kezdeményezés elsődleges célja, hogy segítsen az embereknek felismerni a gyanús helyzeteket. Az RMDS közleményében figyelmeztetett, hogy a csalók gyakran banki alkalmazottnak, futárnak vagy bajba jutott családtagnak adják ki magukat, és sürgősséggel vagy fenyegetéssel próbálnak pénzt, a banki adatokat vagy biztonsági kódokat megszerezni. A megelőző üzenetek eljuttatásában rövid videók, rádiospotok, valamint online és nyomtatott tájékoztatók készülnek a kampány keretében, amely december közepéig tart. Az izraeli N12-ös csatorna úgy értesült, hogy terrortámadás volt a Dubai-Tel Aviv repülőjáraton tegnap történt incidens, amikor is az egyik pilóta megkéselte a másikat. Az első hírek arról szóltak, hogy a Fly Dubai járatát vezető két pilóta összeverekedett, emiatt kellett az utasszállítógépnek kényszerleszállást végrehajtania. Az N12 azonban Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt is megszólaltatta a történtekről, aki azt mondta, az egyik pilóta késsel támadtatására, és megpróbált egy szeptember 11-ihez hasonló támadást végrehajtani. A késelést elkövető pilótát letartóztatták, és jelenleg a szaudi hatóságok kihallgatják, számol be a BBC. A szakemberek szerint délelőtt derült marad az égbolt, de délután is kitart a napsütés, és kellemes száraz időre számíthatunk, 18-20 fokos nappali csúcsértékekkel.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
2: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk, most már többes számban, és ahogy a tegnap említettem, kiegészül a színes órák, Isten Szidónia, Isten hozott újra itthon.
3: Nagyon szépen köszönöm, vagy mondhatom azt, hogy sokrán, ez arabul azt jelenti, hogy sokrán. Köszönöm, megtanultam ennyit, és hogyha azt kérdik tőled, hogy na, hogy vagy, akkor mia, azt jelenti, hogy nagyon jól az én helyzetem a mia jelen pillanatban. Sziasztok, drága hallgatók, jó újra itt lenni. Nyitjuk az órát Alex Warrennel, ez a Fever Dream.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
4: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
4: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

az élet az otthonodtól. De a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Valmár és a színvak. Na, ha már a színeknél tartunk, Szidi, ügyesen lebarnultál, mesélj, annyian kérdezték tőlünk, hol jártál, mit csinálsz, miért nem vagy műsorban, itt az alkalom. Mondtam, hogy ha visszatérsz, akkor elmesélsz minden. Na gyerek!
1: De milyen jól esik ez, kinek hiányoztam? Rajtad kívül.
0: Rajtam kívül rengeteg hallgatónak. Na, de hol jártál? Na, én tűkön ülök.
1: Ó, nem mondod. Te tudod, hogy hol voltam. Elmentem melegebb éghajlatra, még egy kicsit cippantottam magamba a nyárból. Elmentünk Egyiptomba, kérem szépen. Egy olyan országban, amiről itt mifelénk lehet hallani jót is, rosszat is. Szerintem mindannyian tudjátok, hogyha Egyiptom, akkor kell tartani a hasmenéstől, a hányástól, meg különböző vírusoktól,
0: amit
1: az ember ott... Nem.
0: Nem volt.
1: Nem, én pedig egy egész láda gyógyszert vittem magammal, hogy ne adj Isten, miért nektek mosolyogsz?
0: Hát pont ezért. A víz meleg volt-e, ha ezt mondja, jó volt-e az a vörös tenger, vagy nem volt
1: a csapvíz?
0: Nem az a
1: A vörös tengert azt látni kell.
0: Érezni,
1: az egy
0: átélni.
1: Olyan tenger. Igen, de hogy azt látni, be kell dugja az ember a fejét a vízbe, hogy lássa az ottani élő világot,
0: hány fokos
1: a korallukat.
0: Az a tenger? Mondd már el. Nagyjából.
1: Nem olyan meleg.
0: 28?
1: 28,4-5, jobb napokon 29.
0: Nem rossz az.
1: Viszont ami számomra meglepő volt, tudod milyen a román tenger, a fekete tenger, tudod milyen a földközi tenger, jönnek azok a nagy hullámok, amiktől tartani kell, hogy nehogy beszippancson.
0: Aha, itt nincs hullám?
1: Képzeld el, hogy nincsenek hullámok. És azon a parton, ahol mi voltunk, nagyon-nagyon messzire be tudtál menni, úgyhogy körülbelül a térdedig ért a víz, ez a Balaton
0: hatás. Nem a Balatonban voltatok?
1: Nem ott voltunk, de körülbelül olyan volt, aztán volt egy hosszú stég is, hogyha azon végig mentél, akkor utána kaptál mélyvizet is, de a halak ott úszkáltak körülötted, csiklandoztak, úgyhogy akár meg is tudtad fogni, hogyha nagyon ügyes vagy. Egyszerűen lenyűgöző. Persze,
0: ez csak,
1: a reszort.
0: Minden szép, minden jó, de van árnyoldala is, jó? Nem sokára erről is kérdezlek téged, hogy azon túl, amit látunk a közösségi felületeken, még mi az, amit tapasztalni is lehet, ha ott vagy mondjuk Hurgadában. Duffy jön, ez a Mercy.

0: Ákos és az Idősziget itt a Rádió Gagán. Szidónia visszatért Hurgadából, Egyiptomból, és arról beszéltünk, hogy minden szép és minden jó, és a víz is kellően meleg, kedves a személyzet. Szóval el voltatok látva, tejben, vajban fürödtetek, de...
1: Nekem már ugye az ajkam kiformálta ezt a hó-hó-hó-hó-hó, hát ezért ez nem ilyen ragyogó és csillogó. Az az igazság, hogy valóban a szállodán belül maximális a kényeztetés, az ellátás, mint hogy az ember egy külön világban lenne. Csak.
0: Na mi az csak? Mi a de?
1: A szállodán kívül a való életbe, amikor megtapasztalod Hurgadának a nyüzsgését, a bűzét, azt a forgatagot, ami ott van, hát 2 óra után úgy éreztem, hogy eldobom az agyam, hogy zsibog mindenem, hogy nagyon fáradt vagyok, azt se tudtam, hogy merre figyeljek. Tudod, hogy milyen neked az emberek az úton, majd küldök neked egy videót. Nem ilyen, hogy akkor zebra és átkerülés,
0: az a szabály, nincsen szabály. Ugye?
1: Kb. Így. Ugye én ezt így Indiához hasonlítottam. Azt kérdeztem a férjemtől, hogy hú, lehet ez Indiában ennél rosszabb? Állítólag igen. De itt is azt se tudtad, hogy akkor most merj lelépni egyszerűen a járdáról az úttestre, vagy hogy most megvárod, amíg egy autó meg fog állni, amúgy ez soha nem következett
0: volna be. De nem ütöttek el, na mondd azt is.
1: Nem, hát itt vagyok, látod, nem ütöttek el, de gyakorlatilag az orrunk előtt, meg a hátunk mögött mentek el az autók.
0: Jó, tisztaság van-e? Mesélj erről egy picit.
1: Nem.
0: Nincsen tisztaság?
1: Én ugye gyakran panaszkodom arra, hogy milyen szemetes egy népség vagyunk mi. Hogy különböző zónák, környékek itt hogy néznek ki, hogy mennyire igénytelenek vagyunk. Na de hát egy kicsit átértékelődik az ilyesmim, amikor az ember eljut egy olyan városba, mint Hurgada.
0: Jól van, na hát akkor azt jelenti, hogy figyelj, a szállodák környékén, a parton azért gondolom, hogy rendben van minden, és ha picit úgymond a parttól távolabbra befele haladsz, a város fele, vagy a település központja fele, akkor ott már nem annyira fényes.
1: Oda gyomor kell, nem, hogy nem fényes, az egyszerűen szerintem a földi pokol. Vannak olyan utcák, olyan szegletek, olyan zónák, ahova én személy szerint nem mentem volna be. Volt nekünk egy kísérőnk, egy helyi ember, akinek köszönhetően egy kicsit beláthattunk ezekbe a sikátorokba is.
0: Egy-két dollárért cserébe mi?
1: Ő nincs, akkor én biztos, hogy oda a kicsi ujjamat be nem teszem. De még egy annyit mondjak el, hogy hálatercével jöttem haza, hogy én itt vagyok egy olyan országban, egy olyan helyen, ahol van termőföld, ahol van fű, ahol vannak fák, ahol van élet. Ott akkora nyomor és akkora szegénység, hogy egyszerűen, hogy oda szülessen valaki, én nem tudom, hogy előző életében mit kellett elkövessen.
0: Jó, visszamennél vagy nem mennél vissza?
1: Persze, és fogunk is visszamenni a szállodába.
0: Akkor jó volt, Dua Lipa folytatja a sort, ez az Illusion.

0: Szerinted van valami hasonlóság köztem és Shakira között?
1: Igen, egyetlen egy dolog, nő mind a kettő.
0: Mind a ketten nők vagyunk. Igen. Na, hogy képzeld el, hogy ott az egyiptomiak mindenki Shakirának szólított engem. Ó, Shakira! Szerintem nem tudták megjegyezni a nevem, és gondolták, hogy na, nem közéjük való vagyok, akkor legyek Shakira. De szerintem teljesen képhomályban vannak, hogy mi az, hogy Shakira, és mi az, hogy István Szidónia. Lényeg az, hogy persze, hogy jól esett a lelkemnek, hogy kihez hasonlítanak, de tényleg ég és föld köztem és közte a különbség. A lényeg az, hogy útinfunk van, és akkor most ez az, ami jobban érdekel titeket. Drága hallgatók, Marosvásárhelyen a Maros hídról az Aranykakas irányába sebességet mérnek. Laci, köszi az üzenetet.
1: Vigyázzatok magatokra, lépünk tovább jó zenével. Jön mindjárt a Dream Flow és a Kezem a kezeden.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Reklám. Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
4: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
3: De szuper ötlet!
4: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
3: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
5: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
6: Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked? Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
7: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket. Így gyermeked 2 év alatt folyékony nyelvtudást szerez. Nem azt mondjuk, majd meglátjuk, meddig jut, hanem célokat állítunk.
6: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeked tudást épít.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefon számot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
9: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
10: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
9: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rákcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív hémésebréshez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
11: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
2: A reklám után
12: ismét lágerek és új zenék.
2: Rádió.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: A Dreamflow és a kezem a kezeden. Beszámoltunk egyiptomi élményekről, illetve nem számoltunk, én csak hallgatóztam, Siri számolt be, mert most jöttek haza Hurgadából nemrég, és ugye a pozitívum mellett azért a negatívumokat is megemlítettük, és került olyan hallgató, aki ugyanezt átélte, és ugyanígy, mint te. Olvasd csak fel az üzenetet?
1: Tímea írja nekünk, sziasztok, teljesen olyan, mintha azt írtad volna le, amit én éreztem és láttam Hurgadán. Az első nap akkora sok volt nekem ott, hogy ültem volna repülőre és irány haza. Aztán bevállaltunk még egy Kairót is utána, azt hiszem határozottan kijelenthetjük, hogy egy szuper helyen élünk, és hálásak lehetünk azért, hogy mennyi mindenünk megvan itt. De amúgy arra is kíváncsi vagyok, hogy így a hallottak alapján, nem tudom, képeket küldtem-e neked, Csaba, talán nem, de majd következik. Nem. De ugye egy picit is érzed azt, hogy elmennél, megnéznéd, megtapasztalnád?
0: Persze, hát jó kis meleg vizecske, gazdag élővilág, erre azért az ember úgy szerintem vágyik. Aki egyszer már látott ilyet, visszavágyik talán.
1: Meg, hogy az az élmény, hogy ott kifogod a halat. Annyit haláztam amúgy, hogy mint eddig életemben soha.
0: Horgásztál, nem?
1: Horgásztam.
0: A halászat az hálóval történik. Bedobja a halász a hálóját, és kiveszi a halat.
1: Én akkor horgásztam hagyományos módon.
0: Megsütöttétek a halat?
1: Nem halászbottal, hanem egy ilyen kis tekerékre. Jól van, na, javíts ki még százszor akkor, de értitek, ugye, drága hallgatók, hogy mit akarok
0: persze
1: mondani. Nem horgászbot volt a kezemben, hanem egy ilyen kis műanyag tekercs, és arra fel volt tekerve a damil, aminek a végén volt egy horog, illetve egy ólom. Aha. És arra feltettük a kenyeret, vagy valamilyen kis csalit, az be a vízbe, és amikor éreztük, hogy húz a hal, akkor hamar-hamar kirántottuk a damilt, és ott volt a hal, amit akkor helyben meg is sütötték nekünk. Tényleg? Igen, úgyhogy ennyire friss halat talán eddig életemben még soha nem ettem.
0: De hogy nem, hát elmész valamelyik ilyen haltenyészetbe, itt nálunk a környéken is vannak, és ott is ki tudod fogni.
1: De a tengerből,
0: ja,
1: kifogott hal.
0: Tengeri hal az mindig más. Gyere, zenéljünk egy picit, jön Milky Chance és a Stolen Dance.

0: Vásárhelyen még mindig az elektrika előtt sebességet mérnek az Unir irányából, az Egyesülés negyed irányából, egy Dásterből. Alfred, neked is köszi az üzenetet. Ha további infóitok lennének, akkor
1: 07 30 54 88 88 ide küldjetek, jönnek a hírek, majd folytatjuk.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. areohotel.ro 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán.
6: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
7: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
8: Blautec.
7: Melegre tervezve.
9: Kész a 10 órai?
10: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
14: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
13: De szuper ötlet!
14: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
13: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
15: Az esküvőd életed egyik legszebb napja. És miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, ennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
17: Fások utca 14.
18: Társadalmi célú hirdetés.
19: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Készülnek a korcsolya szezonra Székelyudvarhelyen. Hétfőn szabadnapjára diákoknak, a hónap végén pedig egy hetes vakációra mennek. Túlnyomó rész napsütéses lesz az idő ma is. Jó napot kívánok, következzenek a részletek. Én Hadnagy Éva vagyok. A végéhez közelednek a munkálatok az Észak-Erdélyi autópálya Magyar-Nádas és Magyar-Zsombor közötti 30,6 kilométeres szakaszán. A kivitelezés készültségi foka elérte a 99,2%-ot, közölte a közúti infrastruktúra

0: Struktúrát kezelő országos társaság vezérigazgatója. Krisztián Pisztola Facebookon azt írta, hogy a kivitelező jelenleg 690 munkással és 410 munkagéppel dolgozik az építkezésen. A Csenáír vezetője hangsúlyozta, hogy amint elkészül a Pusztatópa, illetve Magyarnádas térségében épülő két viadukt, Vaskapu és Marosvásárhely között végig autópályán lehet majd közlekedni. A két völgyhíd jelenleg 86%-os készültségi szinten áll. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal műszaki igazgatóságának munkatársai már a jégpálya vonalazásán dolgoznak, így javában zajlanak a nyitást megelőző előkészületek. A pontos időpont egyelőre még nem ismert, de az már biztos, hogy nem kell sokat várni. Hamarosan ismét benépesül a jég, és kezdődhet a korcsolya szezon Székelyudvarhelyen, amellyel együtt idén is útjára indul a korisuli program is a kisdiákok számára. A létesítmény általában az időjárástól és az igényektől függően októbertől áprilisig, illetve március végéig üzemel. Legutóbb március 25-én ért véget a korcsolya szezon. Október 24-én kezdődik a 2026-2027-es tanév első vakációja Romániában. A diákok 9 egymást követő napot tölthetnek otthon, az iskolában november 2-án hétfőn kell visszatérniük. Az őszi vakáció előtt még egy hosszú hétvége is vár rájuk. Október 5-én hétfőn ugyanis az oktatás világnapján nem tartanak tanítást, áll a tanügyminisztérium erre vonatkozó rendeletében. November végén újabb hosszú hétvége vár a diákokra, november 30-a Szent András napja és december 1-e Románia nemzeti ünnepe, idén hétfőre is kedre esik. A hétvégével együtt így november 28-án és december 1-e között 4 egymást követő napon nem lesz tanítás. Az őszi vakáció után a második tanítási időszak november 2-ától december 22-ig tart, a téli vakáció december 23-án kezdődik és január 10-ig tart, vagyis 19 napos lesz.
1: 50 évesen lezárta a profi mini futballpálya futását Klein László. A székelykeresztúri kapus 8 év alatt a marosvásárhelyi Novavitával 3 román bajnoki címet, bajnokok ligája trófeát és Európa kupát nyert, emellett 2 BL ezüstérmet is szerzett, a román válogatottal világbajnoki arany és bronzérmet, valamint 2 Európa bajnoki ezüstöt ért el. Klein a családjának korábban megígérte, hogy 50 évesen befejezi a profi sportot, a mini focival azonban nem szakít teljesen, alacsonyabb osztályban továbbra is játszik. Cristiano Ronaldo elhagyta a portugál válogatott koppenhágai összetartását egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. A 41 éves támadó közösségi oldalán azt írta, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány sajtótájékoztatója és a portugál szövetség elnökével folytatott beszélgetése után döntött a távozás mellett. Ronaldo azt mondta, amikor eljön az ideje, elmondja, milyen okok vezettek a döntéséhez. A portugál sajtó szerint a háttérben az állhat, hogy Jesus korábban a kispadra ültette, és a dánok ellen sem számolt vele a kezdő csapatban.
0: Tiszta égboltra, sok napsütésre és enyhe légmozgásra számíthatunk a folytatásban is adáskörzetünkben. 17-20 fokos nappali csúcsértékek várhatók.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
3: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk ismét, és itt vagyunk újra, most már a mai nap folyamán kiegészülve, ahogy ezt hallhattátok, István Szilónia, Győr Dávid Csaba a mikrofonoknál.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Nem sokára vendéget köszöntök, ugyanis a marosvásárhelyi születésű Kerekes István ismét a világ élvonalába került, ugyanis harmadszor nyerte el a Nemzetközi Fotóművész Szövetség rangos Best of the Best, azaz a legjobbak legjobbja elismerését. Erről beszélgetek vele azonnal.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
5: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
5: interjúk,
2: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: nobody else.
1: A fotoművészek körében 2010 óta van egy olyan díj, amelynek a neve Best of the Best. Olyan előfordult már néhány alkalommal, hogy valaki megnyerte egyszer. Egy maréknyi ember ezt megnyerte kétszer is, viszont van egyetlen egy személy, aki hát már harmadszóra is megkapta az idén, és az a szerencsés megtiszteltetés ért engem, hogy itt van most velem a stúdióban Kerekes István, aki háromszoros Best of the Best díjas. Hát szia újra!
2: Szerbusz, jó napot kívánok én is a hallgatóknak, és köszönöm szépen a meghívást a stúdióba.
1: Mikor így kimondtam, hogy háromszoros Best of the Best díjas vagy, mintha egy kicsit elgondolkodtál volna, mintha valami végig játszódott volna a fejedben, megszeppentél, legalábbis így tűnt nekem, de javíts ki, hogyha tévedek.
2: Nagyon jól esett, ahogy így felvezetted ezt az egészet, és úgy átvillant az agyamba ez az egész folyamat, hogy lett egyszer egy második helyem, és utána akkor egyből háromszor sikerült ezt elnyernem, és pont ezt, ahogy így fölvázoltad, ez folyamatosan pont így a fejemben így lejátszódott.
1: Ugye tavaly is körülbelül ebben az időszakban itt ültünk a stúdióban, és a második díjadról beszéltünk, és úgy váltunk el akkor, hogy hát miért ne, megpróbálod a harmadik jelentkezést is, nekifutsz, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hát ez lett belőle, István. Nagyon gyorsan egy ilyen gyors talpalóban foglald össze azok kedvéért, akik kevésbé jártasak a fotoművészet világában, hogy mit is akkor mit is jelent ez a díj?
2: Hát ugye ez egy nagyon érdekes folyamat, ez egy nagyon összetett folyamat. Ugye itt az a helyzet, hogy a Nemzetközi Fotoművészeti Szövetség évente nagyon sok fotópályázatot patronál, ugye az országok szövetségei nagyon sok fotópályázatra megkérik tőlük a patronálást. Ezeknek a fotópályázatoknak ugye a kategória díjakon kívül van egy fő díja. Ugye a Best Author of Salon, ugye a szalon vagy a pályázat legjobb szerzője. Ezt úgy tudod elnyerni, hogyha sikeresen szerepelsz a kategóriákban, és ezen felül pedig a zsűri hány alkotásodat fogadja el az adott pályázaton. Ezt összegzik, és aki a legjobban szerepel, az nyeri meg ugye a versenynek a fődíját. Év végén a Nemzetközi Fotoművészeti Szövetség szakemberei, akik ugye erre hivatottak, hogy ezzel foglalkozzanak, összegzik, hogy ki az a fotóművész a világon, akinek a legtöbb Best Author of Salon, tehát verseny fődíja van. Ezt most úgy kell elképzelni, hogy a tavaly körülbelül tehát 8000 plusz fotós nevezett ezekre a fotópályázatokra, több mint 100 országból.
1: Tehát akkor 8000 jelentkező közül te egy voltál, és hány ilyen díjat sikerült?
2: Pontosan, és még azt hozzá szeretném tenni, hogy ugye ezek olyan fotópályázatok, hogy bárki nevezhet rá, tehát akárki.
1: Akár egy kezdőfotós
2: is. Abszolút bárki. Ugye nekem 89 legjobb szerzővel sikerült elnyernem a Best of the Best-et.
1: Így harmadszorra. És ezt az idén januárban tudtad meg, hogy a tied lesz újra ez a díj. Mi volt az első reakciód? Nem tudom, egy harmadjára az esélytelenek nyugalmával futott el neki, vagy tényleg úgy mertél reménykedni benne, hogy ez összejöhet? Tudván azt, hogy még soha senki nem csinálta ezt meg.
2: Én soha el nem felejtem, a tavalyit nagyon pozitívan álltál ehhez, és abszolút úgy vetted, mint hogy így lazán jönne majd a harmadik. Én minden évben ugyanazt csinálom, tehát én neki fogok ugye januárban küldeni a fotópályázatokra, azokra, amelyek testhez állok, mert ugye nagyon sok van, amely olyan kategóriákból áll, amikben például nem dolgozom. Viszont azért a nagy többség a pályázatoknak olyan kategóriákból áll, amelyekben ugye dolgozom. És hát én megmondom neked őszintén, hogy kőkemény, nagyon erős hongkongi ellenfél volt, és én abszolút meg voltam győződve, körülbelül úgy október vége, november elejétől, hogy abszolút nagyon-nagyon sokkal előttem van ő. És januárban, amikor megkaptam ugye az értesítést, hogy megnyertem. Az emlékszem az azért az olyan volt, azt is tudom, hogy pontosan hol voltam, azért az úgy megállt bennem azért egy kicsit ugye, úgy minden, és úgy hirtelen tudtam hová tenni, és akkor úgy felébredtem, és mondtam magamban, hogy na ez azért most úgy nem lesz semmi.
1: Ez most igen. Nem az álom, hanem igen. A valóság kategória, igen. És el tudom képzelni, hogy ott lehet egy ütést a szíved ki, és hogy ott még feldolgoztat, hogy mi történik veled. Na de innen folytatjuk István, azonnal jön a további beszámoló, de előtte meghallgatunk egy slágert.
0: Rádió Gaga.

0: Kerekes István, háromszoros Best of the Best fotóművész a vendégem, aki a mi büszkeségünk is, ugyanis hát erdélyi szülöttje, innen Erdélyből származik, aztán most Magyarországon él, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ő egy világutazó. Nemrég jöttél haza a díjátadóról, erről is beszélsz, de még nem kérdeztem meg tőled, hogy hogy vagy? Ugye januárban megtudtad, hogy megkapod ezt a díjat, most már át is vetted, itt vagyunk szeptemberben. Sikerült feldolgozni, megemészteni az ezzel járó élményeket?
1: A kör az akkor zárult be, ugye, amikor Brazíliában, Rio de Janeiroban átvettem a díjat egy csütörtök este. Na, akkor szabadultam fel úgy teljesen. Az alól, ugye, hogy az ember megtudja ezt a fantasztikus egyedi eredményét. Igen ám, de ameddig a díjátadó van, addig hónapok vannak. És ugye nagyon sokat foglalkoztatott, ha akartam, hanem az a gondolat, hogy nehogy valami úgy sikerül, ne tudjak elutazni. Tehát ez azért, ez az egyetlen egy dolog úgy benne volt az emberben, hogy na, akkor, amikor elindult a repülő, azt mondtam, hogy milyen jó, de akkor szálljon is le. És akkor ott voltam, az volt az érdekes, hogy majdnem egy hét volt még a díjátadóig. Na, de amikor a kör bezárult, akkor úgy nagyon megkönnyebbültem. Amúgy ez alatt a jó fél év alatt azért teljesen más az érzés, mint esetleg máskor, amikor ugye ugyanígy telnek a hónapok, amikor tudod azt, hogy egy ilyen nagy díjat át kell megélni.
0: Akkor minden nap gondolsz arra, hogy hú, közeleg a díjátadó, most már egyel kevesebbet kell aludni?
1: Hát ugye én augusztus 1-én utaztam el, én szerintem az azelőtti egy hónapban minden nap. Ez úgy eszembe jutott, vagy bennem volt, hogy igen. Az biztos, hogy igen. Tehát ezt nem lehet letagadni.
0: Megkönnyezted a pillanatot, amikor átvetted a díjat?
1: Nem. Nem.
0: Sem olyan lazán oda
1: mentél. Tehát ugye ez egy ilyen el nem mondható valahogy, és le nem írható olyan hirtelen helyzet volt ott. Tehát amikor kiszólítottak a porondra, akkor úgy éreztem, hogy abszolút úgy megkönnyebbülve, és úgy jött minden magától.
0: És akkor most, így szeptemberben hogy vagy? Nem mondd, hogy készülsz a következőre.
1: Én boldogan vagyok, és ugyanúgy fogok például holnap is elmenni egyet a Maros mentére fotózni a helyemre, és keresem a témát.
0: Igen, mert ugye róla tudni kell, hogy te az átlagember életét örökíted meg portré formájában, és olyan pillanatokat ragadsz meg, amit gyakorlatilag bárki átélhet. És talán ez az egésznek a nemes egyszerűsége, amit te a képeiden át tudsz adni, de itt ismételten kijavíthatsz engem, hogyha rosszul látom és rosszul ítélem meg a munkásságodat, mert most már egy olyan fotósnál, aki már háromszor megkapta ezt a Bob-díjat, lehet azt mondani, hogy munkásság van mögötte, és mindjárt az is kiderül, hogy mi van előtted, de a mostban, amíg itt vagy Erdélyben, itt vagy Marosvásárhelyen, még milyen terveid vannak? Ilyenkor mit csinálsz? Hogyan engeded ki a feszültséget? Hogyan szórakozol? Mi az, ami belefér a mindennapokban?
1: Ugye ezt nagyon szépen felvázoltad, és ez pontosan így van. Az emberek egyszerű hétköznapjait nagyon-nagyon szeretem megörökíteni, és ez is pont úgy van, mint a fotópályázatokkal, hogy bárki benevezhet rá. Ezek is abszolút olyan témák, hogy bárkinek ott vannak ezek a témák. Ha esetleg elmegy egy eseményre, ugyanaz, tehát én a fototémáimat hétköznapi dolgokból merítem. És ugye pont ez az érdekesben, hogy ez mindenkinek adott. Csak nem biztos, hogy mindenki ugyanazt látja meg, vagy ugyanazt hozza ki ugye az adott témákból. A kérdésed további részében pedig nekem már az egy öröm, és az egy felszabadultság, és az egy boldogság, amikor én megérkezek Marosvásárhelyre. Ugye az a helyzet, hogy elég sokat járok, pont ebből kifolyólag, ugye a fototémáimból kifolyólag, és az öröm és a felszabadultság az nekem, amikor tudom azt a fejembe, hogy na, ha felkelek reggel, akkor bármik irányba indulhatok, mert lehet, hogy pont ott lesz a téma. De ha nincs is ott a téma, egy nagyon jót sétáltam, nagyon jót jártam, kilazultam agyilag, úgyhogy...
0: Mindenképpen ajándéknak éled meg a pillanatot, amikor keresed a témát, amikor megtalálod a témát. A lényeg az, hogy folyamatban legyen a munka. Mindjárt a hogyan továbbról is beszélünk, és miért ne a negyedik Best of the Best pályázási lehetőséget is azért meg fogom kérdezni, mert kíváncsi vagyok, hogy ennek milyen folytatása lesz, de most egy újabb sláger.
2: Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.
2: Rádió.

0: Énekes István háromszoros Best of the Best díjas fotóművész a vendégem itt a stúdióban. Megvan a harmadik érem? Vagy ilyenkor egy szobrocskát kapsz?
1: Egy ilyen kis trófeát.
0: És akkor ez felkerül a polcra, és minden alkalommal, amikor ránézem, ez az érzés, ami úrá lesz rajtad.
1: Hát ugye most már három van. Tehát ugye az első, másodiknál is nagyon jó érzés volt ráni, és érezted azt, hogy valami nagyon egyedit értél el. De így a háromma is, mint kiderült, hogy egyedüli háromma, ez tényleg sokszor úgy egy olyasmi tölt el, nem hogy erőt ad, hanem úgy sokan mondják, hogy van, akik doppingolnak, van, akik mit tudom én, gyógyszert szednek, hogy jobban érezzék magukat. Na, nekem ez pontosan egy ilyen dolog. Tehát én ránézek, és valahogy úgy érzem egyből, hogy a szervezetem az úgy abszolút másképp kezd viselkedni. Pontosan
0: meg.
1: Így van.
0: Hát lassan egy új polcot kell készítened, hogyha megtartod, fenntartod ezt a tendenciát, hogy minden évben megkapod a díjat, kapsz egy trófeát, tehát mert nem lesz elég a jelenlegi hely, ahol tartod és tárolod őket. István, amellett, hogy megkaptad ezeket az elismeréseket, téged ez hogy eltölt olyan sikerélménnyel, aminek következtében megváltozol, mint ember? Vagy tudsz ugyanaz az alázatos fotós maradni?
1: Abszolút. Szerintem ez a része, ez abszolút, ez pontosan ezt az utolsó gondolatot, hogy mondtad, hogy alázatos. Ha nem maradnál meg, de ugye ez nem is kell gyakorlat, ez jön magától. Tehát ez abszolút ezzel jár, hogy ez maradsz. Mert ha nem, abszolút elveszted már saját magad előtt is való a presztízst, és ugye az egész folyamat az akkor már nem ugyanaz lenne. Úgyhogy itt abszolút nagyon jó ráéreztél, hogy ugyanaz a folyamat működik most is, mint 5 éve, 8 vagy 10 vagy 15 éve.
0: Jó, de mi kell ahhoz, hogy ez megmaradjon? Mert az emberek hajlamosak elszállni maguktól, amikor valamilyen elismerés éri őket, amikor valaki kitünteti. Nem beszélve arról, hogy ugye 8 milliárd és plusz ember van a világon, és te vagy a legek legje a fotó kategóriában. Azért ez nem kis elismerés.
1: Hát ez is pont ugyanaz, amit az előbb mondtam, ezt a szót, hogy dopping szó, hogyha minden nap ezzel elkezdenéd magad a doppingon, akkor lehet, hogy tényleg is úgy elszállna a fejed, mert tudjuk azt, hogy tényleg a világ olyan, hogy nagyon sok sportolót ismertem én is, akik úgy ilyen téren kicsit elszálltak, hogyha jobb eredményük lett. Nem. Tehát ide pont az kell, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy megvannak a fotóim, ugye az a több száz kép, amiből szoktam én válogatni. És ugye akkor elkezdtem magamban mondogatni, hogy tudnék én egyre lapáttal rátenni, hogy azokból a képekből még jobbat hozzak ki, új gondolatokkal, és ugye akkor úgy ez ösztönöz előre, és akkor elkezd el gondolkodni azon, hogy nem állsz le, ebből kifolyólag ugye nem érzed azt, hogy most na, ettől te meg kellene változzál, mint ember, vagy valami, hanem ugyanúgy folytatom tovább, és keresem az egyedi témát, és próbálok ugye a munkáimban picivel több pluszt beleadni, mint ami eddig volt.
0: Érhet-e ennél nagyobb elismerés?
1: Ezen a téren ugye ez a legmagasabb, amit ugye el lehet érni. Én semmi másért nem vágyódom, ami ugye ezen a téren elérhető. Én ugyanúgy küldök, idén is ugyanúgy elkezdtem küldeni a fotópályázatokra, mint az elmúlt években, hogy jelen pillanatban hol állok, azt nem tudom, mert én nekem ugye az elmúlt két évben is az volt egy ilyen gondolatom, hogy évvégén szoktam saját magamnál, mert ugye én vezetem a díjaimat, évvégén szoktam megszámolni, hogy hányan rendelkezem, hogy másnak hánya van, azt nem tudom, bármint hány ugye verseny fődíja, de én abszolút ugyanúgy folytatom a hétköznapjaim, mint eddig is, ahogy teltem.
0: Ha megmaradsz ennél a három díjnál, akkor majd évtizedek múlva azt tudod mondani, hogy igen, ezért megértem. Én révbe értem, elértem a célomat, mint fotós.
1: Már az elsőnél is ugyanezt mondtam. Mind a mellett, hogy tudtam jó, hogy vannak olyanok, akik már elnyerték kétszer. Engem már egy olyan fantasztikus nyugodtság vett a körébe, amikor én megtudtam, hogy az elsőt elnyertem, ami hihetetlen. És akkor is ugyanúgy folytattam tovább. Tehát én abszolút nem volt nekem olyan gondolat, hogy na most rá kell gyúrni erőből, hogy esetleg jön a második. Ugye én hosszú éveken át mondhatni évtizeden át, vagy majdnem évtizedeken át élsportoltam. Én ott megtanultam azt, pláne tínédzser koromban, hogyha valamire nagyon rágyúsz és nagyon-nagyon akarsz, soha nem jön be. Abszolút. Tehát ezt lazán, mosolyogva kell végezni, ha szereted, mert ha nem szereted, akkor biztos lehetsz benne, hogy kényszerül nem lehet ilyeneket.
0: Tehát akkor mindaz, ami ezután jön a szakmádban, minden egyes elismerés, az már csak az extra lehet. István, a tavaly megfogalmaztam, hogy legyen meg a harmadik, akkor most kimondom, legyen meg a negyedik is, én ezt kívánom, de a többi már a jóisten döntése, illetve hát a te munkád eredménye lesz. Úgyhogy sikereket!
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, én is folytatom az utamat, és neked is a legjobbakat kívánom.
0: Köszönöm szépen! Rádió Gaga udvarhelyszín.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Horváth Tomim is a megszakad, most már október 1-jét mutat a naptár, úgyhogy a nyár vonala az kész végérvényesen megszakad. Sőt, amikor láttam a minap, hogy -3,1 fok volt Csíkszeredában, akkor következő hónapokban egyre rosszabb és rosszabb lesz, de ki fogjuk bírni. Van tűzifa?
1: Attól függ, hogy kinek mi a rossz, és a zene világnapján folytatjuk tovább Ed Sheerannel hamarosan.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Rádió Gaga. Reklám. Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat. Hadd nagyvi a kolor, minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Júj!
5: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
6: Keresem minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro. Bergtor.ro.
7: Megérkezett az ősz, a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székelyudvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
8: 4 fal, egy tető, ajtók, ablakok. Ez egy ház. Vagy... Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka lakópark. Boróka lakópark. Az én házam, az én váram.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
10: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Fások utca 14. Társadalmi célú hirdetés.
14: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
15: ismét lágerek és új zenék.
2: Rádió Gaga. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Egyáltalán nem akarok nagyképűnek tűnni, de nekem az elmúlt egy hétben fú, de milyen irigylésre nagyon-nagyon jó helyzetem volt. Egy, akarva akaratlanul is digitális detoxon voltam. Férjem vett magának egy számos internetkártyát, néha megosztotta velem a netet, de nagyon sokszor otthagytam tudatosan a szobában a telefont. A másik pedig, ami nagyon-nagyon-nagyon jó volt, hát az az időjárás Egyiptomban. Reggel 6 órakor keltem, minden nap naplement, napfelkeltét néztem, bocsánat, és ilyen 27-28 fok, egy szálfürdőruha, egy lenge ingecske. Na úgy, mikor ránéztem férjem telefonjára, és láttam, hogy itthon fagytok meg, akkor úgy voltam vele, jaj, nem akarom ezt magamnak, és milyen kegyetlen volt a tegnap reggel, amikor 7:30-kor vittem a kisfiamat iskolába, hát én már felvettem magamra a téli kabátot.
1: De hogy fagytunk meg, az a csíki mínusz 3,8, erre gondolsz? Jó, digitális detox, akkor nem tudod, hogy te, hogy az elmúlt napokban még volt ilyen hideg, hasonló hideg a csíki térségben, de már reggel is úgy ébredtem, hogy az autóm ablakára egy picit rá volt fagyva ez a hajnali, nem tudom, nedvesség, úgyhogy máshol is fagyott. Mínusz 3,8, ott volt a leghidegebb a Hargitai megyeszékhelyen Csíkszeredában. Ezt már megszoktuk. Na, de mit hoz a következő néhány nap? Jó időt, hűvös reggeleket, napközben jó időt.
0: Viszont én azt is látom, hogy már a következő ilyen 10-11 néhány napban itt mi felénk, reggel például ilyen 8-9 fok is lehet, ami azért nem olyan kegyetlen, mint a 2-3 fok.
1: Nem olyan.
0: De azért a következő napokban ez ilyen 2-3 fokokban kell még reggel elindulni, úgyhogy a vastag kabát az kell, napközben pedig ismét neki lehet vetkőzni, mert hogy 20-21 is lehet akár.

0: Már is itt vagyunk, 13 óra küszöbén gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy pillanatokon belül folytatjuk a zenélést, előtte viszont érkeznek még az infók.
1: A zenélést már csak azért is, mert október 1-e a zenevilágnapja. Mit hallgatnátok szívesen? Mi igyekszünk a legjobbakat összeválogatni a következő színes órára is, hogy kicsitől nagyig mindenki megtalálja a neki valót, de mindenek előtt most folytatjuk a hírekkel.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, te a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
4: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika. Egészséged szolgálatában.
5: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
6: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben! A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
7: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
8: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
7: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SV

0: és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
1: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
0: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
3: Egy hónapig tarthat a járda felújítása a második Rákóczi Ferenc utcában. 6,4%-on stagnál a munkanélküliségi ráta. Csíkszeredában volt az ilyen a leghidegebb. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Hadnagy Iva. Részletes híreink következnek. Románia tegnap este hivatalosan benyújtotta az Európai Bizottsághoz a helyreállítási tervhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelmet, jelentette be Dragos Puszláru, európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvívő miniszter. A tárcavezető Facebook bejegyzése szerint a kérelem összértéke 6 milliárd euró, amelyből az előfinanszírozás levonása után Románia 4,3 milliárd euró kifizetését igényli. Ebből 2,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 1,7 milliárd euró pedig hitel. A kifizetési kérelem 104 mérföldkövet és célkitűzést foglal magában. Zajlik a munka a második Rákóczi Ferenc utcában a járdák felújításával. A munkálatra nagy szükség volt, hiszen a járdák több szakaszon is erősen töredezettek voltak. Ráadásul a kerékpárút is ezeken a felületeken haladt, így a közlekedés több helyen nehézkessé vált. A rossz állapotú részek feltörését már elvégezték, hamarosan pedig az aszfaltozás is elkezdődik. A munkavégzés idejére lezárták a járda melletti parkolóhelyeket, erre azért van szükség, hogy a munkagépek megfelelően hozzáférjenek a munka területhez, illetve hogy a parkoló autók ne sérüljenek meg a munkálatok során. A korszerűsítés várhatóan egy hónapot vesz igénybe. Nem változott augusztusban a munkanélküliségi ráta, a szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta augusztusban 6,4% volt, akár csak júliusban, közölte ma az Országos Statisztika Intézet. A nők munkanélküliségi rátája 0,2%-ponttal meghaladta a férfiakét, előbbiek körében 6,5, utóbbiaknál 6,3%-os volt. A 15 és 74 év közötti állástalanok száma augusztusban 523 ezer fő volt, kisebb, mint az előző hónapban, de nagyobb, mint 2025 azonos hónapjában. A 25 és 74 év közöttiek augusztusi munkanélküliségi rátáját 5,2%-ra becsüli az INSZ. Ehhez a korosztályhoz tartozott a munkanélküliek 76,5%-a. A vasárnapi tűzesetben érintett diákoknak további támogatásokat követelnek a Bábesbólyai Tudományegyetem román és magyar hallgatói szervezetei. Ingyenes lakhatást, szociális ösztöndíjat és pszichológiai segítséget. Azt is várolják, hogy évek óta kérnek jobb és biztonságosabb bentlakásokat. Jelzik a problémákat, ám állításuk szerint süket fülekre találta az egyetem részéről. Markó Bálint rektor helyettes szerint a szállás és az étkezés biztosított a károsultaknak. A többi követelést az azonban még meg kell vizsgálni. Markó szerint a bentlakások biztonságosak, nem a villanyhálózat hibája okozta a gondot. A rendőrség még vizsgálatot folytat az ügyben, hogy kiderítsék, mi okozta a tűz keletkezését. Ismét Csíkszeredában mérték az ország legalacsonyabb reggeli hőmérsékletét, ezúttal -3,8 fokig süllyedt a hőmérséklet ma reggel, de Székelyföld több pontján is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Sepsiszentgyörgyön -0,2 fokot, Gyergyóalfaluban -1,8 fokot, míg Maroshévízen -2,1 fokot mértek a reggeli órákban. Székelyudvarhelyen nem süllyedt fagypont alá a hőmérséklet, a reggeli minimum 2,4 fok volt, bár az éjszakák továbbra is hűvös lesznek, napközben 20 fok körüli értékeket mérhetünk a hét további részében is a szakemberek szerint.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
4: Sziasztok, jó napot kívánunk, a hírek után folytatjuk, itt vagyunk tehát a mikrofonok mögött ismét István Szidónia és György Dávid Csaba.
5: Már csak azt áruld el nekem, hogy mitől lesz jó a nap?
4: A nap, ami fentről süt, vagy ez a nap, ami ma van?
5: Nem, ez a nap, ez a csütörtöki nap.
4: Attól, hogy
5: ez
4: ismét,
5: az október 1-i nap.
4: Attól, hogy ismét dolgozhatsz, Szidi, velem.
5: Jaj, milyen jó, és már csak az lenne igazán jó, hogyha ma lenne a fizetésnap. Az is következik, egészen addig szorgoskodunk, a slágerek és új zenék pedig segítenek. Indítjuk az újabb órát szombra.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
6: interjúk,
2: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes óra.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisnereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: New Level Empire, Wolfka Tim és Horváth Boldi, te csak így vagy jó. A zene az hogyan jó? Vagy melyik az a zene, amelyik jó? Kérdezzük tőletek így október 1-én a Zene Világnapján. Az a jó, hogy annyi műfaj van, és annyi stílusban lehet válogatni, és lehet, hogy ami a te fülednek, vagy a ti fületeknek, a ti szíveteknek, a ti testeteknek jó, arra mi azt mondjuk, hogy azért van ennél jobb. A lényeg az, hogy van miből válogatni, nagyon-nagyon tágos és széles a paletta. És van egy kérdésünk a közösségi oldalunkon, és csalogatunk titeket, hogy gyertek, válaszoljatok.
1: Ma van a Zene Világnapja, és azt kérdezzük tőletek a Facebookon, hogy mi az első dal, ami eszedbe jutott, amikor megláttad ezt a posztot, és nagyon színes itt a felhozattal, Minelli Rampampam. Úgy elég hallottam ezt a dalt, AC/DC Highway to Hell, és hogy mennyire színesek vagytok, valaki a Kowalski meg a Vega Tágas vizeken című dalát írja, és jönnek folyamatosan a kommentek. Ott van Rúzsa Magdi.
0: Írja, hogy zene nélkül mit érek én, ha jól tudom, akkor Máté Péter, ezt nagyon jól tudod, egy Máté Péter dal. Nekem, amikor ilyenkor október 1-én szóba kerül a téma, hogy Zene Világnapja van, akkor mindig a Valahol Európában musicalből ugrik be Dés Lászlónak a dalam, a szerzeménye, a zene az kell, mert körülöl el, és hogy ezt ajánlom figyelmetekben, lehet, hogy nem fog tetszeni, de ennek a dalnak van egy mély mondandója. Sajnos nem tudjuk nektek megmutatni, mert nem a rádió műfajához illő dal, de azért, hogyha lehetőségetek van rá, akkor hallgassátok meg.
1: És a Bagossi Brothers Company-t is nagyon-nagyon sokan írjátok, úgyhogy őket is nagyon bírjuk. Hát ott van Robbie Williams. Szerintem ő is megérdemel egy voksot, ugye? Belelépünk tovább
0: többet
1: most.
0: Többet is kapott már.
1: Így van, jön a Something Beautiful.

0: Simple Plan és Sean Paul, ez a Summer Paradise. Hát, az a nyári paradicsom. Hol volt, hol nem volt. Most már október 1-jét mutat a naptár, és én a tegnap addig jöttem, mentem fel alá lakásban, jól felöltözve jegyzem meg, hogy csak bekapcsoltam a fűtést.
1: Tényleg? Ez mit jelent? Egyet kattintottál a termosztáton?
0: Igen, megnyomtam, mert hogy láttam, hogy ez a 19-20 fok az már úgy kevés. Az ember főleg, hogyha leül az asztalhoz enni, és hogy tanulgattunk a kisfiammal, szerintem egy másfél órán át csak ücsörögtünk, akkor éreztem, hogy én fázom. Be volt csukva minden ablak, magamra tettem még egy pokrocot, de mindig éreztem, hú, fázom.
1: Jó, korábban kérdezted, és talán nem is válaszoltam rá, hogy van-e tűzifa. Hát akkor nálatok nincs tűzifa, ezt tudom abból, hogy kattant a termosztát a gázkazánnak, ugye a termosztátja, ami elindítja a fűtést. Figyelj csak, a fűtés elindítással kapcsolatban én azt gondolom, hogy a hidegebb régiókban, Gyergyó térség, Csík környéke, ott azért már intenzíven kell fűteni a házat, a lakásokat, mert különben azért hideg van, tehát éjszaka hideg van, valljuk be. Napközben nagyon kellemes, tehát ez a 19-20 fok, ez a kék, ez nagyon jó. Zárójelben jegyzem meg, hogy nem mellékesen azért az esőre is szükség lenne, csak most így el vagyunk, tudod, élvezzük ezt az őszt, jaj, de szuper, minden jó, de kéne egy kis eső is.
0: Nagyon jogos, amit mondtál, pont édesanyám ma reggel említette, hogy fú, akkora szárasnak, hogy egész szeptemberben nem volt eső. Gyere, felmondom, de hát mi ugye szeretünk volna szülinapot tartani, egy kerti partit valamelyik szeptemberi hétvégén, és gyakorlatilag majdnem minden hétvégén esett az eső, de hogy az vajmi kevés volt, nagyon nagy a szárasság, és tényleg most már a csapadék, megint ott vagyunk, hogy áldás lenne, de így októberben szerintem azért a hidegebb régiókban is vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy október ide vagy oda nem fagyunk meg, és egészen addig nem fogjuk a fűtést bekapcsolni. Ezek az ilyen kitartó mohikánok, akik megvárják azt, hogy jöjjenek az igazi csattogó hidegek, és na majd akkor teszik be a fát a kályhába, vagy akkor fűtenek be a sporhelbe, akkor nyomják meg a gombot a termosztáton. Én azt gondolom, hogy még vannak ilyenek. Csak én a kis kényes Bence vaskemence, úgy voltam, hogy hát, na, hogyha csak egy gombnyomáson múlik, akkor bekapcsolom.
1: Igen, viszont a fűtés elindítása sokszor a pénztárca kérdése is, mert ha tömb házban laksz, akkor azért drága, ha kertes házban laksz, akkor azért drága, a tűzifa sem olcsó, a földgáz sem olcsó, a pelett is drága, úgyhogy sokan szerintem azért tologatják még, na még egy napot, még két napot, még három napot, hogy tudod, zsebre megy a játék.
0: Akkor, így ezek az októberi délutánok azok, amikor az ember azt mondja, hogy na ki kell nyitni az ablakot, hogy engedjük be a meleget, hát kb. Most is ilyen időjárás van, hogy bátran ki lehet nyitni az ablakot, és azt a kinti napocskát, kinti jó időt még engedjétek be a lakásba, na meg a slágereket és új zenéket is engedjétek, hadd szóljanak. Lépjünk tovább David Guetta, Malfa Will és Eva Max közösével. Ez a Forever Young.

0: Tóth Abigail és az Accent közös dala, ez volt a Sugar Daddy. Ez az a dal, ami azt mondjuk, hogy rádióbarát, sláger, nagyon-nagyon hamar az lett, és egy olyan zene, amit mi így rádiósok szeretünk hallgatni, és remélem, hogy ti hallgatók is így vagytok ezzel.
1: Ugye a közösségi oldalak, illetve az ilyen Spotify oldalak mind-mind azt mutatják, a számok nem hazudnak, hogy sokan, nem csak mi ketten szeretjük ezt a slágert. És akkor mit szólnál a folytatásban egy jó kis Clean Bandit és Demi Lovato közöshöz?
0: Benne vagyok.
1: Szóló. Okay. Kicsit idézzük a nyarat, gyere.
2: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
3: Reklám. Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszervizt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
4: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
5: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén készült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
6: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
7: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
8: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
11: ismét slágerek.

0: Clean Bandit és Demi Lovato közösen, ez a szóló. Hát képzeljétek, hogy holnap nem szólóban, és nem is duóban, hanem akár veletek elmegyünk a... Hova megyünk? A Boróka lakóparkba. Lehet, hogy én ezt már mondtam rádióban, hogy nekem mindig is ilyen titkolt vágyam volt az, amikor elmegyek egy lakóparkba, vagy egy olyan negyedbe, ahol szép nagy házak vannak, hogy oké, kívülről ilyen, de vajon hogy néz ki belülről?
1: Szépen, én már jártam, képzeld el, és azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon pöpec, és jó hangulata az egésznek. 224 négyzetméter, 248 négyzetméter, illetve 224 plusz 80 négyzetméter, három típusú házról van szó. Tehát és a technikai részletekbe is majd holnap beavatunk titeket, mindenbe, ami fontos, mindenbe, ami egy házvásárlás előtt olyan támpont lehet, ami mellett tényleg letehetjük a voksunkat. Rengeteg pozitív véleményt is meg fogunk, remélem, hallgatni. Ez egy jó kis történet, hogy ott leszünk. Újszerű, ilyen helyen még nem jártunk a Rádió Gaga Duma Dubájával.
0: Igen, számunkra is egy teljesen más terep és teljesen más helyszín, mint amihez hozzászoktunk az elmúlt években a Dumadubás kiruccanásainkkal, megmozdulásainkkal. Hogyha ti is kíváncsiak vagytok a miértekre és a hogyanokra, akkor mindenképpen tekerjetek a Gagára, illetve hogyha élőben szeretnétek látni és megtapintani ezeket az újonnan épült házakat, akkor gyertek el a Boróka lakóparkba, holnap 10 és délután 3 óra között ott leszünk.

0: Last Frequencies és Beszél közösében zárunk egy újabb színes órát, és nem csak a hideg köszöntött be, nem csak a fűtési szezon kezdődött el, hanem valami, amit kimondottan szeretek. Én elkezdtem tejázni. Most már két napja hűségesen főzöm napi szinten a teát, és fogom is nagy valószínűséggel a következő nem csak napokban, hetekben, hanem hónapokban is. És arra jöttem rá, hogy már megint nem lesz elég a teabúrjány. Vagy teafű, vagy hogy kell ennek szépen mondani?
1: Úgy, hogy teafű, na, de szerencsére vannak ügyes gyűjtögetők, akik a nyáron begyűjtik, és akkor rendelkezésre bocsátják. Mi viszont, amit tudni adunk, az nem tejafű, hanem teljesen más dolog, jönnek a hírek.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
4: Már visszahangosítottam a rádiót?
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet, de a nap végén nagyértékű ajándékunk is a tiéd lehet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Melegre tervezve.
6: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
2: Fások utca 14.
7: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
8: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
7: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
8: Viking Kft. A te biztonságodért.
7: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal!
8: Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától.

0: Rezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
1: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
2: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Kenyedi Sándor nevét veszi fel holnap a székelyudvarhelyi városi könyvtár. Fizetésképtelenségi eljárás megindítását kezdeményezte az Anima Wings légitársaság. Kitart a kellemes napsütéses időjárás a következő napokban is. Én Hadnagy Iva vagyok, részletes híreink következnek. Jó napot kívánok! Nem támogat olyan kormányt Nikus Ordán államfő, amelynek a Románok Egyesülésért szövetség is tagja lehet. Az elnök szerint a radikális ellenzéki párt kormányra kerülése árthatna Románia kapcsolatainak, mind a biztonsági partnereivel, mind az Európai Unióval. Újságírói kérdése azt válaszolta, a miniszterelnök jelölésénél feltételül szabná, hogy a Románok Egyesülésért szövetség ne kerüljön a kormányba. Az államfő hangsúlyozta, hogy álláspontja nem az ellenzéki párt szavazóival szembeni tiszteletlenségből fakad. Mint mondta, az elnöki megbízatása arra kötelezi, hogy megőrizze Románia nyugatbaráti irányultságát, és kiszámítható pénzügyi pályát biztosítson az ország gazdasági stabilitásához. Bár az előrehozott választások elméletben jól hangzanak, a gyakorlatban 5 hónapig megakadályoznák a költségvetés kiigazítását, és veszélyeztetnék az ország pénzügyi stabilitását, tette hozzá. Történelmi pillanatra készül Székelyudvarhely kulturális közössége. A 75 éves városi könyvtár holnap, október 2-án hivatalosan is felveszi Kányadi Sándor nevét. Az intézmény névadása önkormányzati javaslat nyomán valósul meg, és egyszerre jelent tisztelgést a 2018-ban elhunyt Kossuth díjas költő életműve előtt, valamint a székelyföldi kulturális örökség továbbadásának vállalását is. A könyvtár névválasztása ezért nem csupán egy intézményi változás, hanem szimbolikus gesztus is, annak kifejezése, hogy Székelyudvarhely közössége továbbra is fontosnak tartja Kenyedi Sándor szellemi örökségének ápolását és továbbadását. A szervezők minden érdeklődőt várnak a 17 órától kezdődő ünnepségre. Fizetésképtelenségi eljárás megindítását kezdeményezte az Anima Wings légitársaság a bukaresti törvényszéken, írja az Járul Financiár. A vállalat a közleményében az elmúlt napokban előforduló műszaki problémákkal magyarázta a döntését. A légitársaság szeptember 29-én több járatát is felfüggesztette. Működésének 6 éve alatt az Anima Wings csak egyszer ért el nyereséget, 2024-et közel 2 millió lei nettó profittal zárta.
5: A bukaresti Dinamo érdeklődik a Sepsi OSK 18 éves tehetsége. Bacula Hunor iránt a háromszéki klub azonban jelenleg nem akarja eladni a játékost. Bacula ebben az idényben alapemberré vált, 2 mérkőzésen a csapatkapitányi karszalagot is viselte, és megszerezte első gólját a Szuperligában. A román U19-es válogatottban is eredményes, legutóbbi 3 meccsén 2-szer talált be. Hadnagy Attila sportigazgató szerint egyetlen klubtól sem érkezett hivatalos megkeresés, és Bacsulának most a fejlődésre kell koncentrálnia. A svájci labdarúgó szövetség visszavonta a támogatását Gianni Infantino újabb FIFA elnöki ciklusára. A svájci szövetség júniusban még támogatta Infantino jelöltségét, szeptember végén azonban megváltoztatta álláspontját. A szervezet szerint továbbra is tisztázatlan kérdések vannak a FIFA vezetésével, átláthatóságával és döntéshozatali folyamataival kapcsolatban. Külön kiemelték a Follarin Balo Gun ügyét és a FIFA Forward Enterprise-hoz kapcsolódó felelősségi kérdéseket. A FIFA elnökválasztást jövő márciusban rendezik.
4: A szakemberek szerint holnap és a hétvégén is a maihoz hasonló enyhe, száraz, napsütéses időre számíthatunk 18-20 fok körül tetőző nappali csúcsértékekkel, bár az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek.
3: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most
6: Sziasztok, jó napot kívánunk ismét, és ma utoljára köszönünk be innen a stúdiókból. István Szidónia, György Dávid, Csaba, már is folytatjuk.
7: De mielőtt még belépnénk, drága hallgatók, hogy illik, Csaba?
6: Köszönni.
7: Belépés előtt?
6: Köszönni.
7: Nem.

0: Ja, kopogni.
1: Kopogtatni. És hogyha azt mondják, hogy szabad, lehet, akkor jövünk. Hát reméljük, hogy akkor most ezt mondtátok. Itt vagyunk nyitott szívekkel, tárt kalokkal, na meg jó zenével. Nyitjuk az órát Teddy Swims-el. Ez a Mr. Noitól.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
3: interjúk,
2: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a Gaga veled van!

0: szél irány.
1: Tarány Tamás is a fordul a szél irány, hát visszafordultunk mi is ide a valóságba, vagy beszéljek első szám egyes szemében, visszatértem a zajos meg munkás hétköznapokban. Van valami, ami nem hiányzott egyáltalán?
2: Na, megint mi a baj?
1: Na, de te tudod, hogy mire gondolok, ugye most? Így ránézek az órára, látom, hogy elmúlt 2 óra, 2:45 magasságában vagyunk, és akkor ilyenkor szoktunk a sportról beszélni. Nem tudom, a hiányomban ezt még mindig mondtad?
2: Természetesen.
1: Még mindig. A hallgatók tudtára adtad, hogy mi lesz az adott napon?
2: Hogyne, zajlik a Nemzetek Ligája sorozat, úgyhogy erről mindenképpen beszélni kellett. Ma játszik Dánia Portugáliával, és most már a foci drukkerek tudják, hogy egészen biztos, hogy Ronaldo nélkül lemaradt el a nagy hírről. Ronaldo nagy hirtelenséggel visszavonult a válogatottól, mert az edzőjével nem jöttek ki jól, de játszanak ma a németek és a szerbekkel, Görögország, Hollandia, ezen kívül más meccsek is, Wales, Norvégia, úgyhogy izgalmas nap elé nézünk, de U21-es EB-selejtező is zajlik labdarúgásban, Magyarország-Litvánia találkozó, úgyhogy hajrá a foci drukkereknek, nézzétek, mert jó meccsek lesznek.

0: Itt vagyunk egy újabb hónap küszöbén, elkezdődött az október, és ez a rádióra nézve egy fontos hónap. Már szerintem a törzshallgatók nagyon-nagyon tudják, hogy mire gondolok. Igen, újra születésnapra készülünk, és hogy Gaga születésnapozik, akkor ez azt jelenti, hogy titeket fogunk megajándékozni már megint.
1: 27 évesek leszünk, és közel 27 ezer lejnyi nyereménnyel készültünk számotokra, úgyhogy bőven tudjuk osztogatni a jobbnál jobb nyereményeket, a jobbnál jobb ajándékokat. A forgatókönyv a szokásos. Regisztráljatok úgy, ahogy azt eddig is tettétek. 0730 54 88 88, ide küldjetek nevet, telefonszámot és megyét, ahol éltek. Ennyi a történet nagyjából, aztán drukkoljatok saját magatoknak, hogy ti legyetek az óra nyertesei.
0: Mert hogyha felhívunk, akkor ez alkalommal nem lesz semmilyen feladvány, nem kell semmit megfejteni, csak egyszerűen elmondani, hogy ha ti megajándékoznátok, meg tudnátok ajándékozni a Rádió Gagát, akkor milyen ajándékkal lepnétek meg minket? Képzeletben játszunk el most ezzel a gondolattal. Nem tudom, lehet, hogy van, aki tortát hozna, lehet, hogy van, aki hozna nekünk egy nagy csokor virágot.
1: Hozhatnak tortát egyébként. Ne csak szavakban, hanem azért, hogy is mondjam, elég édesszájúak vagyunk ahhoz, hogy a születésnapi tortát be tudjuk szépen
0: tömni. Ide Vásárhelyre vagy Udvarhelyre?
1: Most jelenleg Udvarhelyre, de a másik részét vihetik oda.
0: Látjátok, Marosvásárhelyre is. Mennyire magának való?
1: Jó, na itt sokan vagyunk, azért sok éhes száj van itt Székelyudvarhelyen.
0: Mindjárt megsajnálnak, nem koldulunk, a lényeg az, hogy ajándékozunk már megint. Egy újabb játék, ez alkalommal pedig 27 éves születésnapunk.

0: Azt mondja Szidi, hogy jó ez a dal, Honey Beast és Daniel Gergő, a címe pedig Bárcsak lennék, és szerintem is jó. És szeretjük a Honey Beast-et, egyébként jó koncertet nyomtak a Kürtös Kalács Fesztiválon Sepsiszentgyörgyön, bár ott nem volt Daniel Gergő társ szerző vagy társ fellépő jelen, de ettől függetlenül jó volt ez a koncert.
1: Na nézzük akkor, hogy a folytatásban kik lesznek jelen, például Camila Cabello, majd őt követi Taylor Swift is, de Kovályék is majd színre lépnek.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
3: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
4: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
5: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
6: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
7: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után ismét slágerek és

0: Itt van ugye az október 1-e, az újabb hónap, de ez nem csak azt jelenti, hogy megérkezett az év 10. hónapja, hanem ez a mai nap, ez különösen fontos, ugyanis idősek világnapja van. És ilyenkor mindig elmondjuk azt, hogy jobban oda kéne figyelni a szépkorúakra, jobban oda kéne figyelni azokra, akik előttünk járnak az életben, a szüleinkre, a nagyszüleinkre, a szomszédnénire, a szomszédbácsira, és néha megkérdezni azt, hogy tetszik lenni? Hogy van? De ezt ne udvariasságból tegyük, vagy ne azért, mert most halljátok a rádióban, hogy akkor illene esetleg egy szép szóval fordulni a szépkorúak felé, hanem ezt úgy őszintén, úgy igazából leülni egy idős ember mellé, néhány percet eltölteni vele, meghallgatni őt, vagy hogyha nincs másra lehetőség, akkor felhívni. Mert hogy számukra ez igazán fontos dolog. Én nem tudom, Csaba, te hogy vagy vele, de én látom azt az én nagy tatámon, hogy neki majdnem semmire nincs más szüksége egy 81 néhány évesen.
1: De egy valamire van. A törődésre.
0: Igen, hogy néha odafigyelj, néha elmenj hozzá, benyisd a kaput, és megkérdezd tőle, Tata, hogy van ma?
1: Ma arra mész?
0: Igen.
1: Jó.
0: Gyakran megyek amúgy arra.
1: Azon gondolkodtam, hogy mikortól számít valaki idősnek, és azt olvasom ezzel kapcsolatban, hogy 60-75 év között időskor, aztán utána még idősebb kor, és van az aggastyánkor, az akkor, ez 90 év felett van. Na, a lényeg, hogy október 1-e, most már jó néhány éve az idősek világnapja. Szerintem ez egy olyan kezdeményezés volt annak idején, amit talán az ENSZ indított, aminek abszolút helye van itt az év 365 napjában.
0: Amúgy anyósom szokta azt mondani, hogy 60 után délután, vagy 70 után délután.
1: Én 40 után pontos... hallottam korábban.
0: Nem, 40 után még nincs. Te úgy érzed magad, mint akinél délután van?
1: Én nem, délelőtt van nálam még fejben, meg mindenhol. Jó, igen, na viccelődünk így a vége felé, de tényleg ma van az idősek világnapja, és ez azért egy fontos pillanat lehet, ha találkozunk felmenőinkkel, akár ma, akár holnap, bármikor.
0: A lényeg az, hogy ne siessetek annyira, szálljatok egy kis időt egymásra, a szépkorúakra.

0: Szia, Szidi! Elköszönök tőled. Na, milyen volt az első napod? Ezt azért még gyorsan meséld el így a munka mezején.
1: Első nap? Ezt úgy kérded, mintha életemben először rádióztam volna ma. Másfél hét után visszatérni egy kicsit kegyetlen, de az ember megszokja a terepet. Sőt, holnap a terep kint lesz Székely udvarhelyen, a Borók lakóparknál. Ott találkozzunk majd.
0: Így van. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra! Indul a Vagányvágány. István Szidónia, György Dávid Csaba vagyunk.
1: Viszont hallásra, sziasztok!
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagyértékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Október 6-ától a Rádió Gagán.
6: Rádió Gaga. Reklám.
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
8: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
9: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
9: Viking Kft. A te biztonságodért.
10: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
11: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
12: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
13: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
14: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
15: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
16: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borók lakópark házai zöldövezetben, alacsony

0: tart a kellemes őszi időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok, köszöntöm Önöket! A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság csütörtökön közölte, hogy nem bírságolják meg azokat, akik az október 1-től beüzemelt platform műszaki hibái miatt nem tudták kifizetni a Toll út díjat. A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy a szankciók alóli mentesség a platform műszaki hibáinak elhárításáig tart. Az érintett időszakra eső útdíjat utólag a rendelkezésre álló adatok alapján állapítják meg, többletköltség nélkül tették hozzá. A közlemény szerint az október 1-én elindított elektronikus útdíjfizetési rendszerben egyrészt az e-mailes visszaigazolások kézbesítésénél, másrészt a fizetési szolgáltatóval való kapcsolódásban jelentkeztek fennakadások. A Csenáír hangsúlyozta, hogy a megvásárolt úthasználati jogosultságok érvényességét az e-mailes hiba nem érinti. A hatóság a fizetési szolgáltatóval közösen vizsgálja a tranzakciókat, hogy minden befizetett összeget megfelelően jóváírják. A Hargita megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolatok erősítését célzó programot indít Hargita megye tanácsa. A Hargita megyei civil szervezetek fejlődését és fenntarthatóságát támogató programot legutóbbi ülésükön hagyták jóvá a megyei önkormányzati képviselők. A kezdeményezésre 13 ezer lejt biztosítanak, így képzésekkel, készségfejlesztéssel, tájékoztatással és tapasztalatcserében segítik a civil szervezetek tevékenységét. Országos szinten 4-től 7 napig terjed a várakozási idő az országos gépjármű nyilvántartó hivatal egységeiben, így a Hargita megyei autótulajdonosoknak is ezzel kell számolniuk. Kivétel csupán Szucsiánva és Konstanca megye képez, ahol az autók száma messze meghaladja az egység fogadó kapacitását, tájékoztat közleményben a RÁR. Időpontot foglalni a hivatal honlapján lehet, az előjegyzés ingyenes, hangsúlyozza a közlemény. Őrizetbe vette a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség Alexandru Munteanu türgovistei helyi tanácsost, a Mentsétek meg Romániát Szövetség Dumbovica megyei szervezetének alelnökét, közölték ügyészségi források az Ager Press-szel. Munteanut azzal gyanúsítják, hogy tagja volt egy hálózatnak, amely katonai eszközök gyártására is alkalmas ipari gépet próbált eljuttatni egy Európai Uniós szankciók hatája alatt álló fehér orosz vállalatnak. A díkot 12 házkutatás tartott az ügyben Bukarestben, valamint Dumbovica, Báku és Ilfov megyékben. Az USZEREK korábban közölte, hogy Munteanu román és moldovai állampolgársággal is rendelkezik. A párt szerint kizárhatják az alakulatból, ha bebizonyosodnak az ellene megfogalmazott vádak. A Héjesfalvához tartozó Erkeden egy 53 éves sofőr forgalomba be nem jegyzett gépjárművel vontatott, szerda este egy szintén be nem jegyzett szekeret, ebbe szaladt bele egy másik 37 éves autós. A közúton történt baleset után a szabálytalanságokat halmozó sofőr elhagyta a helyszínt és beállt a háza udvarára. A rendőrség büntető eljárást indított a vitkes sofőr ellen. A délután további részében is kellemesen meleg napsütéses időre számíthatunk adáskörzetünkben, de holnap és a hétvégén is hasonló időjárás várható 18-20 fokos csúcsértékekkel.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet ne szegje meg. Maradjatok itt a Rádió Gagával, meglátjátok, milyen jó kedvetek lesz 7 óráig. Ez itt a Vagány-Vágány, szevasztok!
3: Kezdünk! Itt van Vészabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, 07 30 54 88 88. A legújabb játékunkra, a születésnapi játékunkra már lehet regisztrálni.
4: Tudjátok, hogy ma milyen nap van? Na, hát csütörtök, a kis péntek, Vészabó Zsolt kedvenc lesújtó tekintet, amit látok. Jason Derulo-val, Nyukával indulunk, jön a Love Not War.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-Vágány.
5: Vagány-Vágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Színre tesszük a délutánokat.

0: maradva, Gábor, le van maradva, nem foglalkozunk.
1: Aracki hát én László. Már idős vagyok, érted? Hát persze, hogy le vagyok
0: maradva. Mikor szólt Aracki László bármelyik rádióban Erdélyben, emberek?
2: Szerintem
1: a városvásárhelyi történelmi lépték.
0: Hát biztos rég ők is. Hidd el nekem.
2: Na, jól van. Arackinek ennyit kellett, az az igazság.
0: Ennyi minimum. Ez
2: megkívántam.
0: Na, szevasztok, azt akartuk mondani mindenkinek. Most engedjétek meg az időseket is tegezzük, mert...
2: mert ilyen tegeződősek vagyunk.
0: Tegeződősek vagyunk. Arra gondoltunk, hogy annyit, mint beszélgetünk vezetésről, meg balesetekről, meg hogy szegény idősek, hogy nem mindig látnak a szembesüt a nap, meg mit tudom én. Annyit szidjuk őket olyankor. Gyertek, mondjuk jó dolgokat is. Mert
2: egyszer a kategorizálást mondjuk el. Én arra voltam kíváncsi, hogy mennyire vagyunk idősek. Még nem. Különböző meghatározások vannak. A WHO azt mondja, hogy tulajdonképp az idősödés 60-75 év, és a tulajdonképpen időskor 75 évtől fölfele következik.
0: Na tessék.
2: Aki nincs 75, hát a fiatal ember.
0: Akkor 60 után idősödő?
2: Igen, akkor idősödő, de még nem idős.
0: Öregedve.
1: Aztán 90 fölött talán...
2: Honnan Aggastyán?
1: Aggastyán? Igen.
0: De az a helyzet, hogy azt hiszem 6 éves voltam, amikor nagytatám elvitt templomban.
2: Illetve akkor, bocsánat.
0: Egyszer csak. És Kovács István püspök úr
2: akkor még nem püspök,
0: nem püspök volt. De nem, azt hiszem segédlelkész volt akkor, mert Török Áron volt akkor itt a lelkész, azt hiszem. De az, arra emlékszem
2: csak
0: tisztán...
2: csak építést ismerek.
0: Arra tisztán emlékszem, hogy szó volt arról, hogy nem szép szó az, hogy öreg, sokkal szebb az, hogy idős.
1: Idős. Uh-huh.
0: És én akkor először, 6 évesen tettem ezt a két dolgot egymás mellé, mármint, hogy mit jelent az, hogy idős. Mármint a szónak a jelentése, az etimológiája, akkor nem tudtam, hogy vannak ilyen szavak, hogy etimológia. De hogyha belegondolsz, akkor tényleg sokkal szebb az, hogy idős. Így. Mert hogy sok idő van mögötte, sok időt élt, igen, sok időt tapasztalt.
2: Én akkor ezt újra fogalmaznám, tehát úgy néz ki, hogy 60-tól 75 évig idősödés van, és nem időskor, 75-től 90-ig időskor, és 90 fölött én az akkort kiütném.
0: Hát aggkor, de hát
2: utána
0: ez
2: az a szép
0: magyar
2: kor.
0: Egy szép kornak mondanám.
2: Hát figyelj, aki a 90, van már szép. Arra a tényleg az.
1: Hogy?
2: Tehát ezt mindig úgy kell, hogy képzeld magad előtt, magad elé a vidéki kocsmács, akkor mondják, hogy Józsi bácsi, Kati néni betöltötte a 90-et, az jön a válasz, hogy amán szép.
0: Figyeljetek ránk, azt szeretnénk, hogyha írnátok nekünk történeteket, olyan történeteket, amelyek úgy kezdődnek, hogy nagyapám mondta, hogy egyszer egy idős bácsi mondta, hogy egyszer nagyanyám azt mondta,
1: vagy nagymamám. Igen,
0: így persze. Van. Na, mert hogy általában szoktak ilyenek lenni a tarsójaitokban, most megkérünk szépen, igen, benneteket, hogy lássatok el bennünket.
2: És ne azt mondjuk, hogy nem szeretjük az idős bácsikat, ahogy vezetnek.
0: Nem, azt nem mondjuk.
2: Azt nem mondjuk. Máskor néha elmondjuk. Még néha ők maguk is elmondják. De ma azt hiszem, hogy zenével küzdünk. Nem tudom, hogy miként, mi ebben a küzdelem. De maradjunk abban, hogy zenével köszöntjük az időseket, mert rászolgáltak. Mi jó dolog.
1: Na, de én utána néztem annak is, hogy ki a világ jelenlegi legidősebb embere.
2: Na ki?
1: Egy brit, Ethel Caterham, aki 117 éves.
0: Atya úristen.
1: És Lightwater településen van egy idős otthonban, és ami érdekes, hogy ő 7. Edward brit király utolsó élő alattvalója.
2: Hetedik Edward.
0: Mikor két lábon járó történelemkönyv vagy, érted?
1: Hát nem.
0: Jó van, szóljon a Ruzsa Magdolna, minden egyes idős embernek jön a szembeszél.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány

Tájföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Féltek-e az öregségtől, fiúk?
1: Nem, attól félek, hogy nem élem meg az öregséget inkább.
2: Én attól félek, hogy már öreg vagyok.
1: Hát ez figyelj. Gábor, mi középkorúak vagyunk, ezt azt viszont tudjuk, hát nem vagyunk fiatalok.
2: Olyan rossz ez a kifejezés, hogy középkor.
0: Te erről annyit mind beszéltek, tehát azt mondjuk el, 43 és 44 évesek vagytok, és nekem van 51, 54, 55 éves barátom is, uh-huh. És egyiktől se hallottam soha, még csak nem tudom, valahova beékelve se, hogy öreggedés, vagy öregedek, vagy idősödök, de vagy nem figyelj. Vagyok már fiatal.
1: Ha az van, hogy annyi vagy, aminek érzed magad, akkor Gábor valami diszkréten. Hallod, láttam, hogy van Lutonba repjegy 159 lej, felülünk a gépre, és a Tét Múzeumban oda a mumiák mellé álljunk be. Rondomban.
2: De ez nekik... Nem, én nem az idősödéstől félek, vagy az öregedéstől félek, hanem így, hogyha belegondolok jobban, akkor hiányzik a fiatalkorom. Tehát azért visszamennék egy pár évet. Ha, ne?
0: Nem, én nem.
2: Tehát az egyetemista éve, jó, hagyjad már, de hogy nem mennél
0: vissza. De komolyan, tehát én most is úgy élek, ahogy jól esik.
1: A mai egyetemista...
2: Hát én is jól élek, tehát nincs azzal a probléma.
1: A mai büdzsémmel, a mai tudásommal, az ugye? Akkori egyetemista közegbe, másképp alakulna néhány dolog. Uh-huh. De ez már tényleg az.
0: Makról álmodik
1: a... Nem az, de ez már tényleg a Ramszeszkor, ami rám jött ilyenkor. Zsolt, volnál, hogy kedvesi WC-papírral körbe tekerni, nézzük meg, hogy nézek ki múmiának.
0: Véleményem szerint ez húzalozás kérdése is többek között. Van, akinek az egészsége leromlik, mondjuk így 30-40 körül annyira, hogy tényleg nem feltétlen adott, hogy érezze magát fiatalnak, viszont minden más az szerintem húzalozás kérdése. És én például soha nem egy pillanatig nem éreztem azt, hogy most már 40 vagyok, és akkor ja Istenem, mi van? Határozottan fiatalnak érzem magam. Veletek ellentétben. És nem tudom, hogy ez folyamatosan az rádió hozza? Tehát, hogy látjátok, hogy fiatal kollégák...
2: Ezt szerintem csak bemeséled magadnak azért, hogy ne érezd magad idősnek, vagy idősebb.
0: Berecki Szilé frusztrál benneteket, fogadjuk. Látjátok, milyen fiatal, energikus. Telefongondolatokkal, én is. Mert
2: olyan irigy vagyok, hogy miért nem vagyok
1: bízom. Telefongondolatokkal, te is?
0: Nem, hogy én is frusztrálok benneteket, hogy ilyen...
1: Hogy tele vagy gondolatokkal, vagy mi?
0: Például, vagy mit tudom.
1: Gábor, hallod, de meg lettünk küldve. Itt most nem kerelünk, nem zavarunk le sosnak itt a szünetbe.
0: Most annyit mi mondjátok ezt a múmiát, ezt az öregséget, ezt a itt fáj, ott fáj, a Istenem,
2: megint... Na, beszélgetünk majd két év múlva,
1: amikor elkezd fájni a derekat.
2: Utolérsz bennünket.
1: Amikor már mi hátunkat helyrehozzuk, addig valahogy tornával, nem tudom, bengéllyel, akkor fogjuk Zsoltot szél.
2: De nem fáj nekem sehol. Miért, Bence, neked már fájnak az ízületeid?
1: Nekem fáj a derekam.
2: Nem?
1: Hát olyan 3 hete úgy meghúztam, mint a rossz nyavaja.
2: Milyen fiatalos műsor ez?
0: Szerintem is. Ez jó. Figyelj, az idősek világnak.
1: Az idősek világnak. Nem az idősek, hanem én.
0: Arra kértünk benneteket, hogy írjatok nekünk olyan üzeneteket, amelyek úgy kezdődnek, hogy nagyapám mondta, hogy nagyanyám mondta, hogy egy idős embertől hallottam, hogy. És már is itt van nekünk Rozika, aki azt írja, hogy a nagyapám mindig úgy dicsér engem, kölyökköt dicsért kölyökkoromban, hogy ilyen leányka, hát puszta faluban nincsen, és milyen büszke voltam magamra egészen 11 éves koromig. Akkor kezdtem értelmezni a beszédét. Hat puszta faluba, persze, hogy nincs ilyen jó kislány. Ezt nem feltétlen értem.
1: Vagy hát puszta faluba. A falu. Tehát a puszta kihalt
0: falu. Ja, értem.
2: Jobban vagy mi volt még, írja továbbá.
0: Igen, a tikolotokban könnyebb olvasni a nem igazetes beszédet, úgyhogy megkérlek kicsit.
2: A tapasztalat, azt mondom, azt írja még Rozika, hogy vagy mi volt még, leányka, hátrakötöm a sarkad, ezzel 10 éves koromig tudtak sakban tartani, azt 10 éves koromban vettem észre, hogy hát eleve hátul van a sarkam, vagy gyermek, ha elesel, még jól el is verlek, vagy eladlak egy jobb gyerekért azt a...
0: Igen, még kaptam nyaklevest egyébként azért, mert nagyot estem, de az az igazság, hogy azelőtt el volt mondva, hogy ne csináljam azt, amiért nagyot estem.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Látjátok, Anne Marie-nek van esze, nem mint Beyoncé-nek. Tehát hív egy olyan valakit, aki legalább még szagolt a countryhoz valamennyire, vagy a country pophoz, Shania Twain, és akkor megcsinálták az Unhealthy-t.
1: Hát azért
0: akkor...
1: van Shania-nak egy új albuma, csak úgy mondom.
0: Így van.
1: Dobálta fel az Apple Music, nem hallgattam bele, mert...
0: Hát kide... ilyen, mint ez.
1: Hát egyébként meg Taylor Sheridan szereti nagyon, úgy vettem észre. Így itt azért nem tudom, hogy biztosan ő volt-e, de valószínűleg tartom.
0: Hát az idővel figyelj, minden megszépül, így az idősek világnapján most már Shania Twainről is beszéltünk.
1: Hát mondjuk ő sem mai csirke, annak hát, megnézzük.
0: Tényleg hány éves Shania Twain?
1: 60 utájárukta ő is. Figyelj, tehát az 61
0: éves, idősödő.
2: Atya.
1: Idősödő. Hát figyelj, hát jó
0: hálás. Néznél így ki 61 évesen.
1: Én is az életben hát nem fogok kinézni. Nézzek, tehát közelebbről megnézed, azért az arcán látszanak, a, ha be van vakolva, meg akkor
0: de
1: is látszik.
0: Jó,
2: hát jó, de ennyi idősen most
0: fogadjuk, Texasben született. Ott születette?
1: Na, mivel fogadunk?
2: Nem, Windsorban. Kanadában.
0: Kanadai. Pedig milyen jó Texasi fejjel.
1: Hol született Gábor?
2: Windsor. Vagy Windsor.
1: Tudod, a Windsori herceg.
2: Igen, igen.
0: Jól van, az idősek világnapja van ma, úgyhogy arra kértünk benneteket, hogy írjatok olyan történeteket, amelyek úgy kezdődnek, hogy a nagyapám, nagyanyám mondta, vagy egy idős ember mondta, ti ezt megtettétek, úgyhogy mi most tormácsoljuk.
2: Edina ír például az alkalmazásunkba. Sziasztok, kislányként sokszor voltam beteg, mert sokat stresszeltem a legkisebb problémákon is. Egy alkalommal egy néni mondta, hogy vigyázzak, a stressz csak megöli az embereket. Ez a tanács azóta is mindig visszacseng a fülemben, amikor stresszelek.
1: Aztán itt van nekünk, ez Viola lesz arc alapján. Hal is kacok, megboldogult drága jó nagyapám, mondta mindig, úgy bánj mással, ahogyan szeretnéd, hogy veled is bánjanak. Legjobb ember volt a világon, én, és hosszú évek után is hiányzik a bölcsessége. Egyébként igen, ezek olyan dolgok, hogy egy-egy ilyen szép mondat.
0: Én is hallottam egy jó mondatot itt a Kürtős Kalács Fesztiválon, hadd mondjam el.
2: Egy idősebb.
0: Mondjuk, hogy igen. Azt mondta a fiam, ha csúf vagy, legalább ne légy hülye. Ebben úgy volt valami.
2: Ez nagy bölcsesség. Hát nem? Hát jó. A csúf vagy, legalább ne légy
1: hülye. Zoltán hallgatónktól kaptunk üzenetet, a következőket írja, hogy nagyapám mondta, amikor reggel nem tudtam felkelni korán, és kellett menni kasszálni, hogy aki ilyen legény volt, az nappal is legyen az, és ha nem keltem fel 4 óra 30-kor, akkor jött az ébresztő. Jó pohár hideg víz, hát gondolom, hogy nem ivás formában, illetve kiegészíti. Útinfo, egy Duster méri a sebességet Szotyorban, és 4 kilométerrel arrább Szentgyörgy kiáratánál BMW-ből mérnek. Ezt úgy hívja a Radar in Cascada. Ezt így szokta leírni a rendőrség.
0: Igen, látod, van ennek más formája is, ha szép nem, vagy hülye, ne légy.
1: Hát, jogos. És az a helyzet, hogy itt a...
0: Én ezt nem hallottam.
1: A korábbi fénykép, amit küldött arról a sülő malacról, az viszont nekem nagyon fáj a lelkemnek.
0: Hát igen.
1: Ajjaj, milyen szép dolgok vannak, jó?
0: Gábor?
2: László is ír, a nagyapám mondta, légy ügyes, mert ügyetlen elég van.
1: Jó,
0: de figyelj,
2: ezeket felírjuk magunknak.
0: Ezek jók.
2: Közben srácok, utána néztem, hogy ki volt a minden idők igazoltan legidősebb embere. Ő egy francia Jean Calmé volt, aki 122 évet és 164 napot élt. De várjatok, mert az életmódjáról is írnak. Hosszú élete során sokáig dohányzott, szerette csokoládét és rendszeresen fogyasztott vörösbort.
1: És nőkkel milyen viszonyban volt ezek után, vagy az már nincs feljelentve?
0: Aszexuális volt, egyedül élt és nagyon nyugodt volt, azért Jean Calmé a neve.
1: Igen. Vagy nem veszekedett az asszonya legalábbis. Azt mondja a hallgatónk Ferenc, nagyapám mesélte egyszer, hogy ő bizony kezdetektől tudta, hogy el fog süllyedni a Titanic. Próbálta figyelmeztetni az embereket, de senki nem hitt neki. Nagyapám bátor ember volt, így hát nem adta fel. Újra és újra az emberek arcába üvöltötte, hogy el fog süllyedni a hajó, amíg ki nem dobták őt a moziból.
0: Köszönjük szépen.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugrálóvár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma-Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, embereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
3: Blautec.
2: Melegre tervezve.
4: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
5: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
6: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel?
7: A tökéletes helyszínt keresed?
6: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
7: Areohotel.ro.
6: Tökéletes rendezvények. Areo.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
8: Fások utca 14.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
16: ismét slágerek,

Erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Jönnek az élet bölcseletek. Robi írja nekünk, sziasztok legények, ugye bár ti is voltatok nagyszülőkkel, nagyszülőknél nyáron, gyerekkorban. Na én is így voltam, ez csak egy ebédnél köménymagleves volt, és én nyávogtam, hogy nem eszem meg. Erre nagyapám adott egy nagy nyaklevest, és megszepenve szülcsöltem a levest, és mondogattam, fáj a fejem. Azután nagyapám, hogy cikizen elnevezte a köménymaglevest fejfájós levesnek, utóirat, bár még most is mondogatná. Ugye?
1: Igen, ezeket nagyon tudták amúgy. Tehát az étel elnevezéseket amúgy ez nálunk is működött folyamatosan.
0: Volt az fejfájós leves, volt nálatok is?
1: Igen. Volt a cuppogtatós leves, mert nagyapámnak az volt a szokása, hogy mindenfélét belefőztek a csirkéből, a házi csirkéből, ő meg mindent lecuppogtatott bőrös tömeg. És mindig mondtam, hogy fúj. És akkor mindig, mikor jött az ebéd, akkor mondta, hogy na fiam, most cuppogtatós leves lesz, végignézed.
2: Szóval... És most már nem is utálod annyira cuppogtatós leves.
1: Egyáltalán nem.
2: Hány évnek kellett elteljen?
1: Soknak, de beért. Ezek beérnek, ezek a dolgok.
2: Édespám szokta dudorászni egy népdal, hogy úgy van, hogy mert az öregasszony kincses láda, benne van a falu tudománya. Úgyhogy ezeket komolyan kell venni. Az időskorban ugye azért sok mindent felhalmoz az ember. Meg hát azért elnézem azokat, akik tényleg idősebbek a családban. Vannak, akiknek olyan türelme van, meg tudod, van ez, láttam én már 4 cifrábbat is, azt is túléltük. Nem esnek kétségbe, ez pozitív.
1: Igen, meg a másik dolog, nem feltétlen csak azok maradnak meg nekünk, amit az idősek mondanak, hanem nagyon sok esetben az is egyszer csak átöröklődik, amit csinálnak. Mert emlékszem, hogy az én egyik nagyapám, aki falun élt, az 2 könyvet olvasgatott. Az egyik az a saját kis naplója volt, ahova írogatta, hogy az állatoknál mi a helyzet. Tehát mikor ellik a tehén, mikor folyatják, amit tudom én, mit tudom én. És a másik könyve az egy ilyen mindenféle atlasz volt. Emlékszem, hogy napokat töltötte, hogy zászlókat nézett. Nézte a különböző országok zászlóit, és én nem tudtam gyerekként elfogadni azt a gondolatot, hogy tudja ő ennyit nézni azokat a zászlókat, mert 20 dolgot csinálnék közben. És képzeljétek el, hogy most így 40 éves koromban én is ilyen pipiza olvasó lettem, hogy képes vagyok, mit tudom, egy ilyen pókos könyvet elvenni, és akkor a különböző szőrszál megnevezéseket és méreteket órákon keresztül nézegetni. Most nem tudom, hogy ez emiatt van-e vagy nem, de én sejtem, hogy azért ilyesmit is hajlandóak vagyunk, vagy hajlamosak vagyunk átörökölni.
0: Ferenc írt nekünk. Igen, sziasztok. Nagyapám mondta, ha megkérdezzük, hogy van tata, hát holtig megélek, fiam. Írta ezt, ugye Ferenc, úgy is lett.
2: Aztán van még egy Vihartól. Sziasztok, ma Franciából jelentkezem. Dunkirk, Egyesült Királyságba készülök. Nagyapám azt mondta, amíg a fenyődeszkából a bogot kiütöd, addig nem vagy vén. Nagy ölelés. Tökéletes végszó.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Bár Bence nemrég azt mondta, hogy tökéletes végszó, nem teszünk pontot a téma végére. Ma van az idősek világnapja, úgyhogy arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha egy kicsikét nosztalgiáznánk. Mindenki leírná nekünk, hogy a nagyapjától, nagyanyjától milyen bölcseleteket kapott. Melyik az a recept esetleg, amit nagymama hagyott hátra, és mai napig szeretitek megfőzni?
1: Vannak ilyenek. Gábor, mi mit főzünk? Bosszút? Forralunk?
2: Legyen valami ilyesmi. 0730548888, ide íratok, menjünk tovább a hírekkel.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán.
5: Reklám. Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlen mi a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta, a spa és wellness szállodáiban a pihenés és valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
8: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
9: Elavult stratégiák, üres ígéretek. Elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
10: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
11: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné! A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Fások utca 14.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Készülnek a korcsolya szezonra Székelyudvarhelyen. Hétfőn szabad napjára diákoknak, a hónap végén pedig egy hetes vakációra mennek. Túlnyomó rész napsütéses lesz az idő ma is. Jó napot kívánok, következzenek a

0: A Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságának munkatársai már a jégpálya vonalazásán dolgoznak, így javában zajlanak a nyitást megelőző előkészületek. A pontos időpont egyelőre még nem ismert, de az már biztos, hogy nem kell sokat várni. Hamarosan ismét benépesül a jég, és kezdődhet a korcsolya szezon Székelyudvarhelyen, amellyel együtt idén is útjára indul a korisuli program is a kisdiákok számára. A létesítmény általában az időjárástól és az igényektől függően októbertől áprilisig, illetve március végéig üzemel. Legutóbb március 25-én ért véget a korcsolya szezon. Október 24-én kezdődik a 2026-2027-es tanév első vakációja Romániában. A diákok 9 egymást követő napot tölthetnek otthon, az iskolában november 2-án hétfőn kell visszatérniük. Az őszi vakáció előtt még egy hosszú hétvége is vár rájuk. Október 5-én hétfőn ugyanis az oktatás világnapján nem tartanak tanítást, áll a tanügyminisztérium erre vonatkozó rendeletében. November végén újabb hosszú hétvége vár a diákokra, november 30-a Szent András napja is december 1-e Románia nemzeti ünnepe, idén hétfőre is kedre esik. A hétvégével együtt így november 28-án és december 1-e között 4 egymást követő napon nem lesz tanítás. Az őszi vakáció után a második tanítási időszak november 2-ától december 22-ig tart, a téli vakáció december 23-án kezdődik és január 10-ig tart, vagyis 19 napos lesz.
1: Utolsó mérkőzésére készül Lionel Messi az argentin válogatottban. 39 éves klasszis október 7-én a Benin elleni barátságos találkozón búcsúzik a nemzeti csapattól. A Buenos Aires-i mérkőzés romániai idő szerint hajnali 2 órakor kezdődik, és a Digisport 1 élőben közvetíti. Messi 2005-ben mutatkozott be az argentin válogatottban, amellyel többek között Copa Amerikát és 2022-ben világbajnoki címet nyert. Eddig 207 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban és 125 gólt szerzett. Györgyi Hágyi marad a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Hágyi a Bosznia-Hercegovinától elszenvedett 4-2-es vereség után még időt kért, hogy átgondolja a folytatást. A szakember a mérkőzés után magát nevezte a legfőbb felelősnek, és elismerte, hogy hibázott. Utólag azonban úgy döntött, folytatja a munkát a válogatott élén. A román csapat legközelebb holnap este Lengyelországban lép pályára a Nemzetek Ligájában.
0: Tiszta égboltra, sok napsütésre és enyhe légmozgásra számíthatunk a folytatásban és adáskörzetünkben. 17-20 fokos nappali csúcsértékek várhatók.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
3: Milyen bölcseletekkel láttak el benneteket nagy tatáitok, nagymamáitok? Írjátok meg nekünk a 0730588888-ra, 16 óra múlt néhány percen, menjünk tovább a vagány.
4: Itt van Horváth Gábor, Bészabó Zsolt, jó magam Kis Bence vagyok, a mikrofonok mögött az a helyzet, hogy az idősek és a zene világnapján köszöntünk mindenkit, aki csak most csatlakozott.
5: Apropó zene, lesz itt mindenféle, amellett, hogy rengeteg üzenetünk van, amely érkezett az elmúlt percekből, és maradt még hátra, ezeket mind elolvassuk, de addig zenéket is hallgatunk. Már is a Train és az Angel in Blue Jeans.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
6: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Hügel, Ival Angel, ki se tudom mondani a nevét, és Ultranét. Mit olvastam rosszul? Megint az van, hogy kicsit messze van. Ez az Imael, ez szerintem Imaelnak
1: ejtik.
0: Imaelnak ejtik az ét is.
1: Imael.
0: Izrael népének. Mi van?
2: Jó, az időseknél tartottunk, mert hogy az idősek világnapja van ma, és mondtuk, hogy hát mondjunk szép dolgokat idősekről, és rengeteg üzenetet küldtetek, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hálásak vagyunk. Például itt azt látom, hogy Zoltán, ugye?
0: Igen.
2: Zoltán írja, hogy nagyanyám mondta, viselkedj, mert ha nem, elvisz a rész bagoly. Igen, amúgy ajánlom nektek ezt a figyelmetekbe, ezt a Bestiarium Hungaricumot, mert abban benne van a rész bagoly is, hogy ez honnan jön.
0: Sánta? Kinek a műve?
2: Nem.
0: Vagy van egy transzilvánik, van egy ilyen transzilván mitikus állatok. Nem,
2: ez a Bestiarium Hungaricum, ez tavaly előtt jelent meg, és az a szép benne, hogy összegyűjti az erdélyi magyarországi, hát általánosan a magyar különböző szörnyeket a mendemondákból. Jó van. Olvassuk tovább az épüzeneteket. Azt mondtuk, hogy írjatok nekünk olyan üzenetet, ami azzal kezdődik, hogy nagyanyám, nagyapám azt mondta, hogy vagy egy idős embertől hallottam, hogy írtatok.
1: Zsolt írja az alkalmazásunkba, nagyapám, aki megjárta az orosz fogságot, a következőket mondta. Fiam, a bajt az emberek okozzák, és nekik is kell megoldani. Nem szabad megijedni semmilyen problémától, a megoldást keresd, ne a hibást.
2: Ez a beszéd.
0: Egyébként ez szerintem nagyon sokszor elég lenne, ezt legalább betartsuk, hogy tényleg a megoldást keresünk. Na, hibást, ne hibáztatás, na, úgyis Zsolt tudjuk.
2: Halljátok, milyen érdekes, hogy én például fiatal koromban mindig legyintettem erre, hogy orosz fogságban voltam, orosz fogságban volt a nagyapám, és ki volt orosz fogságban. Viszont
1: hát ugyan fiatalabb koromban nem tudtuk felfogni, még
2: nem, de ahogy a súlyát érzi az ember ennek a dolognak, és szerintem itt az orosz-ukrán háború is közrejátszott, legalábbis az én esetemben, hogy teljesen más súllyal érzékelem azt, hogyha valaki mesél valakiről, aki az orosz fogságban volt. Az én nagypám nem oroszban, hanem fogságban volt, és onnan is mesél dolgokat, de gyerekkoromban ez nem volt ilyen plusz súly, csak így nem tudom, szomorúnak tartottuk, hogy nagytata fogságban volt.
0: Inkább az volt, hogy úgy gondoltad, hogy nyári táborban volt, ezt nem tudtad felmérni, mit jelent a fogság.
2: Így van.
0: Rendben. Margó írja, 50 után délután, ezt nem tudtam, hogy mit jelent akkor, most 52 évesen tudom. Azt hallasz meg, amit nem akarsz. Na jó, ennyivel okosabbak vagyunk. Ezek hasznos mondókák. Mik vannak még itt?
2: Renátó írja nekünk, nagyanyám mondogatta mindig, fiam, csak az a lényeg, az egyik megbékéljen a másiknak. 18 év házasság után már bőven tudom, miről beszélt, bár még mindig mondaná. Írja nekünk Renátó, és
0: hányan
2: folytatja.
0: Hányan írták le ezt, hogy hiányolják a nagyszüleiket?
2: Mindenki majdnem. Ez szép. Ez igazából ez is egy gyönyörű dolog, hogy amellett, hogy leírjátok, hogy mit tanultatok a nagyszüleitektől, majdnem mindenki odaír, hogy mennyire hiányoznak neki. Gábor, hova vagy ugye? Vagy lefagyott a képernyőd, vagy te fagytál le?
1: Nem, lefagytam egy kicsit, mert olvasok egy üzenetet, de nem tudom értelmezni teljesen.
2: Mindjárt értelmezni.
1: Ja, igen, megvan. Jó, én egy idős embertől hallottam az ordás makaróninak a receptjét, szeretem, és nagyon finom, és sokszor szoktam olyat készíteni.
0: Köszönjük szépen Tominak ezt a kis kapaszkodót. Egyébként a ordával makarónit nem is ettem sose.
2: Én is azon gondolkodtam most, hogy...
0: Érdekes.
2: Jó, Gábor, bebajod van.
0: Jó, ja. Az időnk fogyott el, azt mondja, de nézd meg milyen, indítsd el, ez kell az intro hozzá. Gyertek, énekeljétek velünk. 0-30-50-88-88.
1: I love you.
0: Backstreet Boys és az Incomplete. Mi sem vagyunk komplettek. Teljesen rendben van ez a dolog is.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Lassan-lassan azt gondolhatná az ember, hogy ezek a zenészek nem tudnak már egyedül zenélni, annyi a feat. Alesson H. Smith szólt itt nálunk a Rádió Gagán. Közben érkezett egy hangüzenet, ami sokat gondolkodtunk, hogy beengedjük, ne engedjük, nem feltétlenül rádió barát módon van megfogalmazva. Attilának az üzenetét hallgatjátok.
1: Szevasztok, nekem nagyapám, hál' Istennek még ilyen 93 éves, azt mondta, hogy fiam, a házasság az egy veder szar, egy kis csoki toppinggal a tetején. Ha megeszed a csokit hamarabb, marad a szar. De ha összekevered, meg lehet enni az egészet. Na, szép napot, sziasztok!
2: Ez bölcselet.
0: Így van, Isten éltesse a nagypapádat. Azért visszakérdeztem Attilára, hogy biztos-e, hogy toppingot mondott a nagypapa. Aztán írta, hogy nem, azt ő tette hozzá, csak a csokit mondta a nagypapa.
3: Megértettük a finom célzást, jól van. A sípolásunkat megpróbáltuk, nem egészen tökéletes, azt hiszem.
0: De miért a tetején van a topping? Vagyis a topping az oké, hogy ott kell csoki?
3: Valaminek kellett álcázni azt, ami alatta van.
0: Nem kell azt álcázni, olyan jó dolog a házasság.
3: Jól van, nem kell udvarolj.
2: A nagymamám egyik kedvenc mondata az volt, fiam, nem az a gazdag ember, akinek sok pénze van, hanem akinek van kihez hazamennie. Gyerekként nem értettem, miért mondja ezt mindig, most már értem. Nálunk soha nem volt sok pénz, de a nagyszüleim házában mindig volt kenyér, szalonna, lekvár, melegtea és valaki, aki azt kérdezte, ettél-e már? Ma sokkal több mindenünk van, mégis sokszor hiányzik az a biztonság, amit náluk éreztem.
3: Meg annak van egy hangulata, különben is. A nagyszülőknél minden szabad, és hogyha nem volt olyan nagy a felhozata, nem azért mentünk a nagyszülőkhöz.
0: De nagyon jó ez az üzenet olyan szempontból, hogy az a kevesebb tényleg jobban esett, mint most néha a sok. Őszintén. Leila írja nekünk, sziasztok, skacok, nekem mami mindig azt mondta, hogy mindig légy tiszta és rendezett, öltözködj szépen, mert soha nem tudhatod, mi történik, és ha hülyeséget csinálsz, legalább jól néztél ki. Ez is egy nagy igazság, azért hallottam.
3: Hallottam olyan változatban is, hogy fiam, nem baj, ha kilóg a bugyit, de legalább legyen tiszta.
0: Legalább rendezetten legyél hülye, most érted? Most ez ebben van valami nagy igazság. Jó van, köszönjük szépen, ezek nagyon-nagyon jó.
3: Következőt írja, sziasztok, Márkus vagyok. Nekem van a leglazább nagyapám, 82 éves, mindig azt mondja, stressz helyzet van, ne idegeskedj fiam, időből van elég, én nem sértek sehová. Na, Isten értesse.
0: Igen, nekem egyébként elég sokat mondta a nagyapám azt, hogy káncs. És nem tudtam eldönteni.
2: Az mit jelentett?
0: Hát, hogy mondta, hogy figyelj ide, aztán a kutya bement a traktorra alá, és káncs. Vagy és mindenre mondta, hogy káncs. És nem tudtam, hogy ez honnan jön. Én a káncserig vezettem vissza a dolgot, hogy románból hallotta, de hogy akkor vége, ugye? Arra értette, hogy vége. De a káncs. De mindig erre... Képzétek el, hogy rám ragadt. Nem ez az egy ragadt rám, majd elárulom, hogy még mi. Elég sokat használtam régebb, de mostanában kevesebbet, mert mondtátok, hogy sokat használom, és akkor leszoktam róla.
3: Annyi hó
0: bizony. Ezt is a nagyapámtól.
3: Na ide figyelj, te nyihó. Ferenc írja. Én azt tanultam meg nagyapámtól, hogy tetoválást ne tegyek soha magamra, mert az egy jel, amelyik soha nem tűnik el. Na Zsolt!
0: Robence!
2: Magámon.
3: Mindegyünkön van egy kevés. Zsolt,
0: amúgy ez igaz, de hogy mondjam, Jóna, értem. Most mit mondjak erre? Valóban, még sok minden van, ami nem tűnik el soha.
2: Azt írja Attila. Nagyapám azt mondta, dolgozzon, akinek nincs pénz.
3: És lett a pénze tőle.
0: Ez mekkora
2: ez a bölcselet, öcsém. Dolgozzon, akinek nincs pénz.
0: Azt a kutya büdös mindenit. Hát ez nagyon tetszik.
3: Igen, megint egy aforizma leherítja. Egyszer egy juhász ember azt mondta, a szegény ember keveset eszik, de sokat nyel.
0: Igen. Nagyapám azt mondta, gyere, egyél ebből a szalonnából, mert madár látta.
3: Igen, ezt a madár látta szalonnát, ezt annól nagyon szerettük mindenfélére mondani, a madár látta. Tartunk egy kis zenei szünetet, Kálai, Sanders András, csak veled van.
4: Magánvágány.
5: Pletykálunk.
4: Informálunk.
5: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Október 1-e az idősek világnapja, erről beszélgetünk, és kértük azt is tőletek, hogy nagymamáitok, nagytatáitok milyen bölcseletekkel láttak el benneteket. Még azt hozzátenném, hogy háromszor annyi idős van ma a világon, mint 1980-ban. Itt vannak pontosabb adatok. 1980-ban körülbelül 260 millió idősebb személy élt, és 2021-re 761 millióra nőtt. Azt írja nekünk, nézem, Levente. A nagyapám mindig azt mondta, a fiam, soha ne vitatkozz a feleségeddel. Mondtam neki, hogy de hát néha csak lehet véleményem. Erre azt mondta, persze, hogy lehet, csak nem kell mindig elmondani. Aztán egyszer megkérdeztem tőle, hogy akkor ők hogyan értek le több mint 50 évet együtt. Azt mondta, nagyon egyszerű. Amikor a nagyanyádnak igaza volt, hallgattam. Amikor nekem volt igazam, akkor meg úgy is hallgattam, mert nem akartam bajt. Okos volt az öreg.
1: Hallod-e?
2: Az az övé volt. Figyelj, volt a múltkor egy ilyen, nem tudom, reel gyűjtemény. Idős embereket kérdeztek, hogy mi a hosszú házasság titka. És a bácsik mindegyik pisolyogva mondta, mindig az asszonynak van igaza. Nem vitatkozol.
1: Igen, de ez tovább megy, hogy belegondolsz. Ez a második fele tetszik jobban. Amikor nekem volt igazam, akkor azért hallgattam, hogy ne legyen baj. Hát ebben nagyon nagy igazság van. Hú. Na, a Gellért írja, hogy nagytatám ács munkás és erdei munkás volt, humoros kis öreg. Egyszer azt mondta, fiam, ide figyelj. Munkás embernek kézmosás után fehér törőköző kell, hogy vigye a mocskot.
2: Hallod, ez mekkora. Ebben volt kanyar, az igazság.
1: Imádom ezeket az üzeneteket. Gyertek, írjatok még, na, tényleg nagyon-nagyon-nagyon bírom őket.
2: Ha visszakattansz, akkor még van. Ez is milyen jó volt. Olvastuk? Nem olvastuk, János, csak egymás közt olvastuk.
1: Igen, igen, igen.
2: Azt így, nagyapám mondta, 60 fölött már nem vesz össze senkivel, mert nem tudni lesz-e időt kibékülni. Azért ez is ott van.
1: Igen, ebben van másfajta mélység. Kancs, nézd csak oda. Sziasztok, a Kancs szóról jutott eszembe a Kampec, írja nekünk Ilze. Nagyapám mondta, a második világháború után Németországnak annyi Kampec csip-csup tönkrement.
2: Annyira azért?
1: Annyira azért nem.
2: Igazol a Nézének ebbe a dologba. Azt hiszem, őt még ismerem is. Jól van.
0: Ha jól látom, akkor nem tudom, ki írta ezt az üzenetet SMS-ben. Ha csúnyán beszélgettünk, akkor nagyapám mindig figyelmeztetett, a mezőnek is füle és szeme van. Kerestem a füleket.
2: Amúgy tudjuk, hogy a falunak is szeme van, meg szája is. A szájára vesz.
1: Hát igen, és ő nekik volt másokuk is ezt mondani. Egy olyan korban élték életük javát, ahol tényleg mindennek füle volt. És hát nyilván a falunak meg főleg van szeme, szája, füle, mindene.
2: Laci? Szomszédos öreg úr mondta, végyel egy rosszat, míg egy jót, jobbat kapsz. Oké, rendben, értjük.
1: Nem mondok semmit inkább, mert rádióban vagyunk. Ha nem rádióban lennénk, akkor mondanék jó sokat erre.
0: Norbi írja, nagyapám mindig azt mondta, a fiam, ne menj éhesen vásárolni, ezt akkor értettem meg igazán, amikor egyszer elmentem vele a piacra, csak kenyeret akart venni, hazajöttünk 3 kiló kolbásszal, szalonával, sajttal, savanyúsággal, és egy nagy darab kalácssal. Mondtam neki, hát nagy tata, hát csak kenyérért indultunk el, erre azt mondta, igen, de közben megijesztem.
1: De ebben, ez tényleg nagy életigazság, halljátok? Tehát főleg a fiatalabbaknak mondom, ezt tényleg fogadjátok meg. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát a legjobb sporlási módszer, hogy soha nem mész éhesen vásárolni.
0: Igaz,
1: tehát én a fél bevásárlóközpontot megveszem, ha éhes vagyok.
2: Én ennél rosszabb vagyok. Én nem veszek semmit, hazamegyek olyan idegesen, miután a múltkor nem mondom melyik nagyára, egy órát jártam lesfel, hazamentem egy üveg borvízzel, az se jó. Calvin Harris, illetve Jazzy következik a Satisfy-jal.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Duma Dubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a Székely udvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Duma Dubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székely udvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
2: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
1: De szuper ötlet!
2: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová. Bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
1: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
5: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
6: A jó munkához jó alapanyag kell. A Bodulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Bodulem a választás. Bodulem. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
9: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
13: ismét slágerek,

0: Kettő órával ezelőtt elmondtuk nektek, hogy idősek világnapja október 1-e, és írjatok nekünk olyan mondatokat, amelyek úgy kezdődnek, hogy egy idős embertől hallottam, vagy nagyapám, nagyanyám mondta, hogy zseniális üzeneteket kaptunk, őrült nagy igazságokat, életigazságokat, és itt van egy olyan, amit én magam is sokat hallottam egyébként nagyszüleimtől, és az, az igazság, hogy úgy is éltem le az életemet, hogy ezt folyamatosan figyelembe veszem. Elsőként a kapcsolatokban, majd a házasságban, és most ugye az egész családra vonatkozóan próbáljuk ezt betartani. Hallgassuk meg Ferenc üzenetét.
1: Nekem nagyapám azt mondta, hogy napközben soha úgy ne veszünk össze, hogy este ne béküljünk ki.
0: Ezt én nem így hallottam, hanem ne feküdjetek úgy le, hogy harag van. És ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt, és egyre inkább megértettem, hogy ez miért fontos. Egyre többen lettünk a családban, ez annál fontosabb lett.
2: Az a helyzet, hogy ebben van valami, de hogy az, amikor tényleg úgy alszol, hogy a másikkal össze vagy vesz, az rossz. Tehát, hogy mondjam, nappal
3: sőt,
2: össze
3: nem is tudsz aludni sokszor olyankor. Igen.
2: Így van. Mm-hmm. Igen.
0: A másik
2: Gáborral érzékenyebbek vagyunk, azt hiszem, de.
0: Mit gondoltok arról, hogy egy icipicikét azért hajlamosak vagyunk örökérvényesíteni, vagy nyűsíteni ezeket a bölcseleteket, holott néha be kell látni, hogy azért az idősek is emberek, ők is valamilyen emberek, és bármit mondanak azért nem feltétlenül, hogy is mondjam, bölcsesség kategóriába sorolható.
2: Mindig bölcsesség, de van benne.
0: Nekem például ez az úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna, nekem ez nem bölcselet. Tehát szerintem ez a gyáva embernek a világnézete, a lusta embernek a világnézete, az inaktív embernek
2: szerintem
0: a világnézete.
2: Szerintem ez a sztoikus filozófusoknak a világnézete.
0: De azért nem akarok úgy élni, nem akarom úgy leélni az életemet, hogy
2: ha azt mondod,
0: lesz.
2: Hogy tautologizmus, magyarizmus vagy lógia magyarul?
0: Izmus. Tautológia?
2: Logia. Hogyha tautológia, akkor azt aláírom.
0: Ne beszéljünk feltétlenül idegenül, most nem ez a lényeg, hogy ez egy passzív világnézet, vagy pedig egy beletörődős, hogy is mondjam, objektív világnézet, hanem az a lényeg, hogy véleményem szerint ez valahol azt jelenti, hogy az életedet úgy éld le, hogy valahogy majd lesz. Nekem ez így nem csúszik.
3: Zoltán írt még egy üzenetet, azt írja, hogy nagymamám egyik kedvenc mondása az volt, hogy aki sokat dolgozik, annak nincs ideje pénzt költeni. Nagyapám ezt mindig vitatta, szerinte aki sokat dolgozik, annak nincs ideje elkölteni a pénzt, ezért a felesége költi el helyette. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy akkor miért dolgozik ennyit, azt mondta, hogy legyen mit elköltenie a nagyanyádnak. Szerintem ez volt az ő házassági békéjük egyik alappillére.
2: Én pedig ott maradtam el, szintén idős embertől hallottam, hogy aki sokat dolgozik, annak nincsen ideje pénzt keresni, ugye ebben is lehet akár valami. Én a Zsolt véleményével még mindig vitatkoznék a valahogy majd lesz a hozzáálláson, de értem, hogy miért.
0: Tehát a valahogy majd lesz, ez egyfajta dolog, de az eddig úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna.
2: Ez ugyanaz, csak egy kicsit rapásabban megfogalmazva. Túl sokat látsz bele szerintem.
4: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
5: A Vagány-vágány.
4: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: figyeltek, a magyar ember amúgy is tud nagyokat mondani, az Erdély még inkább, a Székely aztán már nagyon. Úgyhogy egy aranybányában kutatunk, az az igazság, várjuk a további üzeneteket.
1: Csak valahogy össze kéne szedni azt a sok aranyat, érted, amit itt gondolatban a karátokba kifejeztünk, abból már meg lenne a Rolls Royce-ra is a lóvé.
2: Éljenek az idősek, várjuk tehát üzeneteiteket a 0730548888-ra, lehet írni a Facebook oldalunkra is, ha bár ott ritkábban érkeznek üzenetek, de van az alkalmazásunk is, ha nem töltöttétek le, meg lehet tenni.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van, bajban vagyok, utalj gyorsan, mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem.
8: A mindennapjaid része
7: vagytok.
8: Köszönöm.
7: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet, de a nap végén nagyértékű ajándékunk is a tiéd lehet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730548888-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Kérem, meglepni. Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán. Reklám.
10: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
11: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
14: Megérkezett az ősz a Roland Suite-ba is. Új kollekciónkban az elegáns öltönyök mellett casual nadrágokat, pulóvereket, szakókat és stílusos kabátokat is találsz. Látogass meg és fedezd fel őszi-téli újdonságainkat Székelyudvarhely szívében, a Városháza tér 6 szám alatt. Roland Suite. Stílus minden alkalomra.
15: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
16: Pások utca 14.
17: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
18: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
19: Az SVMG01 Pro TBI bankfinanszírozással most 3500
8: euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
18: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
16: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszervizt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
19: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
20: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
21: Egy hónapig tarthat a járda felújítása a második Rákóczi-Ferenc utcában. 6,4%-on stagnál a munkanélküliségi ráta. Csíkszeredában volt az ilyen a leghidegebb. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Hadnagy Iva. Részletes híreink következnek. Románia tegnap este hivatalosan benyújtotta az Európai Bizottsághoz a helyreállítási tervhez kapcsolódó utolsó kifizetési kérelmet, jelentette be Drágos Puszláru európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvívő miniszter. A tárcavezető Facebook bejegyzése szerint a kérelem összértéke 6 milliárd euró, amelyből az előfinanszírozás levonása után Románia 4,3 milliárd euró kifizetését igényli. Ebből 2,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, 1,7 milliárd euró pedig hitel. A kifizetési kérelem 104 mérföldkövet és célkitűzést foglal magában. Zajlik a munka a második Rákóczi-Ferenc utcában a járdák felújítása.

0: 10. A nők munkanélküliségi rátája 0,2%-ponttal meghaladta a férfiakét, előbbiek körében 6,5, utóbbiaknál 6,3%-os volt. A 15 és 74 év közötti állástalanok száma augusztusban 523 000 fő volt, kisebb, mint az előző hónapban, de nagyobb, mint 2025 azonos hónapjában. A 25 és 74 év közöttiek augusztusi munkanélküliségi rátáját 5,2%-ra becsüli az INSZ. Ehhez a korosztályhoz tartozott a munkanélküliek 76,5%-a. A vasárnapi tűzesetben érintett diákoknak további támogatásokat követelnek a Bábesbólyai Tudományegyetem román és magyar hallgatói szervezetei. Ingyenes lakhatást, szociális ösztöndíjat és pszichológiai segítséget. Azt is várolják, hogy évek óta kérnek jobb és biztonságosabb bentlakásokat, jelzik a problémákat, ám állításuk szerint süket fülekre találta az egyetem részéről. Markó Bálint rektor helyettes szerint a szállás és az étkezés biztosított a károsultaknak, a többi követelést azonban még meg kell vizsgálni. Markó szerint a bentlakások biztonságosak, nem a villanyhálózat hibája okozta a gondot. A rendőrség még vizsgálatot folytat az ügyben, hogy kiderítsék, mi okozta a tűz keletkezését. Ismét Csíkszeredában mérték az ország legalacsonyabb reggeli hőmérsékletét, ezúttal -3,8 fokig süllyedt a hőmérséklet ma reggel, de Székelyföld több pontján is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Sepsiszentgyörgyön -0,2 fokot, Gyergyóalfaluban -1,8 fokot, míg Maroshévízen -2,1 fokot mértek a reggeli órákban. Székelyudvarhelyen nem süllyedt fagypont alá a hőmérséklet, a reggeli minimum 2,4 fok volt, bár az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek, napközben 20 fok körüli értékeket mérhetünk a hét további részében is a szakemberek szerint.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro Most pedig.
2: Milyen jó, hogy ma az idősek világnapja van, és egybeesik a zene világnapjával is. Tiszta véletlenül a zenéből jól állunk, és remélem, hogy egy-két idős ember is hallgat bennünket.
3: Itt van a továbbiakban is Kis Bence, B. Szabó Zsolt és Horváth Gábor, telefonszámunkat tudjátok, sőt, sarkalunk arra, hogy regisztráljatok a hamarosan kezdődő legújabb játékunkra.
4: Úgy van, ennek a dalnak a címe is Nem nézek direkt a képernyőre, hogy Sian, Teste Hubiera con Sido és Kenny G-t, Carol G-t, nem Kenny G-t fogjuk hallgatni, a kettő az azért már távol egymástól. A Carol G-nek ezt a dalát már nagyon régóta hallhatjátok itt a Rádió Gagán, nagyon szeretjük, küldjük nektek szeretettel.
1: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
5: Vagány-vágány.
1: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.
6: Lágerek és új zené. A Rádió Gaga. Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

0: Dash Young Fly szólt itt a Rádió Gagán, és még mindig ott tartunk, hogy ugye ma van az idősek világnapja, és akkor kértünk benneteket, hogy hát nagymamáitok és nagytatáitok bölcseleteit írjátok meg nekünk. Rengeteg üzenet érkezett, nem gondoltuk, hogy 3 órát is kitölt ez a téma. Azt írja nekünk Huni: sziasztok, kérdeztek egy házas párt, akik 50 éve voltak együtt, hogy mi volt a legszebb az életükben, és a bácsi válaszolt kicsi gondolkodás után, talán a 3 év orosz fogság. Hát...
1: Figyelj, azért az a 3 év orosz fogság. Figyelj, én nekem nagymamám nagyon gyakran mondogatta azt, hogy Ágnes vonzol, mint a mágnes. Na képzeljétek el, volt vagy 2 Ágnes barátnőm, de nagyon megerőltetem magam több is.
2: Képzeljétek el azt, hogy ha tökön rúgnak, akkor gyakorlatilag életed végéig emlegeted, hogyha jó rendesen megrúgtak. Így most van. Képzeljétek el, hogy valaki ott csücsül egy orosz fogságban 1, 2, 3, akár 10 évet, és utána kiszabadul. Most mit csodálkozunk azon, hogy gyakorlatilag az élete bármilyen aspektusát ehhez a dologhoz köti? Tehát ettől nagyon nehéz szabadulni.
1: Annál is inkább, hogy ez tényleg egy olyan helyzet volt, hogy megtanultad, illetve hát akik hazajöttek, azok megtanulták, hogy hogy kell túlélni. Mert nagyon sokaknak pont emiatt nem jött össze, hogy ők nem tudták ezt elsajátítani. Nem akarom én ezt a dolgot egyáltalán elbagatellizálni, megkockáztatom, hogy nem is szabad.
2: Érdekes módon itt most próbáltam utána nézni ennek az adatnak, amit Gábor írt, csak Bence elvitte az adatokat előle. Tehát Gábor mondta, hogy sokkal több idős ember él a világon, mint ahány élt ezelőtt a 80-as években. Na és hát az elmúlt 100 évben jelentős a változás, mert
1: hát, mert sokkal
2: hogy,
1: többen élünk a bolygón, könyörgöm.
2: Nem ez az oka feltétlenül.
1: 8 milliárdan vagyunk.
2: Nem ez az oka.
0: Nem, az előregedés.
2: Nem is ez az oka, hanem a... várható élettartam megnövekedése. Ja, tehát igen, az orvostudománnyal magyarázható ennek a legfőbb oka, illetve van egy másik ok, ami szerintem már szomorúnak nevezhető, tehát a születésszám és a termékenységnek a csökkenése a világban. És ezt az elmúlt 100 évben most már kimutathatóan megfigyelték, hogy gyakorlatilag ez az urbanizáció és ez az életmódváltás, ez határozottan negatív hatással volt a párokra és a nőkre. A városi életforma és a hosszabb tanulási idő miatt a családalapítás ideje is kitolódott. A fogamzásgátlás és a női szerepek változása is jelentősen hozzájárult ehhez a dologhoz világszerte, illetve ott vannak még a gazdasági tényezők, amelyeket érdemes figyelembe venni, hogy a gyermeknevelés költségeinek növekedése és a társadalombiztosítás megjelenése az mennyiben csökkentette a kedvét mondjuk az ifjú pároknak. Ezek szomorú adatok.
0: Tanulmány szerint Romániában is gyorsuló növekedési tendenciát fog mutatni az idős népesség aránya. Míg 1990-ben a 60 éves és annál idősebbek a teljes népesség 10,3%-át tették ki, 2080-ra ez az arány várhatóan meghaladja 21,8%-ot.
1: 2080-ra, az szerintem minket ez annyira nem fog már izgatni, mert hogy benne leszünk az idős társaságban.
2: Már szép korban leszek. Jócskán.
1: Én szerintem már balzsamban, ha engem kérdezel.
2: Jó, arra kértünk benneteket, hogy írjatok olyan üzeneteket, amelyek úgy kezdődnek, hogy nagyapám mondta, nagyanyám mondta, egy idős ember mondta, és jut eszembe nekem a kedvencem, amit már néhányszor elmondtam a rádióban, amikor az idős bácsi éppen esőre állt az idő, sőt, el is kezdett esni, ő meg egyedül volt a mezőn takarni, és sose felejtem el, leveszi a kalapját, felnézett az égre, és azt mondta: ej, te öreg Isten, hogy miért nem dugod le a fejed az égből, hogy rángasson meg a szakállad már egyszer. És ez olyan szépen elmondta, mert látszott rajta, hogy hívő ember, jár a templomba, ő nem akar káromkodni, de olyan mérges volt erre az egész szituáció, hogy valamit kellett neki mondani.
1: Hadd olvassam László üzenetét, illetve a felét, a másik fele nem rádióbarát. Azt mondta nagyapám, hogy 40-be akkora ideg volt, hogy kiment a pajtába szivarazni és begyúlt, de még a lángok is megfagytak, mire kivtavaszodott, csak akkora égett le a pajta.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk,
3: informálunk,
4: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, még mindig itt vagyunk, és még mindig az idősekről beszélünk. Néhány információ morzsát csöpögtetve be ide a témánkba, azon kívül, amelyeket ti írtatok. Nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg üzenetet, amelyekkel elláttatok bennünket.
1: Igen, Elemér írja, hogy nagyapám azt mondta, fiam, a jó ember nem attól jó, hogy mindenkinek segít, hanem attól, hogy tudja, mikor kell nem segíteni. Ezt akkor mondta, amikor valaki már harmadszor kért tőle kölcsön. Odaadta neki, aztán rám nézett, és azt mondta, na most már tudjuk, mikor nem kellett volna.
2: Van ebben valami.
1: Ez bölcsesség, igen.
2: Így van.
0: Attila írja nekünk, hogy egy idős bácsi mondta, hogy az a boldog házasság titka, ha a nagy dolgokba a férfi dönt, a kicsikbe pedig az asszony. De hozzátette, hogy náluk 50 év házasság alatt nem történt semmi nagy dolog.
2: Van ez így? Van ez így?
0: Hát ezt imádom. Hát ez nagyon jó. Jó, jó, jó.
2: Ne. Kérem szépen, úgy érzem, hogy a következő az egy egér téma. Nyilván csak olyan kontextusban kell értelmezni. Boglárka írja, a párom 92 éves dédje nekem azt mondta, hogy ne stresszeljek a párom miatt, mert a féreg is megúd egy lyukba járni. Na hát, na hát.
1: Van az opácska.
0: Úgy. Hát figyelj.
1: Dédike az így megmondta, tudsz.
0: De élvezem, érted, mert akkor, mikor már túl vagy a lényegen, akkor már tudsz ilyeneket mondani. De akkor szegény hát, a másik, érted, 20 évesen dolgozza fel valahogy.
2: Van ilyen. Én azért hallottam nagymamától, akit lányom mondta, ezt húzz, illetve az unokám, de ezt húzzam fel, mit húzzak? Randizni mész, fiam, a lábadat húzd fel. Megértettük a finom célzát, vinyogtunk a röhögéstől. Nem tudjuk, hogy mire gondolt, de volt egy elképzelésünk.
1: Réka írja, a nagymamám szerint az életben minden problémára van megoldás, ha nincs, akkor együnk valamit, és majd utána kitaláljuk. Ha még mindig nincs megoldás, akkor aludjunk rá egyet, ha másnap sincs, akkor süssünk valamit. Én sokáig azt hittem, hogy ez csak nagymamai szokás, és aztán rá kellett jönnöm, hogy az ő módszerével valójában sokkal kevesebbet stresszeltünk.
2: Egyébként ebben van valami, édesapám szokta mondani ezt egy másik szövegkörnyezetben, hogy ha valami bajod van, akkor igyál, mármint hogy vizet nem feltétlenül, tehát össze egyél valamit, és egy kicsit aludjál. Mert általában ez a három dolog szokott lenni, a Maslow piramisod alsó szintje, ha nincs rendben, akkor...
0: Könnyebben lesznek problémáid.
2: Így van, és nem is tudod megoldani feltétlenül. Na, itt van egy akkora üzenet, amit rád fogok bízni, Zsolt, úgy látom, hogy felkészültél rá.
0: Igen, Robert, Robi írja nekünk, hogy az asszony nagyapja sáros csizmával felment a tornácos házban, amit akkor takarítottak, és mosták fel a lányok. Az egyik lány rászólt, hogy most takarított erre. Az öreg azt mondta, ülj le, és egyél, aztán a szállást hagyd de.
2: Egyébként a folytatás is jó, hogy nagyapám mondta, hogy a tarisnyába a szalonna mindig jó útitás. Ezt be is tartom, ha nem repülővel utazok, mindig van nálam jó házi füstölt szalonna, de nemrég értettem, gondolom, megértettem, hogy a füstölt szalonna melegben sem romlik el olyan könnyen, csak meglágyul. Igen, azért azt tisztázzuk, hogy székely embernek, magyar embernek, erdélyi embernek, ha ők külföldjába is megy, el kéne férjen az.
0: Tudjátok, miért nem viszek amúgy magammal szalonnát, hogyha megyek mondjuk külföldre?
2: Mert nem tudod vinni a bicskádat repülőn. Na,
0: pontosan így van, pontosan így van.
1: Nem áll.
0: Becsület.
2: De a becsekkolós csomagba velem.
1: Mi még tenni. Kínába is szalonnát vittünk.
0: Amúgy, ha 5 napra megyek el, azért is megkínálom. De mindig így jár. Na mindegy, ez van. Szabolcs írja nekünk, sziasztok, a boldog házasság titka nálam az, hogy nem házasodok meg. Hát figyelj, őrizd meg, most ne őrizd meg ezt az állapotot, de őrizd meg ezt a mondatot, és akkor majd 30 év múlva lehet, hogy valakinél betalálsz. Mit tudok az Gábor? David Gettát hallgassunk inkább, mint hogy
2: próbálja David Gettára a táncot már előadni. Gyere, indítsd el Gettát, hogy halljuk, hogy sikerült a ritmust eltalálni.

0: ha már zenevilágnapja van, Zsolt kérdi, hogy ez nem Scooter, de a hangolás egyébként egy kicsit olyan, mint a Nessájának, de amit hallottunk, az a Supertramp Logical Songja volt erősen megerőszakolva.
1: Jól van, közben én tovább mentem itt, a Gábor kezdte el, igazából, ő kezdett mindent el.
2: Mi vagyok a hibás?
1: Ő a hibás. Ő mondta azt, hogy a 80-as években sokkal kevesebb idős ember volt, mint manapság, és én megnéztem, hogy akkor az elmúlt 100 évben ez még durvább. Na, akkor tegyük hozzá még a másik dolgot is, tehát, hogy volt a baby boom a második világháború után, hát ezt azért nehéz lett volna lenyomni az azt követő években. Na jó, nézzük a gazdasági hatásokat, amelyekre gondoltunk, és amelyekre nem gondoltunk. Tehát az, hogy a munkaerőhiány és lassuló növekedés beáll a gazdaságban, ezt tudtuk. A nyugdíjrendszerek nehezen fenntarthatók lesznek, míg 4-6 ember tartott el egy nyugdíjast, úgymond. Ez csúnya kifejezés, de így mondják a gazdaságban. A 80-as években most 2 emberre jut bizonyos országokban egyetlen nyugdíjasnak az adója. Ugyanakkor a fogyasztási szerkezet is megváltozik, és ezt erre felhívnám mindenki figyelmét, mert erre nagyon ritkán gondolunk. Az idősebb korosztály kevesebb tartós fogyasztási cikket vásárol. Uh-huh. Értjük ez alatt a házat, az autót, az elektronikát, stb. Többet költ egészségügyi és gondozási szolgáltatásokra, és ez teljesen át tudja alakítani a piac teljes szerkezetét. Na most gondoljunk bele egy Romániába, ahol eleve sérülékeny minden, próbálják foldozgatni a lyukakat. Annyit látunk az ilyen nyugdíjrendszer hibájából, hogy akadozik, meg tolják ki a nyugdíjkorhatárt.
0: Meg faragják le embereknek a nyugdíjat, meg a múltkor bejelentették, csak úgy diszkréten, hogy sikerült 2,5 millió embernek, vagy 2,2 millió embernek rosszul kiszámolni a nyugdíjat, azért ezt így érzed. De nem kettőnek, 2,5 millió.
1: De azt is látni kell, hogy például a nyugdíjkorhatárnak a kitolása, az gyakorlatilag egy ilyen automatikus velejárója annak a jelenségnek, amiről beszélünk.
0: Nyilván, ahogy az átlagkor megy fölfele, és egyébként az átlag foglalkoztatottság, ugye, magyarán nincs, aki dolgozza, nem lehet az embereket elengedni nyugdíjba. Mert valaki el kell végezze a munkát.
1: Na, ugyanakkor...
2: Hát igen, csak képzeljük, sokszor ezért mondom én azt, hogy mire megérjük mi a nyugdíjaskort, nem tudom, hogy lesz egyáltalán, aki eltartson bennünket. Nem, én ezt komolyan is gondolom.
0: A bangladesi vendégmunkások, ahogy elnézem. Tehát én ezt most halálosan komolyan mondom.
1: Nem tudom, én nem vagyok ennyire borulátom.
0: Az országban van ez a szociális ellátott kategória. Uh-huh. Nem azokról beszélünk, akik tényleg, mit tudom én, valamiféle fogyatékkal élnek, nem tudnak munkát végezni, hanem azokról, akik nem akarnak dolgozni. Ők azok, akik, nem tudom, biztos nem fognak eltartani.
1: Én nagyobb veszélyt látok őszintén a társadalmi következményekben. Oké, látjuk a gazdasági következményeit is. Hát a generációk közti különbséget egyre jobban érezzük. Tehát, hogy nem érti meg egyik a másikot. Tehát nézzétek meg, milyen nehezen születik konszenzus különböző közösségekben.
2: Jó, de ez régebben nem így volt?
1: Nem.
2: Szerintem, dehogy nem.
0: Kicsit komplexebb szerintem, tehát, hogy több oldala van annak, amit Zsolt mond. Gondolj arra, hogy amikor nagyjából, tehát nem olyan tempóban változott a világ, mint mondjuk most a mesterséges intelligencia idejében.
1: Igen.
0: Hanem így lassan.
1: Az internet, nagyjából, mondjuk az internetet még nyugodtan.
0: Mondhatunk nyugodtan a 20. század. De gondold meg, hogy a 17. század, 18. században nem volt a generáció közt olyan nagy különbség. Mindenki nagyjából ugyanazt a dolgot csinálta. Nem volt olyan, hogy gyakorlatilag 2-3 ember ölte alatt akkorát fejlődött volna például a technika, hogy az, amit a nagyszülő tudott, az nem lett volna aktuális. Most, hogyha, mit tudom én, 76-ban végezte a mekatronikát, hát 2026-ban fújhatja.
2: Jó, oké, de valahol máshol kell keresnünk a problémát, mert hogyha jóléti társadalmakról beszélünk, akkor szerintem Japánt simán behozhatjuk ide, és Japánban is a demográfiai adatok azt mutatják, hogy hát már minden, ha jól tudom, igen, én ezt utána néztem, beszélünk mindjárt erről egy kicsit később, Olivia Rodrigo-t hallgatunk addig is, itt a Drop Dead a Rádió Gagán.
1: Így van. Köszönjük szépen nektek a nagyon sok üzenetet. Az idősek világnapján az idősekkel foglalkoztunk, de a zene világnapja is van, hát szóljon itt a zene.

0: reklám.
1: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is.
2: És mi ez a cimcogás a kamrában?
0: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro. Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
3: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
4: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
5: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
10: A reklám után
11: ismét lágere.

0: Na tehát ott tartottunk, hogy utána néztem, és Japánban a 65 év felettiek aránya nagyjából 30% körül van, vagyis közel minden harmadik ember 65 év feletti, és hogyha Japánt említjük, akkor szerintem egész nyugodtan aláhúzhatjuk, hogy ott egy jóléti társadalomról beszélünk, mégis valamiért előregedik a japán társadalom, és nem születik elég fiatal. Úgyhogy ha visszatekintünk Romániára, vagy visszajövünk ide Romániába, szerintem nem ott kell keresnünk a hát hogy is mondjam, a problémát, hogy esetleg a generációs különbségek miatt van egyre jobban előregedve Románia.
1: Nem azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy az előregedés következménye, elmondtuk az okait, de ez nem az oka, ez a következménye. Az egyik következmény gazdasági, a másik pedig társadalmi. És azt mondtam, hogy engem jobban aggaszt a társadalmi következmény, mint a gazdasági. A gazdaság előbb-utóbb befoltozza önmagát, viszont a társadalom az nagyon-nagyon nehezen csavarodik. És itt azt látjuk, hogy egyre nagyobb a szakadék különböző generációk között, többek között azért is, amit Bence mondott. Tehát az ipari forradalomban már elkezdődött ez a jelenség, ami most is van, de ez a fajta léptékű fejlődés, ami most megy végbe, és tényleg, hogy igen, akár egy 30 éves korkülönbség is már nagyon nehezen átidalható bizonyos körülmények között, ez szerintem veszélyes tud lenni.
2: Egyetértek ezzel, és azt is elmondom neked, hogy, vagy nektek, hogy gondoljatok csak arra, hogy nem tudom, futtok ilyenbe bele, hogy szüleiteknek valamit így odavágtok angolul, és akkor így pislognak. És mindig eszembe jut, hogy én szoktam néha ilyeneket. Általában ezt a potato potátót, ami gyakorlatilag ugyanaz a szó krumplit jelent, és csak az a, tehát ez a darab-darab, ha magyarra le akarnám fordítani inkább értelmében a dolgot. És mindig rájövök, hogy ja, állj meg, nem tudnak angolul. Tehát itt jönnek be azok, ami tényleg generációs különbség, és nem azon múlik, hogy valaki jó arc, vagy mit tudom én, tehát érted? Csak egész egyszerűen a mi generációnk már az angol az olyan alap, hogy tudod.
1: Hát igen, nem csak az angol, hanem ezek a különböző, hogy is mondjam, szlengek.
0: Úgy, ahogy a szüleinknél volt, hogy az orosz tudták, vagy az orosz
2: tudták. Azt nem látom, hogy a gondolatom talán ott kellett volna véget, hogy lépünk ezeken át. Mert távolosan gondolom azt, hogy az idős embereket el kell dobni. Nem, nagyon is kell velük foglalkozni, és tényleg kell velük törődni, és kell velük beszélgetni. A legszebb dolog, apropó, ha már idősek világnapja van, Japánban olyan gyerekeket, akik iskolában ilyen nehezekbek voltak, bevittek idősek otthonába, ahol olyan emberek voltak, akiknek úgy különösen nem volt az életükben, amit csinálnak. És a gyerekek is megszeridültek, és az idősek is nagyon boldogok lettek, mert csak annyira volt szükség, hogy beszélgetnek. Úgyhogy az időseknek a funkciója például ez is tud lenni, és nagy szükség van rá.
1: Mondjuk én nem hiszem, hogy a japán mintát kéne alkalmazni bárhol Európában, ez egy teljesen sajátságos társadalmi összetétel, hogy a japán összeáll. Nagyon sok minden van a hátterében, nagyon-nagyon távol áll a miénktől. Én szerintem itt is azt tudjuk elmondani, mint a tegnap végszóként, hogy figyeljünk egymásra.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Na, köszönjük akkor még egyszer a rengeteg üzenetet, amit küldtetek az adott témában. Hát 3 órát beszélgettünk az idősek világnapja alkalmából. Most tartunk egy kicsi szünetet, meg pihenünk.
1: Mondjuk el azt, hogy ha valaki eddig hallgatott bennünket, és idősnek számít, ugye idősödő 60-tól 65-ig, 65-től fölfele, pedig már, bocsánat, 75-ig, 75-től felfele idős, örvendünk, hogy velünk tartottatok.
2: Igen, és köszönjük, hogyha rendszeresen hallgattok bennünket. Legyen egy csodálatos napotok, de hozzáteszünk még egy órát ehhez, egy csupacuk infókkal.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
5: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény a nap végének nagy értékű ajándéka. Vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán.
7: Rádió Gaga. Reklám.
8: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
11: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
12: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
13: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
14: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
15: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a pavazsiré.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
16: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában 2 féle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
17: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
18: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
19: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát. A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőrt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/kariere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
20: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755-284-889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
21: Kenyedi Sándor nevét veszi fel holnap a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. Fizetésképtelenségi eljárás megindítását kezdeményezte az Anima Wings légitársaság. Kitart a kellemes napsütéses időjárás a következő napokban is. Én Hadnagy Iva vagyok, részletes híreink következnek. Jó napot kívánok! Nem támogat olyan kormányt Nikus Ordán államfő, amelynek a Románok Egyesülésért szövetség is tagja lehet. Az elnök szerint a radikális ellenzéki párt kormányra kerülése árthatna Románia kapcsolatainak, mind a biztonsági partnereivel, mind az Európai Unióval. Újságírói kérdése azt válaszolta, a miniszterelnök jelölésénél feltételül szabná, hogy a Románok Egyesülésért szövetség ne kerüljön a kormányba. Az államfő hangsúlyozta, hogy álláspontja nem az ellenzéki párt szavazóival szembeni tiszteletlenségből fakad. Mint mondta, az elnöki megbízatása arra kötelezi, hogy megőrizze Románia nyugatbaráti irányultságát, és kiszámítható pénzügyi pályát biztosítson az ország gazdasági stabilitásához. Bár az előrehozott választások elméletben jól hangzanak, a gyakorlatban 5 hónapig megakadályoznák a költségvetés kiigazítását, és veszélyeztetnék az ország pénzügyi stabilitását, tette hozzá. Történelmi pillanatra készül Székelyudvarhely kulturális közössége, a 75 éves városi könyvtár holnap, október 2-án hivatalosan is felveszi Kányadi Sándor nevét. Az intézmény névadása önkormányzati javaslat nyomán valósul meg, és egyszerre jelent tisztelgést a 2018-ban elhunyt Kossuth díjas költő életműve előtt, valamint a székelyföldi kulturális örökség továbbadásának vállalását is. A könyvtár névválasztása ezért nem csupán egy intézményi változás, hanem szimbolikus gesztus

0: Ma este több mérkőzést is rendeznek a Nemzetek Ligája harmadik fordulójában. Az első találkozó 19 órakor kezdődik, Azerbajdzsán Liechtensteint fogadja. A többi mérkőzés 21 óra 45 perctől indul, Görögország Hollandiával, Németország Szerbiával, Wales Norvégiával, Dánia Portugáliával, Írország Ausztriával, Izrael Koszovóval, Málta pedig Gibraltárral mérkőzik meg. Végleg távozhat a portugál válogatottól Cristiano Ronaldo. A 41 éves támadó elhagyta a csapat koppenhágai edzőtáborát egy nappal a Dánia elleni Nemzetek Ligája mérkőzés előtt. Ronaldo közleményében azt írta, hogy Jorge Jesus szövetségi kapitány sajtótájékoztatója és a portugál labdarúgó szövetség elnökével folytatott beszélgetése után döntött a távozásról, az okokat pedig később ismerteti. A portugál ó jogos szerint a döntés visszafordíthatatlan, és a Wales elleni mérkőzés volt Ronaldo utolsó válogatott találkozója.
1: A szakemberek szerint holnap és a hétvégén is a maihoz hasonló enyhe, száraz, napsütéses időre számíthatunk, 18-20 fok körül tetőző nappali csúcsértékekkel, bár az éjszakák továbbra is hűvösek lesznek.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro Most pedig.
3: 6 óra múlt néhány perccel még tovább a vagányvágánnyal, vagyis megérkeztünk a csütörtöki vagányvágány utolsó egy órájához. Itt vagyunk mind a hárman, és ennek mindannyian örvendünk. Legalábbis így gondolom.
4: Bizony, a hárman a Horváth Gábor, Kis Bence és Bészabó Zsolt töretlenül itt a vagányvágány mikrofonjainál. 7 óráig tart a műsorunk, 7 óráig okoskodunk. Nagyon izgalmas témákat hoztunk nektek.
5: Na, meg zenét. Amúgy is zene világnapja van, úgyhogy kellett nekünk legalább 3 előadó óra nyitóként, és mindegy dalba. Medusa, Becky Hill, Good Boys, Yen a Lose Control.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
6: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Haza, apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Mondjon, aki amit akar, dehogy. A show businesshez a legjobban az amerikaiak értenek, az egyszer biztos. Tehát ők valamiből, hogyha hype-ot akarnak csinálni, hogyha valamit népszerűsíteni szeretnének, náluk jobban a világon senki nem ért ehhez a dologhoz. És miért mondom mindezt? Mert amúgy ezt a kanapén is elmondhatja az ember, vagy a kocsmában nem lesz ennek se eleje, se vége. Viszont nézzük csak meg, hogy mi a medveinkkel, mit kezdünk a medve problémánkkal. Folyamatosan csak a negatív jön mindenhonnan. Megértettük, mi sem feltétlenül örülünk a helyzetnek, nem merünk kimenni kirándulni, folytathatnám. Plusz még ott vannak ugye a mezőgazdászok, akik még károkat is szenvednek ennek következtében, nem beszélve azokról a személyi sérülésekről, amelyik történnek. Na de, ennek minden mellett van egy másik oldala is. Ez egy adott helyzet, az, hogy az ember hogyan kommunikálja, hogyan dolgozza fel, a társadalomnak hogyan teszi részévé ezt a dolgot, ez egy másik kérdés. Az amerikaiak ehhez meg nagyon értenek. Az elmúlt, nem is tudom hány órámat őszintén a világ legkövérebb medvével töltöttem, és annyira meg...
1: És azok nem mi vagyunk.
0: Nem, és annyira megteltem cuki faktorral, hogy ezt tudom mondani. Tehát cuki cunami.
2: Te cuki cunami. Hát, hogy cuknálak cikba, nem tudom, mit akart ezzel mondani, kellett ez még néhány cég. Az a helyzet, hogy én nagyon szeretem a kövér medvéket, különösen akkor, hogyha burgert csinálnak belőlük. Egyébként szerintem ez működhetne. Tehát, ha azt akarod mondani, hogy hogyan lehetne nálunk a turizmust felépíteni, hát például így, jöjjön Székelyföldre, egy ilyen medvetokány, nagyon jó lesz.
1: Medvetokányt vagy medveburgert is láttam már, hogy árulnak, vagy árusítanak Romániában.
2: Hallod, amit meg lehet csinálni desznyóból, meg lehet medvéből is, próbáljuk
1: hát
2: ki.
1: Hát simán.
2: Medvepacal.
1: Miről van itt szó? Tegnap adták át, ugye, a legkövérebb?
0: Igen.
1: Medvedíjat?
0: Hát is átkapta meg, backpack, úgy hívják.
1: És miért backpack? Miért ez a neve?
0: Képzeljétek el, hogy azért hívják ezt a medvét backpacknek, mert hogy kiskora óta figyelik, és kiskorában rendszeresen az anyukája hátán utazott. És ezért hívják őt backpacknek. Nagyon-nagyon cuki. Egyébként vannak róla fotók, ahogyan az anyukája sétál, ő meg a hátán ott
2: Ő milyen féle medve?
0: Ő egy grizzly medve. Amúgy csak érdekességként elmondanám nektek, hogy bár a világ úgy gondolja, hogy a grizzlik a legnagyobb medvék a világon, 500 kilót érheti el egy felnőtt, kifejlett grizzlynek a súlya, de ez nagyon ritka. Többnyire 350-400 kilósok. Na, a japán barna medve, kérlek szépen, az egy tonnás is lehet. Most azon, hogy képzeljétek, 900 kilós medvék vannak Japánban. Vannak falvak, amelyeket a legenda szerint egy medve ürített ki egy éjszaka alatt.
2: Hát nem csodálkozom, a japán építészet, ami gyakorlatilag arról szól, hogy van egy rizspapírot, egy darab fát, azon a medve úgy fog átmenni, mint a gyors vonat.
0: Ennek mondjuk inkább a földrengés az oka. Faluvidéken többnyire úgy építkeztek, hogyha földrengés ledönti, akkor holnap vissza tudják építeni.
2: Vagy ki tudjanak belőle menni, mert ugye a beton a nyakadba esik, akkor onnan már nem mászol ki.
0: Így van.
2: Jó, az az igazság. Azt hiszem egyébként a legnagyobb testű medve azért még mindig a
0: nem.
2: Jeges.
0: Ja, nem. Ez a japán.
2: Japán.
1: A japán barna medve?
0: Igen.
1: Egy tonna.
0: Uram, 900 kilós is lehet, igen.
2: Nálunk ilyen kicsik vannak, ilyen 90 kilósak is.
0: Na, de mondjuk el, hogy ezek az amerikaiak mit csinálnak ezzel a kövér medvével. Tehát van egy kövér medve hét, amit minden év szeptemberében hirdetnek meg, de ez a szavazás, ez már tavasszal elkezdődik.
1: Bocs, hogy közbeszólok, de van egy kérdésem, hogy a medve tudja, hogy kövér, és ez kövérnek számít a medvéknél vagy...
0: Ezek a medvék tudják szerintem magukról, hogy ezek tényleg kövérek. Tehát, hogyha megnézitek, ezek nagyon dagadtak. Tehát, hogy tényleg.
1: De jó, de emberi szemmel, vagy emberi mértékkel tekintünk úgy rájuk, hogy kövérek, de nem biztos, hogy kövérek.
0: De.
1: És nem tudom, itt a zsír az olyan sok rajtuk, hogy már tényleg kövérnek nevezhető?
0: Abszolút.
1: Ez komoly.
0: Abszolút. Ezt a versenyt persze csak Alaszkában lehet megszervezni, hiszen ott van ilyenkor a lazacok hívási ideje, és ilyenkor annyira felhíznak a medvék, hogy tényleg látványos. Na jó, innen folytatjuk.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: ahelyett, hogy fölösleges táblákat tegyünk az útszélére, hogy ne etesd a medvéket, inkább online
1: etesd kéne. Magaddal a medvét.
0: Például, vagy online szervez medveetetési versenyt, hogy a Google csinálta az elmúlt egy hét, mert még mindig működik, hogyha beírjátok, hogy Fat Bear Week a Google-re, akkor megjelenik egy mackó, akit lehet lazacsal etetni. Na hát ez így egyáltalán nem veszélyes játék, szemben azzal, amit a transzfogarason is csinálják. Nézzük, hogy hullanak a lazacok. Mekkora lesz ez a medve, nézd meg. Most már hullahó, már alszik, látod?
1: Igen, hát figyelj.
2: De jól látom, hogy 42 millióhoz közelít a az etetés.
1: Azoknak a hülyéknek a száma, akik rákat toktattak, igen.
0: Igen.
1: Köztük van.
2: Ez mi is hozzáadtunk.
0: Na, itt. Szóval a legkövérebb medvét Alaszkában úgy szavazzák meg, van róla egy tavaszi és egy őszi kép, tehát kell látni, hogy mennyit hízik egy év alatt. És akkor az amerikaiak szavazhatnak. Képzeljétek el, ez úgy történik, hogy mindig két medvét versenyeztetnek egymással, és akkor úgy tudom, van A medve, meg B medve, és akkor lehet szavazni. Na, az év első szavazását, mikor elindították tavasszal, lefagyott a szerverük. Amilyen szavaztak, meg kell hosszabb.
1: Ezt úgy, hogy az EU-ból nem engednek, hogy hozzáférjél ahhoz a retkes honlaphoz.
0: Igen, tényleg?
1: Igen, tehát az volt, igen, mert a GDPR valamiért nem kompatibilis ezzel
2: a honlaphoz. Jaj, a medvének a GDPR-ja?
1: Nem, a miénk.
2: Hihetetlen.
0: Nézek backpacket, a tavaszi fotóját, és nézd meg az őszi fotóját.
1: Hát igen, határozottan. Backpack, tényleg, tavasszal egy olyan, én nem mondanám akkor sem vékonynak, de olyan jó húsból lemelő, de tényleg jó. Akkor gömböly, de, tehát gyakorlatilag szerintem, tudod, olyan, mint a városi elhízlalt kutyák, hogy így a lábaik nem függőlegesen állnak, hanem így a testtől egy olyan 15 fokos szögben úgy el. De láttam ilyeneket, mit tudom én, Beagle Golden Retriever, és bármi, ami a kettő között is ezen kívül van.
2: Te halljátok, azt kellene kideríteni, hogy lehet csalni ebben a versenyben, hogy valamelyik medvét a kettő közül eteted, és így tavasszal, vagy most, amikor megszavazzák a legkövérebb medvedíjat, akkor valamelyiket tudod úgymond táplálni ahhoz, hogy ő nyerje meg?
1: Konkrétan biztos tudnád, de szerintem olyan erőfeszítést igényel. Tehát, ezek vadon élő medvék.
0: És életveszélyes.
1: És hogy mondjam, tehát egy ekkora medve, ha de leghamarabb, amit emlékszel, a gombász úr is mit mondott, hogy megérzi a szagod és békén, hogy tehát elhúz, nem akar találkozni.
0: A grizzly nem ez a fajta.
1: De a grizzlyt, hogyha mondjuk, hát nem, még az is arrébb megy, ha egyszer nem muszáj.
0: Támad, ha
2: nem nagyon.
0: Könnyebben. A barna medvék, tehát ugye többfajta barna medve van, ezeknek meg többfajta alfaja. Az a lényeg, hogy különböző fajta medvék. A fekete medve ugye a régi legártatlanabb. Igen, egyik legártatlanabb. A kárpáti barna medve is inkább elmegy, viszont az amerikai grizzly és a japán barna medve, ők inkább támadnak.
1: De az a helyzet, hogy egy ekkora dögneked megy, akkor az tényleg nem lett kellemes.
2: Jó, de ne értsétek félre, én nem arra akarom sarkalni az embereket, hogy a medvéket etessék, hanem például a medvelesek környékén szoktak kitenni ilyen etetőket, tudod, amikor és azokat teletömik kajával ahhoz, hogy a későbbiekben a medvék menjenek oda azért, hogy lássunk medvét. Tehát én erre gondoltam, nem arra, hogy most
0: hát milyen más a húzadrózásunk azért. Tehát itt ezek a medvék, ezek beemennek a folyóba és annyi lazacot esznek, hogy nincs az a csokoládé, mivel fel tudnád
1: hízlalni. Ennek a folyónak azért a szélessége, nem tudom, hol lehet ez, gondolom valahol éjszakon van. Hát igen, akkor mindegy.
0: Egyébként ez egy nemzeti parknak a kampánya Alaszkában, minden évben ők
1: most
0: szervezik ezt meg.
1: Live-ban nézik a macikat, ha rámentek, lehet nézni őket. Érdemes megnézni, hogy hogyan vadásznak. Tehát az a kis érdeklődés, ahogy a vízben járkotolnak. Én itt meg azt szoktam mondani, hogy nincs, amit keressenek a faluban, a városban ember életterületét. Na hát ez nem az a helyzet, ahol különösebben az emberekkel konfliktusa lenne. Még akkor is, hogyha hirtelen fejest ugrik a vízbe, és úgy fogja meg a lazacot.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: nem megyünk nagyon távol Amerikától, sőt, ott maradunk Amerikában, csak nem a medvékkel és nem cuki dolgokkal foglalkozunk. Van egy nagyon kétes hír, amit mindenképpen meg szerettünk volna emészteni, és ezt úgy szoktuk mi csinálni, hogy ezt mikrofonban tesszük. Amerikában néhány államban még mindig van kivégzés, azaz halálos ítélet, hogyha valakit olyasmin kapnak, amiről úgy gondolják, hogy azzal az életével kell felelni.
1: Arról van szó, hogy több mint 200 év után Krista Pike lett volna az első nő, akit kivégeznek Tennessee államban, és a most 50 éves nőt egy 1995-ben elkövetett brutális gyilkosság miatt ítélték halálra, az eljárás pedig az amerikai legfelső bíróság az utolsó pillanatban zöld utat adva engedélyezte. A szerda esti kivégzés azonban súlyos botrányba torkollott, olvassuk a nemzetközi sajtóban.
0: Igen, hát tegnap este erről szólt igazából az amerikai sajtó, nagyon-nagyon készültek erre a dologra, ez Amerikában ugye egy ilyen külön esemény, és nagyon érdekes, hogy bár ha valakit halálra ítélnek, ugye az úgy történik, hogy időszakonként gyakorlatilag ezt elpróbálják, mert hogy ezt nézők és törvénybírók előtt csinálják ezeket a kivégzéseket, és gyakorlatilag az elítéltet ezt évente, két évente
2: mi
0: oda viszik.
2: Mi a törvénybíró? Gyere magyarázd el nekem ezt a székely kifejezést, én mind hallom, csak nem tudom. A törvénybíró különbözik bármitől a bírótól?
0: Amerikában van a marshal, ezt igen, így törvénybírónak. Ez ugye igazából egy rendőrségi...
2: Ott gyakorlatilag két hatalmi ág, tehát hogy ítélet végrehajtó is, és rendőr is.
0: Van.
2: Ja, oké, akkor értem.
0: Na, az a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon durva dolog, ez ugye filmekben is már feldolgozták, hogy gyakorlatilag szerintem sokkal rosszabb, mikor elpróbáltatják az emberrel, mint az, mikor végrehajtják. Tehát téged elvisznek, és éppen a gombot meg nem nyomják, de hogy végig kell csinálni.
2: De azért beléd szúrják a tűt.
0: Na, nem tudom, hogy ezt még csinálják-e, az viszont érdekes, hogy ugye mindig a végrehajtás előtt attól függetlenül még a képviselőháznak jóvá kell hagyni a kivégzést.
2: A pentobarbital, amit a halálos injekciónak adnak be, ez régen nem ilyen vallató eszköz volt?
0: Nem tudok róla.
2: Valamilyen nekem úgy maradt meg, hogy az...
0: Na, de mondjuk el, hogy
2: injekciót is beadtak neki. Na, arról van szó, hogy a hölgy, hát hölgy, nem tudom, asszony, nő, akármi jelzőt nem akarok, a gyilkos 18 éves korában 1995 végén meggyilkolta egy iskolatársát, akkor a 19 éves Colleen Slemat, tehát szintén egy nőt, és ezt gondolom, hogy olyan kegyetlenséggel, hogy a bíróság azt mondta, hogy akkor neki viszont akkor itt abba kéne hagyni a lélegzést. Azért 95-től 2026-ig megváratták.
0: 21 évet várakozott a dologra.
1: Jó, de általában, hogyha akarod valaki...
2: 30.
0: Ő tényleg.
1: 30, igen. Jó, de általában, hogyha valakit halálra ítélnek, azt egyből nem végzik el. Tehát azért az elmúlt időszakban is láthattuk az amerikai eseteket, hogyha követjük, hogy azért 10-20-30 év is eltelik, mire a kivégzésre sor kerül.
2: Én ezzel csak úgy vagyok, hogy ha már úgy döntöttünk, hogy nem kéne szívja a levegőt, akkor az adófizetők pénzén ne tartsuk. Na, beadtak neki két adag pentobarbitált is, és... az a helyzet, hogy tulajdonképpen egytől is meg kellett volna halnia.
0: Féltől is.
2: Nem halt meg.
0: Ugye háromfajta injekciót adnak be egymás után, az egyik az, ha jól tudom, akkor az elkábít, vagy érzéstelenít, a második elkábít, a harmadik pedig az igazából leállítja a szívedet. Hát ő két adagot kapott a harmadikból, és a szíve még mindig nem árt lenni, és akkor innen jön a csavar, mert hogy arról beszélgettünk a fiúkkal, hogyha mondjuk téged halálra ítélnek, végrehajtják rajtad az ítéletet, de te nem halsz meg, mert hogy a hölgyet elvitték ezután a kórházba, és újra élesztették, tehát hogy fú, nagyon-nagyon morbid a sztori. Na jó, innen folytatjuk, zenét hallgatunk.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Sokszor érezted már te is, hogy eljött az ideje egy igazi otthon megteremtésének? Mi is fogékonyak vagyunk a szép házakra. A Rádió Gaga mobil stúdiójával, a Dumadubával október 2-án pénteken egy ilyen helyre, a székelyudvarhelyi Boróka lakópark nyílt napjára hívunk. Délelőtt 10 órától hozd te is a családodat, és a helyszínen részletesen ismerkedj meg az építkezés különböző folyamataival. Kötetlen beszélgetésben a szakemberek válaszolnak a kérdéseidre, miközben bejárhatod a Boróka lakóparkot, megtekintheted a mintaházat, a garást, a pincét, és átérezheted az egész lakópark hangulatát. Lesz ugráló vár, grillsarok, sörcsap, na meg a Rádió Gaga Dumadubája, ahol mikrofon végre kapjuk a Boróka lakópark befektetői, tervezőket, kivitelezőket, szakembereket, partnereket, és megszólaltatjuk a már ott lakókat is a tapasztalataikról. Találkozunk október 2-án Székelyudvarhelyen a Boróka lakópark nyílt napján. Gyere! Gyere!
1: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
2: Jaj, csak már leosztal egyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cimcogás a kamrában?
1: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
3: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
5: Blautek.
4: Melegre tervezve.
6: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
7: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
6: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
7: Viking Kft. A te biztonságodért.
8: Júj!
9: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
10: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
8: Bergtor.ro.
11: Térkő, szegély, kerítés. Nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsiré.ro honlapunkat. Hadd nagy vi a kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika. Egészséged szolgálatában.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségé.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
16: ismét lágerek

0: első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Na ugye ott tartottunk, hogy kórházba vitték az említett Krista Pike-ot, a Tennessee államban halálra ítélt amerikai nőt, miután a kivégzése során beadott két halálos injekció ellenére életben maradt, és Pike ügyvédjei a végrehajtás közben sürgősségi indítványt nyújtottak be a kivégzés leállítására, arra hivatkozva, hogy a nő elvesztette az eszméletét, de életben maradt. Egyikük ügyvédje a BBC-nek elmondta, hogy Pike a kórházban életmentő intézkedésekben részesül, miután két fecskendő Pentol Barbitát adtak be neki, és akkor itt tartunk, hogy jelen esetben, vagy ilyen esetben, hogyha valaki a kivégzését túléli, akkor szabadon kell hagyni mennie, vagy ilyenkor...
1: Én még csak eddig sem mennék el, te Gábor, megpróbáljuk kivégezni. Nem sikerül. És akkor elviszük a kórházba, és megmentjük az életét.
2: Valaki magyarázza ezt, én buta vagyok.
1: Tehát, hogy ebben én a logikai kanyart egyszerűen nem érem utol.
2: Főleg, hogy a nő előzetesen kérte, hogy akasszák.
0: Amúgy igen.
2: Tehát ő ebben már vele volt törődve. Tehát, hogy ő azt akarta, hogy ennek most már legyen vége, gondolom. Ha 31 évig várod, hogy valami legyen, akkor...
1: A 31 év alatt azért már megbékez azzal a gondolat, hogy kivégeznek, de egyébként kezdem érteni, hogy miért az akasztás. Nem lenne környezetbarátabb, mert úgy értem, hogy egy kötél az sokszor használható.
2: Minden szempontból. Na jó, nem részletezzük egyébként, hogy mit követett el, hogyha gondoljátok, nézzetek utána, igazán 18 pluszos tartalom.
1: Tényleg csúnya volt az a gyilkosság.
2: Csúnya volt, brutális. Most, hogy megérdemli-e valaki ezért a halálbüntetést, vagy nem érdemli-e a halálbüntetést?
1: Nálunk kapott volna 20 évet, az a baj, és kiengedik.
2: Majd se, valószínűleg.
1: Hát nem, a 20-at azért le kellett volna
2: ülni. Hát aztán még jó magaviselet, meg mit tudom én, meg olvasom minden évben 5 könyvet. Ebben most nem fogunk belemenni.
1: Hozzá kell tenni, hogy enyhítő körülmény lenne az ő esetében, tehát tényleg különleges kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság volt, az nálunk súlyosbító. Enyhítő körülmény lett volna viszont az, hogy valamiféle agykárosodással született, illetve fizikai és szexuális bántalmazás áldozata volt már gyerekkora. Amerikában ezért ma szerintem
2: a börtön,
1: elnézőben.
2: Börtönben meg bipoláris lett, poszttraumás stressz szindrómát is megállapítottak nála, szóval eléggé rottyon van az a helyzet, most meg nem tudom, tehát ez az újraélesztéses dolog. Ez nagyon kemény.
0: És akkor most a következő időszakban most ismét el fogják ítélni?
2: Nem, a következő időszakban a Netflix egyszer csinál egy dokumentumfilmet, amiben megszólal.
0: Abban biztos vagyok, igen, abban biztos vagyok. Ha valakit halálra ítélünk, akkor úgy is lehet halálra ítélni, hogy élete végéig börtönben ül.
1: De én azt tudom, hát az életfogytiglan nem halál. Én azt tudom, hogy középkorban, ha valakit le akartak fejezni, és nem jött össze, de volt, hogy nem jött össze. Mert valamiért nem. Csokolom. Hóhér lesújtott, nem halt meg, Isten úgy döntött, hogy ennek élnie kell, szélnek engedték. Egyébként nem tudom, Amerikában ez hogy van.
2: Erre én is kíváncsi lennék, de ki fog derülni.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Volt itt hideg-meleg a mai vagányvágányban, az, az igazság. Ezt a hírt nem akartuk kihagyni, bármennyire is horrorisztikus,
1: hát
0: vagy
1: nagyon
0: horrorisztikus, de furcsa mindenképpen. Jól van, eddig tartott a mai műsorunk, reméljük, hogy kaptatok belőle hideget-meleget.
1: És köszönjük, hogy írtatok nekünk, holnap is tegyétek ezt meg, mi most elbúcsúzunk tőletek, de akkor holnap délután 3 órától ismét jövünk.
2: Legyen kellemes az estétek, az az igazság, hogy a hétvégét már érezzük, holnap határozottan, hatványozottan így fogjuk érezni, ha többiek nem is, én annál inkább. Legyetek jók, sziasztok!
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Október 6-ától a Rádió Gagán.
5: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
6: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
7: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
8: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, míg mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
9: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
10: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy kartnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
11: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
12: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból dolgokból áll.
13: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
12: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
13: Mikrokreditlám.ro.
14: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
15: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
13: Gamma Electronics.
16: Most pedig.
17: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
18: Slágerek és új zenék.
17: Ez a Rádió Gaga.

Mérföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a rádiógaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a gaga veled van.

Külföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

meg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

csillag a műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádiógaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Tejföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.